0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mely Shakira, Burna Boy és a Die Die-ja folytatásban. Hát ugye mindig úgy emlegetjük Shakira performance-át az idei foci VB-ről, hogy milyen fantasztikus volt a sztár, de hát azért nem egyedül lépett fel, ott volt körülötte a The Ghetto Kids, ugandai gyermektánc csoport, és most nem olyan rég a közösségi oldalán, hát egy ilyen emocionális, érzelmes posztban elköszönt a gyerekektől, mert hogy felejthetetlen napokat töltöttek együtt, Shakira elvitte őket a tengerpartra, életükben először voltak ott a gyerekek, ahol együtt strandoltak, táncoltak, fonogatták az énekesnő haját. Azt mondta Shakira, hogy ezt a tiszta szeretet energiát egész életében magával viszi majd. Jön a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It a folytatásban. Azt is mondhatnánk, hogy Ed Sheeran kalandozásai az EDM világában. Bár aki ős Martin Garrix rajongó, az nagyon rigóta ismeri ennek a dalnak a, hát mondjuk úgy demo verzióját. 12 év várakozás után jelent meg a dal. 2026-ra időzítették. Ugye 2014-ben kezdtek el dolgozni rajta, és egy évvel később már elkezdte játszani Martin Garrix a DJ szettjében. Évekig az egyik legkeresettebb kiadatlan dalukként tartották számon. És aztán jött 2026, Martin Garrix 30. szülinapja, és úgy volt vele, hogy tudjátok mit, rajongók, vártatok már eleget rá, ez a Martin Garrix Ed Sheeran kollaboráció, a Repeat It.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan szupersztár, aki tudja, hogy a nagyon nagy elérés, a nagy hírnév bizony nagy felelősséggel is jár, és rendszeresen szokott adakozni. Legutóbb például most nyáron 50 000 dollárral támogatott egy 3 gyerekes amerikai édesanyát, Ashley-t, aki július 18-án egy heves esőzés idején megállt az autójával a strádán, meglátott egy balesetet, segíteni próbált, és egy másik jármű megcsúszott a vizes úton, feléjük sodródott, és sajnos őt sodorta el. De hát most neki 50 000 dollár plusz segítséget ajánlott fel az énekesnő, Taylor Swift, akit hozok nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyoknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használható.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz, Barbs és a Better Times a folytatásban. Mindössze 15 éves volt Robin Schulz, amikor megvásárolta élete első lemezjátszóját. És hát akkor beleszeretett a DJ-skedésbe, sőt, hát azóta nagyon sikeres producer is lett. Konkrétan Németország egyik legmenőbb zenei export cikke ő. Better Times, hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig Lady Gaga, aki beszállt nem az internetben, hanem a bőrgyógyászati kutató bizniszbe. Szóval nem csak ilyen saját márkás mintermékekről van szó, ennél nagyobban van a nő. A férjéhez szorosan kötődő tech cégen keresztül élő emberi bőrszöveteket kombinálnak gépi tanulással. Van egy saját fejlesztésű platformjuk, aminek a segítségével a bőrmintákat több mint 30 napig életben tudják tartani. És hogy mit vizsgálnak? A bőr természetes reakcióit, gyulladásait, az öregedését, az UV-sugárzás. Nem gyógyszergyártás, hanem az összetevők bőre gyakorolt hatását vizsgálják a férjével, a legfejlettebb technológiával, és aztán ezeket az új összetevőket majd beépíti a saját termékeibe, a Gaga. Gondol a jövőre, amikor már nem a színpadon fog énekelni. Most viszont még hallatja a hangját, hál' Istennek, ez az Abrakadabra.

0: Cause I will leave the light on.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy hamarosan a holland Star DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
4: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusai. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat.
3: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
2: Rádió 1!
5: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, szeptember elején is. Csúcson van most a szarvasbőgés időszak, és hát ennek apropóján nagyon sok tematikus szarvasbőgés megfigyelő túrát szerveznek az ország számos pontján, például a Pilisi parkerdő területein, a Pörbölyön, Kasztói állami erdei vasút, Dunadráva Nemzeti Park, és a többi, és a többi. Ja, Gemencet kire hagyjuk. De ha nem annyira vagyunk fogékonyak az ilyesmire, hát akkor is érinthet a dolog, nagyon-nagyon vigyázzunk. Például sötétedéskor, alkonyatkor, pirkadatkor, mezőgazdasági területek mellett, erdős területek mellett, mert hát teljesen meg vannak ilyenkor kergülve. A gímszarvasok keressik a párjukat. Most még tart ez az időszak, úgyhogy legyünk nagyon résen.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Most az az énekesnő, akit mi nem olyan régen ismertünk meg, a Get Lucky című dalának köszönhetően, de hazájában, Németországban már régebb óta tart az ismerettség, mert mindössze 14 éves volt, amikor 2017-ben elindult a német The Voice Kids tehetségkutató műsorban, és a tehetségének köszönhetően egészen a döntőig menetelt. Ez indította be a zenei karrierjét. Loy, David Puentes, Golden Summer, ezt hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Swish Disco, Sam Fett, Rehab és a Sleep Tonight. Itt lesz még Rihanna, Purple Disco Machine, aztán Balázsék is jönnek, Györke Attila is, aki jelenleg az igazak álmát alussza, de biztos vagyok benne, hogy fejben már készül a szeptember 7-én elstartoló Rádió 1 konténerjátékra. Minden ezzel kapcsolatos, fontos tudnivaló ott van a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Swish Disco, Rehab, Sam Fett, Sleep Tonight. Így folytatódik a hajnal.

0: műsorban termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait, rövidebb ideig tarnyítva az északi temető. Fokozott figyelem szükséges az iskolák környékén. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Három elektromos hulladékgyűjtőjármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Berek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyíregyháza.hu. Eberhard Gábor, az EAK ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről. A kijelölt útvonalakon összegyűjtik, majd leűrítik a hulladékot, ezután visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatuk teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, írja nyiregyháza.hu. Szeptembertől egy órával rövidebb ideig látogatható a sírkert. Októbertől további egy órával csökken majd a nyitvatartási idő, novembertől márciusig pedig a téli nyitvatartás lesz majd érvényben. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Kedden országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. A következő időszakban az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiunknak Dávid Mónika rendőralezredes.
3: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
2: Burkolatcsüllyedés helyreállításán dolgoznak a Szent István utcán Nyíregyházán. A területen ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend, megállási tilalom van érvényben. Az autósokat arra kérik, a területen fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszortan gyenge esők kialakulhatnak a reggeli órákban, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Élénk marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 29-30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Változás holnap sem várható az időjárásunkban, elszortan lehetnek kisebb esők a megnövekvő gomoly felhőkből, de így is több órára kisüt majd a nap is. Marad a szeles időjárás 28-30 fok körüli csúcsokkal.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használható.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a nagyon korán kelőknek is. Szeptember 2-a van, és hát azt gondolom, hogy az igazi suli óvi élet az a mai nappal fog teljesen beindulni, úgyhogy Rádió 1-esek, ha úton leszünk autóval, vagy egyéb járművel, akkor legyünk nagyon figyelmesek. Most jóval nagyobb lesz a gyalogos forgalom, és hát tele lesz a város első osztályosokkal is, meg általános iskolásokkal, vigyázzunk rájuk. David Guetta, I Don't Wanna Wait, jön a One Republic-kal közös dal.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusai. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Mi pedig egy olyan témával foglalkozunk, ezt még nem kérdeztük meg hallgatóinkat, és nagyon kíváncsiak vagyunk. Végeztek egy internetes kutatást, amire hát tulajdonképpen felrobbant a platform, és elképesztően, hogy 6500 hozzászólás érkezett. És ebben azt kérdezték, hogy hát mi az az anyag, vagy mi az a, hát hogy is mondjam csak, a szenzoros érzékenység, ami azonnal kivált nálad valamiféle pluszingert. Ugye mire gondolok? Arra gondolok, hogy ez egy ilyen neurodivergens működés, vagyis az idegrendszered bizonyos anyagokra, ami más embernek teljesen hétköznapi módon működik, túlreagál bizonyos érintést, és azt kérdezték az emberektől, hogy írjál nekem egy olyan dolgot, ami a hozzáér a lábadhoz, ha megfogod a kezeddel, ha beveszed a szádba, akkor azonnal elmegy a kedved, rossz kedved lesz, kiráz a hideg, és rosszul leszel tőle. Ugye mire gondolok, itt a fakanál a szájban, a mezitláb rálépni egy vizes törölközőre, a morzsák, a padló mezitláb, 6500 hozzászólás, és fejtegett ott egy pszichológus a cikkben, hogy valószínűleg itt egy idegrendszeri túlműködésben szenved az angol lakosság, hogy mindenkinek van egy ilyen pontja, amit vagy nem fedezett föl, vagy nem tud róla, de hogy kell lenni egy olyan dolognak, ami nálad azonnal borul. És túlterheli az idegrendszeredet, erre mondják, hogy hát ilyen neurodivergens módon reagálsz, vagyis ami másnak hagyományos inger, azt a te idegrendszered túlreagálja.
2: De ez tök érdekes, hogy miért pont az a bizonyos anyag.
1: Igen, ugye? Hogy miért pont az az anyag, mitől indul ez el?
2: Igen, mert hogy az idegrendszered túlterhelt, az oké, azt értem, de hogy nálam például...
1: Na mi az az anyag? Textúra, kilépés, belépés, mi az?
2: A gumi... Bármilyen gumi, tehát például a gumikesztyű fölhúzás, az nekem is nekem néha kell.
1: Hidegrázós? Hidegráz?
2: A körömhöz érés, azt tudod, hogy... Tessék?
1: Azt tudod, ne csináld sem, nem is értem, hogy mit mondasz.
2: Gumikesztyű körömhöz érés, érzed, mintha a fogadon dörzsölnék a gumikesztyűt, és...
1: Ott lép az idegrendszered, azt ledobja az égszíjat.
2: És megőrülsz tőle. Azt úgy tudom csak fölvenni, hogy hívják, hintőporozás, hogy valahogy csúszon rajta, és ne érezzem a gumit.
1: De ez ne durva, semmi baj, ennek ez semmi baj.
2: És mielőtt kérdezed, ószernél nincs.
1: Igen,
2: ez tök fontos. És amikor az ószer a fogamhoz ér,
3: szinte érzem, hogy csikorog a fogamon az ószer.
1: Jó, oké, kinek van rágással kapcsolatos hangja, idegi túlműködése, másik rágja, én rágom, számba veszek valamit rágni, hallom, hogy ropog, ropogással kapcsolatos.
3: Nálunk a Lidu, a lányom, ilyen, mizofóniás, de annyira, hogy nem tudunk együtt enni. Tehát, és ő nem, ezért azt nem jár a moziba.
2: Mizofónia.
3: Az, hogy ha hallod, hogy a másik melletted...
1: Aha, tehát, hogy ő erre indul be az idegrendszere.
3: Eszik rákcsát, de nem is kell hangosan, nem kell csámcsok, csak az, hogy hallja, hogy eszel, hogy ráksz, hogy ropog.
2: Lesz.
3: Igen, hogy picit megszívod a fogadat, te.
1: És nem vacsoráztok együtt, nem esztek együtt?
3: Nem eszünk együtt.
1: Ő mindig ezért, egyedül eszik.
3: Hát félrevonul.
1: Egy fülessel a fülem.
3: Félrevonul, nem jár moziba, azért, mert hogyha hallja, hogy a popcorn ropog a foga mellett, ütni tudna. De azt látod, hogy megy fel a pumpa benned.
1: De durva, hogy ezt mesélted.
3: Teljesen ideges lesz tőle. Amitől engem kiráz a hideg, az a föld. Hogyha belenyúlok a földbe, és koszos lesz a kezem.
1: Ne csináld! Ne csináld! Tényleg?
3: Megbírok törülni, tehát egy darabig bírom, és utána azonnal kezet kell mossak, mert azt érzem, hogy valakit megkarmolnék. Nagyon idegesít, hogyha piszkos lesz a kezem.
1: De durva, nekem ebben nincs. Nekem például a hungarocell. Tehát a hungarocellt, ha összedörzsölöd, az összedörzsöd, és van ennek ez a nyikorgó ilyen.
3: Csikorgó hangja.
1: Csak látom, hogy valaki készül egy hungarocell táblát megfogni, megkérem, hogy légy, ne csinálj, ne nyúj hozzá, ne nyúj hozzá. És van az a nyikorgó hangja, tudod, amikor így egy kicsit így benyikorog a hungarocell, és azt nézem, hogy másokén nem is ér, meg se hallod. Nem. Tehát ez nagyon egyére szabott, hogy de mitől alakul ez ki? Tehát mitől lett a Ferinek a gumikesztyű, neked a nem tudom, a földbenyúlás, valaki meg simán, én is belenyúlok a földbe, nem is értem. Aha. De te meg nem érted a hungarocelt, hogy tudod, amikor nyikorog. Te se bírod?
4: Én nem, meg a táblát sem, amikor régen
3: jó,
4: a táblát.
1: Nekem az a semmi bajom, sőt, én a krétát is tudtam úgy, hogy fogtam egy egész hosszú krétát, és alulról fölfegy elkezdtek, hogy nyikorog. Sikítoztak a lányok.
4: Nekem ugyanez a kéz, az ujjak ropogtatás, amikor valaki az ujjait elkezdi így ropogtatni, tudod, így kihúzzák.
1: Igen, ezek a légbuborékok kiszabadulnak. Én mindig csinálom a Noának, nagyon szereti az összes ujját, lábát, lábujját kiropogtatom.
4: Szokta
1: nagyon
4: a lányom csinálni, hogy ropogtatja.
2: Akkor az... csak ennyit csinálok neked.
3: Ne.
1: Tényleg? Nem,
4: bírom. Teljesen. Nagyon.
1: De miért van az, hogy valaki itt, valaki ott dobja le? Tehát valami ugye? Gyerekkorban, vagy magzatkorban, vagy az idegrendszered mitől lép túl ideges üzemmódban, mondjuk, ha valaki pattogató kukoricát eszik? Valószínűleg nem hallottad ezt terhesen, vagy magzatkorban. Tök érdekes, nem?
3: Van egy frekvenciája biztos, ami egyszer valami negatív tapasztalattal kötöd össze, és akkor onnantól kezdve az a hang, az a triggerel téged.
1: Jó, én mondok még egyet, amit utálok. Nagyon ritkán történik meg, de amikor túrógombócot csinálsz, és nem vizezed belőtte a kezed, és elkezded a grízzel összegyúrni a túrót, és ilyen furán ráragad valami a kezedre. Én úgy csinálom, ha csinálok a gyerekeknek, hogy lemosom, megint sem egy kicsit, megint lemosom, megint sem, 14-szer mosok kezed, mert hogy nem bírom elviselni, de nem a koszt, hát az simán. Hanem amikor ez a nem ilyen grézli, mi ez a zsemlemorzsa, és így rá ragad így a kezedre, és
4: hogy búzadara,
1: és így beszivacsosodik egy kicsit, és hogy összeér, így recseg, vagy ropog a kezed alatt.
3: De hús gyúrni például tudsz,
1: azzal nincs bajom? Azzal semmi bajom. Tehát ha nyálkás, azzal nincs bajom, de amikor rászárad a kezedre, vagy a panír, nem sűrűn panírozok azért, ez ritkán fordul elő, de amikor a liszta tojás meg a zsemlemorzsa ráragad a kezed, meghalok. Kész vagyok. Kész vagyok.
3: Annyira nem nagy problémám nincs, hogy ugye fura. A fiam például, ha belenyúlsz a köldökébe, attól egy idő után elkezd öklentezni.
1: Ez...
3: de nem csak te, hanem a saját magának csinálja akkor is.
1: Kinek van olyan, hogy fog egy vattadarabot, és a vattadarab elkezd nyikorogni? És nyikorog a vattadarab. Semmi? Nem vagy tök? Nyikorog a vattadarab. Ugye megfogod a vattát, vattacukrot se tudok enni.
3: De hallottam már, tudom, mi az a hang, amiről beszélsz, de
1: fogod,
3: semmi.
1: Fogod, írja is, aki vattat, és összerakod a vattát, és a vattát így, ahogy összedörzsölöd, van egy ilyen nyikorgó hangja. Figyelj, meghalok tőle.
3: Fogcsikorgatás?
1: Az például nem zavar. És egyáltalán nem, sőt.
2: Kicsit kívánom.
4: Szeretem.
1: Vizes talpa kilépés törölközőre, vagy vizes törölközőre kilépés? Nincsen szenzoros működés?
3: Nem
1: senkinek
3: igazán.
1: Semmi?
3: Nem igazán izgat.
1: Nincsen.
3: Nem. Hát nálunk mindig vizes.
1: Sose szárad meg igazából. Körömreszelés hangja, amitől ki van egy hallgató, reszeli valaki a körmét. Ugye az se? Igazából az se. Aha. Ruhaanyag tépés. És nem? Felfújt lufi felületének simogatása.
2: Az oké, okay, az gumi.
1: Megvan, a gumi. Az gumi. Ott a gumi. Hogy felfújt, van egy nyikorgó hangja annak is, hogy a felfújt lufit. Kész vagy tőle?
2: Igen, és mindig a fogamon érzem.
3: Neked valahogy a fogad van.
1: De ez milyen érdekes, hogy összekötődik a fogaddal. Hogy ott
2: a
1: érzel...
2: gumi, igen, és a kézzel fogom meg, akkor is itt érzem a fogamot. Sőt, rá gondolok, már szar.
1: Alufóliával kinek van baja? Bármi recsegés, zörgés, csomagolás, semmi? Alufólia nem?
3: Nem. Ha valaki begyulladt piros szemét látom, az én szemem is elkezd könnyezni. Ákos! Körömcsipesz pattogtatása?
1: Körömcsipesz egyáltalán nem zavar, sőt, nekem az egy ilyen tök barátságos hang, hogy hallom, hogy valaki vágja a körmét. Aha. Ez egy nagyon, nagyon jó. Zsül, neked mi a hangod? Vagy mi az, ami az idegrendszeredet túlterheli? Egyet mondhatsz, mi van?
5: A sejem hálóing. Sejem
2: mikor találkoztatok?
1: Pizsomagolt az izékből, érted? Műanyagból.
2: Tudod, te mibe kerül egy olyan, Gyula?
1: Hol találkoztál a sejem hálóing?
5: A másik, amikor a párna csücskét elkezdik harabdálni.
1: Nagyon szerettem gyerekkoromban. És nyikorog, van egy kicsi nyikorgás.
2: Jó, villáról foggal lehúzott étel.
1: Egyáltalán nem zavarsult a tányéron a villa,
2: az sem. Megcsúszik a villa,
1: nagyon szeretem. És én nézem az asztaltársaságot, hogy ki az, aki azonnal fölkiált, hogy ne ezt ne csináld, mert nem bírom.
3: Száraz strandhomok a lábujjak között.
1: Imádom.
4: Azt én örülök, ebbe ezt adom. És a kezem is.
1: Ott vagy motorosan szenzoros?
4: Figyelj, most elkezdett izzadni, tehát ahogy szárazzá válik, már izzad a kezem.
1: Tehát, hogy a homokot érzel a lábad között.
4: Nem bírom. Nem.
1: Csak papucs.
4: Hát elmegyek, de le kell mosnom a szemben, és a kezemet is le kell mosnom.
1: Na, érdekes az idegrendszer, hogy működik. Igen?
2: Több rétegű papír zsebkendő, ha elkezdik a csaj előtt szétszedni a rétegeket, az ugye úgy így a szálakkal kapaszkodik egymásba, ahogy elkezdik szétszedni a réteget, és középen még, ahol össze van ragadva, az így emelkedik föl, elkezd tájni. Megfogod így a zsebkendőt, itt írja, a lányismerősről elkezdett széthúzni, és elvásja magát.
1: Mi lehet a kapcsolat? Mi lehet az idegrendszer? rendszeri kapcsolódás.
4: Nagyon érdekes.
1: Hogy mitől túlvezérelt.
2: És a zsebkendő, nincs vele baja, ahogy elkezdett szétúzni.
1: Mert annak van egy ilyen recsegő hangja, nem? Vagy egy ilyen halk hangja, hogy így szétjönnek a szálak.
2: Aha.
3: Filc hangja a papírom, folyamatosan libabőrös leszek tőle.
1: Filc hangja a papírom, tudom miért mondja, engem nem zabar, de annak tud lenni egy nyikorgása, egy ilyen kicsit így megcsúszik a papíron, és nyikorog egy kicsit.
3: Egy finom suhogás, nem?
1: Nem, egyáltalán nem zavar. Sőt, tökre otthonosnak érzem, tudod, valaki rajzol, nyugi van, otthon vagy, az kicsit a gyerekkorod, igen.
3: Van egy nagyon kedves barátom, aki például vizet nem tud bögréből inni.
1: Mert?
3: Mi a bögréből, csak pohárból.
1: Mert?
3: Azt mondta, hogy ő inkább szomjan hal.
1: Tényleg. Igen. Homokos lábbal papucsba belebújni, kiráz a hidegére egy hallgató. Nekem a feleségem hangja, ami az idegrendszer túlterülésen, az idegrendszer, csak pislog. Igen. Azt mondja, hogy villame késcsikorgatás a tányéron. Aha. Grillsajt gumis hangja, amikor már kicsit kihűl, tökre tudom.
2: Az igen.
1: Tökre tudom. Ez is a vattához hasonló, van egy nyikorgása.
3: Van egy nyikorgása, igen,
1: és azt tud a fogad alatt is egy kicsit nyikorogni. Bekapod, és így megnyikordul a grillsajt. Hát egyébként értem, hogy miért. Van egy ilyen kicsit hidegrázós része, igen.
3: Zokniban vízbe lépni?
1: Egyáltalán nem zavar.
3: Semmi.
1: Nem. Zoknikat megfogni, főleg a zennyes, de még a zokni szó kiejtése is rosszul létet okoz nálam. Ha valaki hány együtt, hányok vele, az tökéletes. Az mély empátia. Az másról szól. Ott csak egyszerűen együttérző vagy.
3: Nyers hús fogása.
1: Semmi bajom vele.
3: Húst.
1: Semmi bajom semmi. Vele. Abszolút nem. Abszolút nem. Zacskó vagy műanyag feltöltődik, hozzátapad a bőrömhöz, feláll a közemen a szőr, és azonnal hány ingerem van. Ez milyen az durva. Azt a mindenségét neki. Amikor belepottyantok a WC-be, és visszacsap, pedig dobok előtte WC-papír, nagyon tud idegesíteni. Azt mondja, hogy valaki, amikor úgy eszik, hogy a fogai között szürcsöli a levet. Tudod, mint amikor öblítesz fogmosáskor. Azt mondja, puszi cupogás gyerek, az első három még nem zavar, de míg egy perci puszilgatja valaki a gyereket hangosan, az agyon tudnám verni. Rendesen érzem, hogy megy föl a pumpa. Azt a mindenit. Zokniban vízbe lépni, kifröccsent víz a fürdőben. Semmi. Nem. Ugye? Hogy ez így ez nekünk nem. Nem. Porcukorba nyúlás, vagy egyáltalán maga a porcukornak az adagolása, kiszórása. Semmi.
2: Érdekes.
1: Tök érdekes.
2: A porcukor jó.
3: Ugye? Lencsébe, babba. Tehát sok sem, ilyen hüvelyesbe egy beletolni az ujjaimat.
1: Hüvelyesbe tolni az ujjad.
2: Az igen.
1: Ne viccelje. Hát ez... Nem, Feri. Hát azért gumikesztyű, de meg oda.
3: Hát aztán abban azért nem lehet.
1: Hát azért
3: nem. A nagyon muszáj. A jégkrém fapálcája, amikor a számhoz ér.
1: Ja, amikor elfogy rajta a jégkrém.
2: A fény is utálom.
1: Azt mondja, nekem semmi.
3: De? Semmi.
1: Semmi. Tehát az, hogy a fa pálcika hozzáér a fogat.
5: Ezek a fa villa, kanál, meg ilyesmi mostanában ugye azt a jég.
1: Semmi sokszor. Bajom vele. Nektek van?
2: Nekem nincs. Nincsen? Azzal nincs. Azzal a fa pálcikával a jégkrémben van. Mert ahogy a jégkrémből az utolsó darab eltűnik, az még sejmes, krémes, finom, hideg, és egyszer csak ott van a fa fogat között.
3: Én még szivogatom is, mert az a fapálca átveszi.
1: Igen. Igen. Igen. A vattát nagyon sokan ének, nem bírom összenyomni a hideg kirásztőről, tökre értem, illetve a póló a szájba, tehát bekapod magát a pólót, és nyikorgatod. Amit akkor az ugyanaz, mint a csücsök, hogy a pólót bekapod a szájad, ma, és egy picit elkezded egy nyikor, és nyikorog a fogad alatt. Nagyon szeretem. Kirázza a hideg, kirázza a hideg, tényleg?
4: Engem is kirázza a hideg, borzalmas.
1: Bali paníroz gumikesztyűbe. Köszönöm, nem sűrűn panírozok azért, de igen, jó. Átmegyek a Ferihez, megkérem, hogy rakjon fel egy gumikesztyűt.
3: Figyelj, a lapát hangja, amikor a sóderbe vagy a homokbe benyomod.
1: Az nem tudom milyen, nem csináltam ilyen.
3: Ja.
2: Hülye vagy fizikai
1: munka, hülye vagy.
3: Az is egy ilyen csikorgós.
1: Úgy elkerül, fogalmam nincs, igen. És jött még egy nagy örre, nem beszéltünk a kordbársony anyagnak a nyikorgása gyerekkorodban. Szerette? Meghaltam tőle. Nagyon sok kordbársony nadrágom volt.
2: Lehet, hogy ezért már utcáltunk, mint a szar.
1: Valószínűleg ez volt egyébként.
3: Jó, nagyon adom izzadt testtel porolni, amikor rátszár a por, és ráragad a bőrödre.
1: Imádom.
3: És lesz, de gyűlölöm!
1: Imádom, semmi bajom vele.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sikeres volt az első akvatlon, folytatódik az értékes esték továbbra is, zárva tart a színészet Máté Szalkán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A bújtosító újabb sporttörténetet írt. Itt rendezték meg az első akvatlon élménybajnokságot, ahol több mint 50 versenyző állt rajthoz. A célba érkezők mindegyike egyedi befutó érmet kapott, a legjobbakat pedig külön díjjal jutalmazták. Ezeket Győr Bélától, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárától vehették át a győztesek. Ő rádiónknak is nyilatkozott.
2: Nagy örömmel vettük ezt, azt is, hogy Nyíregyháza újra fölkerült a térképre, és köszöntem a rendezőknek azt, mert ugye itt voltunk a vándorgyűlésen is legutóbb, és annak is nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Azt, hogy ilyen aktívak, és azt, hogy ilyen sporteseményeket kezdeményeznek. Látszik, hogy itt családok is megjelentek, volt, ahol apukák, anyukák versenyeztek, volt, ahonnan a gyerekek. Ha már csak azt elértük, hogy jövőre ugye a családokból, akik most nem indultak, azok is indulnak, akkor azt hiszem, hogy elérte a célját ez a rendezvény is.
1: Folytatódik a Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság programsorozata. Az értékes esték következő alkalmát szeptember 22-én tartják, ezúttal a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerül a középpontba. A nemzeti értékként számon tartott együttes zeneművészeti és kultúra közvetítő tevékenységét Kóti Gergő, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Közhasznú Egyesület elnöke mutatja be. Az előadáson a zenekar is közreműködik. Az értékes esték célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a Nyíregyházához kötődő kulturális, művészeti és egyéb értékeket, írja a nyiregyháza.hu. A helyszín a Móri Zsigmond könyvtár, a program ingyenes. Továbbra is szünetel a szülészet, nőgyógyászati aktív fekvőbetegellátás és az ügyelet a Máté Szalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szentmárberek vármegyei oktató kórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Máté Szalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint a hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszortan gyenge esők kialakulhatnak a reggeli órákban, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Élénk marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 29-30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Változás holnap sem várható az időjárásunkban, elszortan lehetnek kisebb esők a megnövekvő gomoly felhőkből, de így is több órára kisüt majd a nap is. Marad a szeles időjárás 28-30 fok körüli csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A kör közepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után 16 perccel. Hello Eszter, jó reggelt! Feri, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Jött egy nagyon jó írás, mamma, úgy hiányoztál, mint Balázs hétfői kívánság műsorából a jó indulat. Mamma!
2: Milyen voltam úgy, hogy kérdezem meg, a teljes élményre vagyok kíváncsi, tehát így
1: összességében. Jó. Kézzed, betelefonált egy idős hangú néni, annyira cuki volt, nagyon aranyos volt. Kívánt egyet, már nem tudom, hogy mit, kicsit hasonlított a hangja hozzá. Szerintem nem te voltál, de nagyon aranyos volt.
2: Én nem tudtam telefonálni, börtönben voltam. Börtönben voltam, nem hiszem, hogy tudtam volna telefonálni. És tudom, hogy van ez a műsor egyáltalán.
1: Ja,
2: és voltak még betelefonálók? Izgalmasak?
1: Voltak, volt betelefonáló, kívánság, zene, kisgyerekek, öregek, 60-as évek dalai. Jó volt, szerintem egy jó hangulatú. Négy órót, mindenképpen rendhagyó, így lehet fogalmazni.
3: Hát a zenei válogatásra szerintem a zenei igazgatónk többször lefejelte az íróasztalát.
2: Megérdemli, amúgy fájjon csak neki.
3: Meg.
1: Igen. Na mi újság van, megjöttél? Na.
2: Megjöttem, a gyermeket intézményesítettem, útjára bocsátottam.
1: Na,
3: végre!
2: Tegnap igen, elsőjön elindult, tehát a dolgok elindultak.
1: Második osztályba lépett?
2: Második osztályba lépett.
1: Hogy megy az idő?
2: Nagyon durva.
3: Várta, úgy, akarta, vagy volt már egy kis ellenállás?
2: Vegyes érzései vegyes? Voltak. Nem volt ellenállás, mert csak izgult miatta, úgyhogy édesanyára szükség volt. De ma már, tegnap már közvetve velem a játszótéren, hogy hol van a helyem, úgyhogy szerintem most már rendben vagyunk.
3: Tipli van a lyuka.
2: Tipli van, igen, most már ne fárasztom őt itt a szarságomban, most már akkor sinem van.
3: Hát de és még a Vidor Fesztiválról nem is meséltél. Na mi volt? Jó
2: Vidor
3: volt?
2: Vidor Fesztivál, nagyon jó volt. Voltam még, ugye utána még visszamentem, és akkor még azokon a napokon ellátogattam, és aztán pedig jelen lehettem azon a...
3: Figyelj!
2: Hát ugye nem találkoztam vele be se azokon a napokon, amikor ugye itt voltam a rádióban, és akkor visszament, és ugye ők előtte volt Csörtéjék az Áronnal, és ugye Áront látta először szerintem színpadon életében, nem tudom, hogy előtte, ezt nem kérdeztem meg, hogy látta előtte, és az volt, hogy a Csörtétől teljesen függetlenül egymást szerintem szakmailag nagyon lenyűgözték. És
1: wow.
2: Nagyon durva volt, és láthattam ezt a pillanatot, amikor a személyes ellentéteken felülemelkedve emberek szakmailag elismerik egymást. Hogy ez így jó. És ez jó volt. Ez egy kicsit úgy... Na, jó volt ott lenni. Na, ebben jó volt ott lenni.
3: Nagy pillanatok nagyasszonya, látod?
1: Így Vidor van. Fesztivál.
2: Így van.
1: Igen, Vidor Fesztivál, Nyíregyházán, így van.
2: Igen. Nagyon jó volt. Jó dolgok történtek.
1: Jól van. Hát
2: azt
1: akkor örülünk,
2: hogy itt vagy. Meg covidosok is voltunk, azt is elmondanám, hogy ezt még a sikerült bele... Én nem értem.
3: De ez van még? Ez így jön, hogy covidos vagy?
1: Én azt sem tudom, de honnan tudod, hogy covid lementi tesztér?
2: Nekem van otthon, 2028-ig jó lesz, ne viccelj.
1: Azonnal. Négyfajta covid-tesztel megnézzük, hogy covidos vagyok-e. Sose értettem egyébként, tehát mi van, ha kiderül, hogy igen, akkor miben más a dolog?
2: Nekem azzal, hogy én tünetmentes vagyok, tehát az összes covidot elkaptam, mindegyiket tünetmentes vagyok, egyetlen egy tünete van, hogy van egy ilyen nap, amikor idegbeteg vagyok, de olyan idegbeteg, hogy tudod, így azt érzed magadon, mint amikor mint ilyenek hideg lehet, hogy hormonos.
1: Csak a covid.
2: Tehát, hogy hát, ha megcsinál a tesztet, és pozitív, akkor van szó, igen.
3: Vagy legalábbis arra lehet. Fogjuk.
2: Igen. Nem szoktak ilyen kilengéseim.
1: Nem.
2: Csak ha esik a cukrom, akkor igen, jó. De úgy nem.
1: Igen, de akkor... Vasat kell szedni.
2: Plusz nézem a Most Wantedot most már, ugye elindultunk, ez a gyerek a kedvenc műsorunk.
1: Hát gyerekek, hát itt lesznek itt még nagy dolgok a harmadik részben.
2: Azon annyira rögtem a tegnap az én...
1: Mi volt tegnap?
2: Ugye két részt néztünk meg elsőre, most a harmadikat még nem láttuk, az első kettő.
1: Első kettő van meg. Aha.
2: Igen, és a az volt, amikor követettétek a BMW, és akkor meg akartatok leckésztetni, megfordult, és egymásba vettek. Hát figyelj, az annyira jó.
1: Igen, mert tömegkarambolt okoztunk.
2: De kiderült, ki vezette a BMW-t?
1: Egy követőautó valakinek, a valaki, nem tudjuk, hogy ki volt, de követőautó volt, minket követett a hülye. És összetörte magát, mert neki ment a mi autónknak hátulról.
3: Állt a város, tömegkarambol, kiulladó autók, felboruló gyerekek.
1: Igen, igen, igen. Na,
2: betétlapok, mindenhol
1: minden volt, őt leszettük ott, ebből öltek a betétlappal, mi pedig mentünk tovább.
2: Igen, viszont az tényleg nagyon zavaró, hogy, hogy emberek csak úgy akartak részt venni ebben a műsorban, hogy ülnek egy autó hátsó ülésén.
1: Igen, ez, ne, ja, ez ja, ja, már mint a celebek?
2: Igen.
1: Hát sokkal szervezettebbek voltak, mint tavaly. Ettől egy kicsit sajnos úgy nem is oda az izgalom, mert szerintem izgi, csak, csak már felkészültek, pedig mondtuk nekik, hogy ne szervezzék meg. Az az izgi, ha Jakubcsa Gabriella négyökről szekérenül a Svábival, és nem a menedzsere viszi A-ból B-be, vagy a mit tudom én,
2: Anna.
1: Nem az Anna. Ez egy általános gondolkodás, hogy nem a műsort nézzük, hanem meg akarjuk nyerni, és megkapják az itinereket, de mindenki mindent lesz. A Jolly-ék is, a kabát, mindenki autóról autóra leszerveztette magát. Tavaly ez még ugye nem műsor volt, mert nem is ismerték a formátumot. Tehát, hogy ja, de nem baj, hát azért nem lesz neki
3: majd az én volt, aki libegőzött.
1: Igen.
2: Na, jó fejek voltak szerintem a Márkóék. Az jó fej volt. Inkább tényleg az, hogy azt nem érteztem vizuálisan semmilyennek, amikor fekszik valaki egy nem tudom milyen mercinek a hátsó ülésén, és azon gondolkodik, hogy menjünk ki a városba, még menj egy kör. Azt nem érzed úgy, hogy na ez most így szétfeszítenek, nem? Tehát, hogy azt akar, kódulni akartam
3: mondta,
2: őket látni.
3: Jönnek, érted? Igen. Ő azt akar, meg akarja nyerni, csak ezzel kiherész mindig egy műsort, hogy ennyire.
1: De ez már milyen durva, hogyha digitálisan nézed, már három részt láttál, ha csak analóg nézed két részt, hogy mennyire már a tévézés így megborul, nem? Hogy már előre tudsz menni digitálisan, de még nem látod a harmadik részt, abból nem szabad spoilerezni, mert van, aki még csak a második, tehát nagyon érdekes azért ez is.
2: Solti Ádámnak a fizimiskájáról azért még érdemes nem beszélni egy-két szót, mert Ádám úgy néz ki ebben a műsorban, mint egy ilyen bedrogozott Disney herceg. Tehát van az a fizurája, meg van az, hogy ez az arcsontja, meg az arc, és ehhez meg van az ilyen nagyon furcsán processzált stressz az arcára.
1: Ja, te ilyen végig szorongta az egészet. A harmadik részben lesznek vele jó pillanatok igazából. Borzasztóan durván szorong végig. Ja, jól van gyerekek, jól van. Hát nekem eddig tartott az abszinenciám, úgyhogy...
3: Meg volt a tegnapi!
1: Sajnos tegnap este.
3: Ja, Istenem, hát azért gyerekek, ez nagyon szép.
2: Kibontott egy konyak medgyet?
1: Hát úgy volt,
3: mikor
1: hogy...
3: Mikor volt? Pénteken volt az utolsó?
1: Pénteken, iszom, és tartok egy szünetet.
2: És keddig kivírtad,
3: figyelj! Négy nap haver, ez nem rossz elsőre.
1: Tegnap oda tettem
2: magam. Tehát nem ilyen pecsétet kap az ilyen...
1: Frankon elgondolkoztam.
2: Egy fél rolettit.
1: Volt két nap ilyen fura levertség, meg ilyen, én nem annak tudtam be, csak hogy vége a nyárnak. De ma már megvan újra a jó kedv. Tegnap egy nagyon jó japán étteremben töltöttem az estémet, igazán durva, nagyon-nagyon izgi helyem, egy fine dining, tehát tényleg nagyon izgi, de sajnos egy két üveg proszekot be kellett mellé nyakalni, úgyhogy...
2: Nem volt
3: kérdés. Proszekot ittál egy japán étteremben.
1: Bizonyám.
3: Semmi szakértő.
1: Nem szakértőm. Kikértünk egy nagyon jó proszekot, és abból egyből kettőt bevertünk.
2: De melyik japán étterem volt ez, ahol
1: hát hívtak meg engem? Nem csináltok reklámot, de majd elmondom, tényleg nagyon jó. Ha szereted a japán kaját, meg a sushit, akkor az most érkezett meg ez a hálózat Magyarországra. Még nincsen Kelet-Európában éttermük. Nagyon jó.
3: Ezt szereted meg a két üveg proszekot, úgyhogy egyedül volt vacsorázni.
1: Igen, és tudod, egyedül vacsoráztam, odaültem egy idegen asztalhoz, mondtam, sziasztok, én most itt megiszom.
3: Ugye nem zavarom.
2: Ti voltok már a Bian Gardenben amúgy?
3: Bian?
2: Bian Garden. Ami ott van Kőbányán, a kínai piacon, ahol ilyen sok kis bód és kínai éttermek vannak.
3: Pont Anna most mondta, hogy menjünk el együtt egyszer.
2: Én most voltam kétszer múlt héten.
3: Igen?
2: Igen, voltam ott egy ilyen munkaügyben, meg amúgy is, és figyelj, ez nagyon jó az a hely. És egyszer sem kaptam hepatitizát.
3: És autentik kaját ettél? Tehát kacsafejek, nem tudom.
2: Csirkelábok vannak, száznapos tojás van, kacsa sült van.
1: Ez hol van? Ez a kínai negyed? Ott
2: szokottam, úgy mondom neked. Aha. Az. Vagmester ott szokott cirkálni.
3: És jó, hát, hogy mindenhol cirkál.
2: Igen, vannak mindenféle vafus levesek, minden jó dolgok vannak.
1: Na az jó, az pont tegnap az Anna is ajánlotta, hogy menjünk el egyet kajálni, mert nagyon jó óta.
2: Kimész, ott állnak ezek az arcok, és én múltkor levideóztam, nem szabad ilyet csinálni, de annyira tetszett, hogy ott ült négy darab kínai hölgy, mindegyik nagyon szépen fel volt öltözve, különböző életkorúak voltak, és nyakalták a sört. Ültek egy padon, és nyakalták a sört, és ilyen kis porra beöntögették a sört, és akkor ugye egy üveget ugye egy körben megittak.
3: Úgy nem tűnsz annyira alkoholistának. Ha négyen egy üveget vesztek egyszerre, az ugye
2: de figyelj, körömcipő, kis izé, akkor hosszú cigit szívtak hozzá, és mondom, négy teljesen másik generáció volt, szerintem, tehát mit tudom, egy 20-as, egy 30-as, 40-es, 50-es, és ugye alapból nehéz őket elkülöníteni egymástól, de ahogy azok piáztak egy péntek este, figyelj, le a kalappa, imádtam.
3: Le kell valahogy zárni
2: a hetet. Néha, attól megitta a sört, akkor így felvett egy csirkalábat, azt elrákcsálta, és ment tovább azért. Volt disznófű, amit el tudsz képzelni. Ekkora osztriák vannak, mint a tenyerem.
3: Ázanyja
1: úr! Azt a mindenit, de kár
3: gyűjtszetem. De kicsomagoltad?
2: Én nem néztem, hogy nekem fellépésem volt utána, hogy ezt nem mertem megkóstolni, de amúgy sok jó dolog van.
1: Na jó van. Oké, akkor nézzünk egy-két SMS-t így korán reggel, jó? Csak hogy ki, hogy ébred, ráhangolódva az iskolára, a szeptemberre. Az elmúlt héten itthon feküdtem fekvőgipszben lábújtörésen, majd tegnap visszamentem kontrollra, egy másik orvos megállapított, hogy inkább lábközép csonttörésem van. Jövő héten repülünk Krétára, de lassan úgy vagyok vele, mint az utas, aki ment is volna, meg nem is. Illetve azon gondolkoztam, visszamegyek a kórházba kontrollra, akkor majd a bokám lesz eltörve. Szép napot nektek, Dia. Ugye beszéltünk erről a krétai utasról két napig, az egészen elképesztő. Egészen elképesztő téma. Azt mondja, hogy Eszter, kihívhatlak egy fekete fehér igennemre? Kérdezi valaki.
2: Hát jó, hát nekem mindegy.
3: Ha már itt vagyok.
1: Igen.
2: Itt vagyok, így van.
1: Abszolút, Eszter játszik. Ez, igen, tehát hogy ez ma ő. És aztán holnap és holnap után is.
2: Ne dadog,
1: igen. Nem csak próbálok közben Viberre váltani. Kawasaki motorról vélemény, hát ezt nem ebben a pillanatban fogjuk megválaszolni.
3: Plusz egyikünknek sincs, és nem is ültünk még rajta.
1: Igen, úgy, nem nagyon vagyunk.
3: Így nehéz.
1: Igen. Eszter, telefonban teljesen más hangod volt a kívánság műsorban. Igen, hiszen elváltoztatta. Nagyon jó, köszönjük szépen, ez egy nagyon elmés megjegyzés, talán azért, mert egy idős néni hangján beszélt, ugye?
2: Tehát, hogy... Ez még Földesi Ferenc is megirigyelte volna, igen, hogy itt tudok csalni a hangomat.
1: Lesz-e, hogy vagy magyar rovat így iskola kezdéskor? Én úgy láttam, hogy a Laci tervezett, beírta. Hogy vagy magyar. Beírta. Hát mozgó ünnep.
3: Hát nem is mondtuk neked, hogy egy új rovatot indítottunk, ahogy forgatni voltál, és nagy sikere volt, még a Laci is támogatta. Lacikám, csillagom, azzal mi van a mi kis telefonálós rovatunkkal?
1: Felé lett akkor, valami rovat, amikor, vagy elindítottatok valamit?
3: De nem ahogy vagy magyar.
2: Nem, ezt én találtam ki. Nem, arra gondolsz?
3: Az, Eszter
2: jött be. Azt én hoztam, hogy a gyáváknak, hogy a rossz híreket elmondjuk helyettük tulajdonképpen.
3: És nagyon szerették a hallgatók. Tehát te írsz, hogy figyelj, az, hogy szakítani akarok az asszonyja, de nem merem megmondani. Itt a
2: lepatkáztam
3: száma.
2: A felnit, igen. De nem merem megmondani.
3: Imádták.
1: Szerették?
3: Imádták. Tök
1: és akkor hívogattatok arcokat, akiknek elmondtátok.
3: És azt mondtuk, hogy mi vagyunk azok, de hát az a helyzet, hogy van egy kis...
1: Ez akkor az őszinte péntek, hívjuk így a rovatot.
3: Őszinte péntek.
1: Az őszinte péntek, és akkor péntekenként van, egy hónapban egyszer megcsináljuk, hogy felhívjuk, és általunk közli a rossz hírt, amit el akar mondani.
3: Mi mondjuk el neki.
1: Tök jó.
2: De bármit el lehet elmondani ezzel, azt, hogy megetted a dugi csokit, elköltötted a dugi pénzt, meghúztad a kocsit, meghúztad a sógorodat. Ilyesmi, igen,
1: meg húztad a szomszédot.
2: Bármit. Sziasztok, Sebestyén Balázs vagyok, csak azért telefonált, mert a feleséged valószínűleg...
1: Igen, feleséged meghúzta a vízszerelőt.
2: Így van. Hogy vagy különben?
1: Kérsz egy dalt valakinek. Igen.
2: Második kérdéstől lesz igazán izgalmas a beszélgetés.
1: Igen. Oké, gyerekek, jól van, elmegyünk akkor játszani. Jó, itt kérdezi valaki, hogy miért nem beszélünk többet a bitcoinról, nemrég tört ki élesen a piac, vagy lejjebb vártad és nem szálltál be. Nem akarok ezzel én mindenkit fárasztani, de két mondatot tudunk majd róla beszélni, úgyhogy nagyon szívesen.
3: Nincs ahogy ezek. Megjön a reggeli, mi kimegyünk, azt mondja a bitcoin.
1: 4-8-ra jöttük be, én addig 7-től, hogy 4-8-i piacokat elemzek. Nagyon
2: azt
1: szívesen.
2: Azt hittem, hogy ezt elfelejtettem, mert nagyon rég nem beszél. A bitcoin szó nagyon rég nem hagyta el a szádatban.
3: Megmondom neked
1: némi
3: az okát.
1: Némi ellenállásba ütköztem nálatok, meg úgy mindenkinél.
3: Meg volt a francba, tehát nem volt mire büszkénkedni.
2: Volt?
3: Igen, ha 150 ezerre fölment volna, akkor hidd el, hogy
1: arról beszélünk.
3: Akkumuláció? Minden szarnak lehet nevet találni. A lényeg, hogy a felét elbuktad.
1: Ez az akkumuláció.
2: És az akkumuláció, hogyha lemerül, akkor be kell bikázni?
1: Akkor be kell bikázni, az akkumuláció az a gyűjtögető időszak, amikor halmozod, gyűjtöget.
2: És milyen hosszú volt ez a gyűjtögető időszak?
1: Nem volt annyira hosszú, én tovább vártam ezt a lenti részt, úgyhogy ez most egészen izgalmas, ami történik. Ment egy 20%-ot nagyjából, de ilyen 59-63 szerintem az egy nagyon jó sáv volt. Az ott csücsült egy fél évet, 3-4 évet, egyet. Nem tudom pontosan, olyan gyorsan megy az idő. Aztán most meg elindultunk
2: felfele. Addig mit csináltál? Oriflame-eztél?
1: Addig Oriflame-eztem, meg MV-eztem.
2: Na jó.
1: Egész jól ment. Kicsit belenyaltam a Cepterbe, de az nem ment annyira jó.
2: Nem, az elején be kell lépni a Cepterbe, az nem működik már.
1: Igen, az nem ment. Eladtam két készletet, de keves volt a jutalék, úgyhogy a Cepterből kiléptem, de az Oriflame nagyon megy, és az MV.
2: Azt akart mondani, hogy szerintem az Oriflame az egy forever and ever lehetőség mindenkinek. Ha van esetleg tantestület körülötted, akkor az az igazi.
1: Igen. Úgyhogy ennyi gyerekek, de beszéltünk róla, ha akar. Valamikor. Jó, fél hét van pontosan, játékra is lehet jelentkezni, közlekedési híreket is. Lehet nekünk írni, mi iszunk egy kávét, aztán itt vagyunk mindjárt.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
6: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett. Hihetetlen előzés a kanapénál. És megcsinálta! Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
11: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Dorytricin. A Dorytricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
12: Dorytricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van, én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
15: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
16: Maltofer rágó tabletta, vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerész.
17: Reklámot hallottak.
18: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, ismét leszerett róvéradás. Péntek esti futóprogram Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén, szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónknak Rutka Indér Vivien, a vármegyei katasztrófavédelem szóvívője.
2: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll. Több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is.
1: Ismét retró véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat. Most szombaton országszerte 32 helyszínen. Köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják az önkéntes véradókat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retró zene és a sörvirsli menü teszik különlegessé. Vért bárki adhat, aki egészséges, 18 és 65 év közötti, testsúlya eléri az 50 kg-ot és megfelel a véradás egyéb feltételeinek is. Minden fontos részlet elérhető az ovs.hu oldalon. Pénteken ismét megrendezik a Veled Futok rendezvényt Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a mozgás örömét látványos fényekkel, zenével és közösségi élményekkel tegye emlékezetesebbé, között a Nyíregyházi Sportcentrum. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont az eseménynek, a résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, 400 méter, 1200 méter és 3000 méter. A futás mellett kísérő programokkal, tűz és led zsonglőrökkel, fényfestéssel, rúdtánccal, arcfestéssel, zenés programokkal is várják az érdeklődőket. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszortan gyenge esők kialakulhatnak a reggeli órákban, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Élénk marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 29-30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Változás holnap sem várható az időjárásunkban, elszortan lehetnek kisebb esők a megnövekvő gomoly felhőkből, de így is több órára kisüt majd a nap is. Marad a szeles időjárás 28-30 fok körüli csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3:07 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És már is folytatjuk. Mi a helyzet, Fantás Duci? Hallgató társunkkal mostában nem hallani róla. Itt van még köztünk, Szabika kérdezi, Szabika nem tudom, nem írt.
2: Itt
1: írt?
2: Van, de hogy nem írt.
1: Itt van
2: tegnap,
1: Ducika?
2: Tegnap előtt írt valamit, igen, már nem emlékszem pontosan.
3: Azt hittem, hogy viszlát.
2: Végeztem veletek kutyát.
1: Igen. Balázs a receptet komolyan mondtad, érdekelnek össze. Nem, ez vicc volt. Ez vicc volt, sok mindennek nincs azért itt valóság alapja ebben a műsorban.
3: Mániákus hazudozás zajlik egy
1: abszolút,
3: ideje.
1: Csak az. Eszterrel szeretnék játszani, és revansot adni neki, ez Zoli küldte nekünk, úgyhogy itt már...
3: Adni vagy venni?
1: Hát ez az.
2: Hát ha revansot adsz,
3: akkor ő nyert egyszer,
2: akkor már egyszer
3: ő...
2: nyert, és most megengedi neked,
3: de hogy egyszer nyert, akkor hallgassa örökre. Így van. Én majdnem játszótéri verekedésre keveredtem egy hinta miatt, úgyhogy nem húzogatnám a bajszomat.
2: Anyukák egymás között, vagy egy gyereket akartál megverni,
3: nem,
2: az korrektebb?
3: Figyelj, nem tudom, nem, én semmit nem csináltam, én telefonáltam, a lányom pedig színezett benne ebbe a tárcsahintába, és odaadott nekem egy ceruzát, hogy hegyezzem ki, és ez idő alatt egy konfliktus tört ki, mert ő kiszállt, majd visszaszállt a hintába. Amit ugye nem vettünk észre, hogy valaki úgy érezte, hogy akkor a hintába kiszállt, az már ugye felszabadult hinta, de ugye minden cucca benne volt, hogy visszaugrott a hintába, és ennyi elég volt. Ennyi
1: és elég
3: volt.
1: Akcióban
3: nem egy anyuka, egy házas pár, úgyhogy én telefonáltam, hogy látod, hogy ilyen ingerülten beszélek, azt mondom, ne haragudjon, telefonálok. És mondom, tehát mondom, az egy gyerek egy hintában, hogy mi a vészhelyzet? És akkor volt velük egy kislány, akinek beszélni se tudott, és akkor, hogy jött nagy, mondom, jó, tehát ez túl sok érzelem, akkor legyen az, hogy most mi kiszállunk, és akkor beleszállt, de a gyerek nem is akar benne lenni, hintában, hanem a szülei akarták, hogy benne legyen, úgyhogy egyet hintázott, és aztán el kellett vinni. Ott ültem, hogy ha ez ilyen lesz ez az év, srácok, ha ez ilyen lesz,
2: akkor
3: ez sok lesz.
1: Eleve gyanús az a szülői pár, aki együtt van játszótéren. Már gyanús. Ott már gyanús, elmondom neked. Az vagy a papa, vagy a programja. Együtt elmenni játszótéren nézni a kis kéthelyes totyogót, az ott már valami nagyon gyanús.
3: Hát a házaspár egyik fele úgy nézett kint, aki frissen szabadult egy végrehajtási intézmény.
2: Akkor mit csodálkozol, hogy így szóltak?
1: És játszótereznek.
3: Nem tudom miért, lehet, hogy valami fontosabb, mint van átérve, fogalmas.
1: Igen, lehet, hogy csak dílerkedtek a játszótéren, igazából terítettek.
3: Igen, fú, na, elvesztettem is ott azért kicsit a türelmet. Itt tartunk, ez már egy vészhelyzet.
1: És akkor beült a kislány a hintába, majd kiszállt és visszaadta.
3: Beült, egyet így lengett fel, és mondta, hogy én nem akarok hintázni.
2: De a szülők akartak el.
3: Very nice.
2: Ennyi.
3: Akkor ez megérte.
1: Hát ez egyébként ezek a játszóteres dolgok is megérnek egy misélt. A túlvezérelt gyerekek, túlvezérelt szülők azért.
2: Az... Mindenhol, de ez hú, ugyanez van az iskolában, ugyanez lesz a menzán, bárhol ugyanez lesz, hogy jön mindig egy ilyen kretén szülő, érted, aki azt gondolja, hogy ebben neki kell beleszállnia. Miért?
3: Meg azt, hogy mi múlik a türelmem. Tehát, hogy mi múlik az, hogyha valaki vár 5 percet. Amúgy tudod, nyilván többfajta opció is van a hintázás egy játszótéren, tehát ugye nem csak egy hinta van, hanem sokfajta, hanem az van, hogy ő kinézte, hogy a gyerek ma így fogja jól érezni magát.
2: És akkor, ha nem kapja, igen, meg, igen. Akkor nem fogja
3: és
2: jól érezni.
3: Mi ugye közé, és az álma közé álltunk, de nem a gyereknek az hinta, hanem én, az, igen, tehát ez egyszerűen ez van.
2: Megértetted a napját.
3: Igen, a másik meg azt, hogy annyira durám, hogy én látok valakit telefonálni egy játszótéren, akkor azt tudom, hogy ezt nem zavarom meg vele, mert hát most valószínűleg van lehetőséget telefonálni, mert amúgy meg a gyerekével fog foglalkozni. Előtte is, és utána is. Akkor nem, tehát nem mész oda, hogy
2: de aki a saját gyerekére ezt megcsinálja, érted, azt szerinted gondolkozik azon, hogy te telefonálsz. Szarik rá.
1: Letolja, igen.
3: Nem hiszem, hogy bármi gondolkodtak, csak alapból azt nem értem, tudod, hogy ahogy szeptember 1-e lesz, miért változik meg a közhangulat, hogy miért lesz mindenki feszült.
2: Szerintem
3: miért...
2: ő ilyen volt nyáron is, csak és nem találkoztál vele, nem, mert egy Nyíregyházán voltál, vagy a Balatonon, vagy ahol akartál. Ugyan, ő konstans hülye. Tehát ő nem szeptember 1 jön.
3: Lehet, hogy részegek a gyerekek, meg hasistárulnak a libikók alól, de nincs ilyen. Kedves emberek van.
1: Eszter, én vagyok a hintás kislány. Egy tudok beszélni, csak épp cigi volt a számba. 2 a hinta az enyém.
2: Apukám megvette az egész játszóteret.
3: Ahogy ezt kellett volna kimenni a saját gyerekhez, beülni nekem. Na, mi van?
2: Na,
3: most én jövök. Vagy csak azt mondanám, hogy oda gyerek hozzám, ne rúgj, én is csak sorba állok. Arra kíváncsi lettem az arcára, hogy édes Istenem.
1: Igen. Eszter, jó volt a Priest, szarunk a játszótérre, te voltál Judas Priest.
3: Nem volt a Judas Priest, de nem volt babysitter, úgyhogy nem voltam.
1: Na, hát ez pedig azért kérdezik ennyi, hogy milyen volt a Judas Priest.
3: Férjem volt, annyit tudok megmondani, hogy hajnal egy és kettő között jött haza, és csak annyit hallgatott. Breaking the law, breaking the law.
1: Judas Priest, úristen.
3: Ezt hallottam be a nappali bordáson, és már nem engedtem be aludni, úgyhogy ez van. Tegnap az volt.
1: Judas, és akartál menni, vagy szó volt róla, hogy mész?
3: Én szerettem volna menni, jegyem is volt rá ilyennyire, de nem volt sajnos segítségem, úgyhogy otthon maradtam a gyerekkel, és néztük a Most Wantedot.
2: Miért nem szólsz ilyenkor valamelyikünknek? Hát olyan szívesen
3: mit átmegyünk. Mondja pontosan?
1: Hánykor volt ez?
2: Hát este, most szólsz.
1: Este már piás voltam.
2: Akkor nem jó. Nekinem, de én nem voltam. Ben voltam Pesten, pont el tudtam volna menni arra két órára.
3: Nagyon megnéztem a lányom arcát, ahogy megérkezel.
2: Igen, itt az új babysitter.
1: Itt az új babysitter.
3: Ferkó bácsi, majd vigyázz rád, amíg anya Judas Priest koncerten van. És amúgy, ha olyan koncerten, azon elvittem volna magammal, csak ezt még nem éreztem. Igen. Ezt még nem éreztem, hogy ez jó lesz, de... Hát ez is tartozik nekem a gyerek, csak mondom.
1: Okay. De írják, hogy jó volt, tehát hogy jó buli. Jó
3: azt
1: buli
3: mondta
1: volt,
3: Péter, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt.
2: 70?
3: Igen, de szerintem kb. 70 körül vannak, de hogy maga az énekesnek a karakter, ez nagyon furcsa, mert ő így a kapocs, ugye, hát a metálosok és az LMBTQ között, mert hogy ő egy olyan hangot képvisel, amivel nagyon kevesen mennének packázni. Tehát nem az van, hogy így szerintem négy fal között, de a faszt, töltsétek meg a stadiont. Tehát hogy annyira más ez a hozzáállás, amit ő képvisel, tehát hogy ezzel nincsen packázás.
2: Én ott a bejelentésre lettem volna kíváncsi, az ugye, amikor ő hát bevallotta, hogy ő a saját neméhez vonzódik.
1: Az érdekes, az Judas Priest egy ilyen zenekarban az énekes mellett.
2: Keres rá, a képre meg fogsz őrülni. És képzeled el, hogy áll egy stadionnyi ember, 60 ezer ember, aki eddig vért iszunk, szétszedünk, minden jön, nagy metál, és akkor mondta, hogy hát akkor az van, gyerekek, hogy...
1: Wow, tényleg, én
2: képzelni, állt a 60 ezer ember így. Hogyan? Hogy mit tetszik mondani?
1: Ez nem
3: de
1: volt meg ez a sztori.
3: Hát ha most rákeresel, hogy néz ki, hogy az van, hogy így ő bármit bejelent, te elfogadod. Nem az van, hogy így, na! Oké, rendben van, persze, természetesen. Nem, hogy így.
1: Ez ő a Rob Halford, ő az?
3: Igen.
1: 75 éves. 75 évesen, hogy ő, és ő a csávó? Jézusom, úgy néz ki, mint valami ízél. Atyés, és ő meleg.
2: Uh-huh. Igen.
1: Nem gondolnád valahogy úgy ránézésre. De persze, hát ez,
2: igen,
1: ez
2: nem... ezen múlik.
1: Nem ezen múlik, de úgy azt gondolod, igen.
3: De
1: hogy...
3: figyelj, a rajongói szerintem, tehát ezzel soha nem foglalkoztam.
1: Ja, nem hiszem, semmi.
3: De ez csak azért egy ilyen érdekes adalék ezzel kapcsolatban, mert hogy mit gondol a társadalom a melegekről, és hogy mennyi féle meleg van, tudod? Tehát, hogy ez ennyire, tehát nem lehet sztereotipizálni őket, tehát hogy egyáltalán nem erről szól.
1: Igen.
3: Hogy na, akkor meleg, akkor az így fog úgy viselkedni. Tessék, itt van.
1: Tök menő, hogy ezt bevállaltam. Igen.
3: Ez kemény az, igen.
2: Jó, hát akkor mától így.
3: Igen, amúgy, tehát ez kár. Nem. Tehát,
1: úgy néz ki, mint valami
3: börtön.
1: Azok vagyunk. Igen. Na jó, van, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt!
4: Sziasztok!
1: Hello, Kriszti! Mi helyzet, Kriszti? Honnan hívtál minket?
4: Budapestről, és teljesen.
1: Nem, igen, Budapestről?
4: Nem, Budapestről, csak kicsit izgulat.
1: Na.
4: Így a váratlanul ért.
1: Na.
4: Nem találtam az előbb a telefonom, a férjem hívott, és azt hittem, hogy megint szivat. Mondom, miért csöröksz megint? Ugye nem én hívlak. Jaj, mondom, akkor biztos onnan lehet. De azért izgultam.
1: Na igen, hát jelentkeztél, akkor azért hívott onnan.
4: Igen.
1: Uh-huh. Nagyon jó, oké, és kivel játszanál?
4: Eszterrel.
1: Uh-huh. Nagyon ez.
2: Már csak azért, mert egyikünk mindjárt megfulladunk.
3: Szezonális allergia ütötte fel a fejét.
1: Hollywoodi színanátámon.
3: Hollywoodi
1: színanátámon.
3: Akkor abból én is kérek, várja vele.
1: Igen. Szóval Esztert választottad, és a harmadik gyerekedet várod, te jó Isten.
4: Igen.
1: Négy és két éves gyerek.
4: Remélem, ő egy fiú. Igen.
3: Két fiad van, és ez egy harmadik fiú?
4: Igen,
3: remélem. Én csak annyit szeretnék kérdezni, hogy néz ki a kanapétok?
4: Kanapénk? Hát... tegnap próbáljuk a pelenkára szoktatni a kisebbet, és kevesebb sikerre pont kanapéra pisilt, szóval azt mondom, hogy fél siker.
3: Ennyi. Én ezt van egy ismerős, akinek négy fia van, és úgy néz ki a kanapéjük, mint hogyha a rottweilerek szétmarcangolták volna.
1: Jézusom.
3: Úgyhogy ennyit tudok mondani, hogy nem érdemes drága dolgokat venni az elkövetkező 30 évben.
1: Eleve le a kalappal, hogy két ekkorára még vállaltok egy harmadikat. Tehát, hogy azért az úgy van lendület.
4: Szerettük volna, igen, de kemény.
1: Hát igen.
3: De állítok, beállítja a harmadik.
1: A babaváró, nem? Az nehéz dolog. Tessék?
3: Tehát, az van, azt mondják, hogy az első gyerek az oké, arra jön a második, az ilyen 100 gyereknek érződik, és a harmadikkal így lezárul ez a szitu, és akkor úgy lesz egy dinamikájuk,
1: mert a könnyebb. Beáll a rend.
3: Meg annyira elfáradsz, nem tudsz aggódni, mert nem akarsz kontrollt gyakorolni felettük.
1: Igen.
4: Hát igen, én is ebben bízok.
1: Na jó van, Kriszti. Lejárt a csokírja valaki. Na figyelj,
4: nem
1: indítjuk.
4: Nem mindenki
1: élve. Indítjuk akkor, jó? Mehetünk?
4: Igen, mehetünk.
1: Akkor 3-2, tessék.
3: Na, Kriszti, mivel készültél?
4: Szia. Igazából külön kérdésem nem volt, mert tényleg nagyon meglepődtem.
1: Igen, ekkor nagyon-nagyon. Írta valaki, hogy 10 másodperc lesz, nem volt annyi.
4: Igen.
1: Hamar ez? Hamar, Kriszti, ez hamar volt. Hát mi van?
3: Végre megnyugtatta magát, hogy jól érzi magát a rádiomusabb, és akkor azonnal elkezdtünk el játszani, és tökötettük. Ezt történt.
1: Igen. Ez rövid volt.
4: Igen.
3: De adunk
4: igen,
3: neki valamit?
4: Igen, veletek tudtam túlélni, és rápörögtem nagyon.
3: Elnyom,
1: jól van, nem baj. Figyelj, viszont van valami, ezért ez a tiéd, ezt odaadjuk. Hallgass meg.
5: Gratulálunk. Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
4: Na. Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, nagyon örülök neki.
3: Hát hiába fogjátok tudni, hány nuggets ez?
4: Hát nem tudom, de egy jó pár ki fog szerintem jönni belőle.
1: Jó.
3: Addig csendben vannak, amíg esznek.
1: Küldjük akkor. Jó, igen, köszi.
4: Legalább addig. Köszönöm. Sziasztok.
1: Hello. Nem volt egy hosszú játék. 5 majom összement az M0-as Dunahídon az M1-M7 felé. Ne bántsuk őket. Nem tudjuk, hogy mi történt. Tessék?
3: Gajdos tud el?
1: Kiszöktek. 5-es karambol, gyerekek. M0-as Dunahíd, M1-M7 felé, úgyhogy ott valószínűleg nagyon nagy. Nagyon nagy dugó lesz. Jól van, Friss, akkor 0-23-111-111.
3: Azt mondtam, hogy találkoztam a Vidor Fesztiválon Gajdos úrral?
2: Igen.
1: Ne csináld!
3: Igen, és kértem minden állatból egyet a stúdióba.
2: Jó. És majd mit mondod,
3: mondtam, hogy
2: tud adni?
3: Akkor tudjuk nyomni a propagandát, ha mindenből kapunk.
1: Küldjön mindenből egy hímet.
3: Igen, mindenből. Az mondjuk kemény lenne.
1: Mindenből egy hímet kérünk, a többit megoldjuk.
3: Igen. Mondta, hogy rendben van, rajta vannak.
1: Küldje. Ő már nincs nagyon az állatkertben, ugye? Hát ő már el kellett, hogy búcsúzzon.
3: Mindegy, nem nekünk kell megoldani.
1: Ez ő igaz.
2: Meg. Hát csak oda tud szólni az ő pozíciójából.
1: Hát,
3: küldje. A nyestekből kettőt?
1: Igen. De nagyon kedves ember egyébként. Meg hát, okay. Amit ő ott csinált Nyíregyházán, az igen, az egészen elképesztő.
2: Most nagy döntést hozott, hogy az összes nemzeti parknak az igazgatója. Ups!
1: Kuka?
2: Mentek?
3: Ekkorában van. Igen?
2: Ekkorában van, mondta, hogy eddig ezt úgy adták ezt a posztot, meg lehetett oda csak úgy oda menni, úgyhogy pályáztatás van, nem zárja ki azokat, akik ugye most vannak. Tehát
3: na, akkor van Velencén amúgy állatkert a környéken?
2: Ne, nálunk van 4 sün. Ha az érdekel, akkor jöhetsz.
3: De te igazgató vagy, pályáztál?
2: De persze, nem engem a béka nevezett ki. Sünigazgatóvá. Ott laknak nálunk. Már
1: az nagyon cuki, azt láttam.
2: És képzeld, minden este jönnek, ugye azt mondják a szakik, hogy lehet száraz macska eledellel etetni, hogy azt imádják. Van kint vízük, a fater az így röfög. Ilyeneket csinál, jön a 2 kicsi utána, de most már ott tartasz, hogyha kint ülsz a kerti bútoron, a lábad mellett 1 centire. Hello, főnök!
1: Megőrülök,
2: gyakorlatilag tényleg? Oda köszön, mennek, esznek, isznak.
1: Nagyon cuki sünök.
2: Hello, holnap is jövünk.
3: De figyelj, mert finom.
2: A sün nem kóstoltam még.
1: Csak meg kell hámozni. Belül. Csak nagyon összeugrik a tűztől, kevés marad belőle, de ha meghámozod, nagyon jó.
3: Mert én pörköltet főztem a hétvégén a kollégáimnak Nyíregyházán, és ugye Feri volt az, akivel párhuzamosan konzultáltam különböző pontokon, és azt mondta nekem, hogy pörköltet bármiből lehet főzni, még varjúból is.
2: Varjúból is.
3: És hát ennek fényében nagyon aggódom a sünökért.
2: Ne, azért nevelem őket, hogy egyszer csak. Ürge pörkölt van, varjú pörkölt van. Na, ezt a főzést azért szívesen elmesélem. Pénteken hazaérkeztem, én is rillézésbe csaptam, jön az első.
3: Hazugság!
2: Üzenet.
1: Hazudik, szaktanári!
2: Lehet-e csinálni? Mondom, lehet. Jó, de ez kevés van, vettem még hozzá ilyenfajta hús. De mondom, a kettőt együtt nem tudod megfőzni, vagy hát akkor legalább idős.
1: Eszter volt a másik
2: oldalon? 5 perc múlva jön, meghámozzam a paradicsomot, vagy ne? Akkor erre is válaszoltál. Utána tegyek bele, á, mikor tegyem bele? Elég lesz ennyi hagyma?
1: Mi volt? Vendégvárás? Vagy mi volt?
3: Nem, Nyíregyházan a kollégáknak, ugye van egy kis cég, és akkor ott főztem, és, és azt éreztem, hogy én újat kell mutassak ezeknek az embereknek. Ez megtörtént különben, mert szerintem évekig fognak erről beszélni.
1: Az Bográcsban volt, lett valami?
3: Bogrács, figyelj, nagyon fogod szeretni az egész történet. Az van, hogy először is ugye úgy vártunk, hogy itt láttad, hogy ollóval vágtam azt a papírt, és ez valahogy beragadt az idegrendszerembe, hogy ez egy jó érzés, hogy így vágni. Vágni jó érzés, tudod, szeretelni jó érzés, nem? Úgyhogy fogtam. Egyedül felkockáztam egyszer egyes kockákra, körülbelül 3 kiló hagymát, az volt a dél délelőtti programom, aztán itt forró vizet tettem a paradicsomot, levettem róla a héját, a jeges vízbe, úgy, hogy a filmekben kell csinálni. Mindent előkészítettem, külön ételesebbe kiszállítottam a helyszínre, hogy ott már csak bele kell önteni tudod az ételesből, és ez gyakorlatilag ez mekkora, ez egy ilyen flow élmény, nem? Tehát, hogy nem az, hogy ott izzadsz a bogrács felett, mint egy kretén, érted a tizé, még Manyika, hozzá már meg, odamész, és mint egy ilyen művész, tudod, csak így izé. Na, ez ott romlott el. Vérszállat kaptam egy ponton, és azt mondta, hogy gyakorlatilag figyelj, ez a főzés. Srácok,
1: ennyi tud egy bogrács.
3: Ez nem lesz elég meglepő ezeknek az embereknek, és én egyszer már a szomszédokkal főztem olyan pörköltet, hogy marha pörkölt áfonyával. Áfonyás marha pörkölt. Na igen ám, de akkor azt csináltam, hogy a fagyasztott áfonyát egy pici áfonyalekvárral összefőztem a tűzhelyen, és abból tettünk bele valamennyit. De hát azt éreztem, hogy ezen a ponton ez egy tökéletes pörkölt volt már, ezért szerintem ezt ugyanúgy elérem ezt a hatást, az, hogyha sima nyers áfonyát.
2: Beleborítok
1: egy kilót. Belevertél egy kilót.
2: Nem hittem el a képet. A gyönyörű színű tényleg nagyon szépen megfőzte. Így hűltek az áfonyák.
3: Várj, és aztán írtam, Ferit hibáztatta az egészet. Nem lett volna szabad magamra hagynod, Feri.
2: És 10 percig, mert én közben csináltam, más nem válaszoltam, nem is láttam a telefont, és tudod, jön a kérdés, hogy szerinted jó lesz, és a következő képen már benne van, tehát nem várta meg, hogy mit mond. És akkor odaírtam, hogy lekvárt szoktunk lehet beletenni a végén, az áfonyá lekvár tök jó, de így egész áfonyával azt nem tudom.
3: Na figyelj, az áfony után összerottyan, tehát eltűnt és lekvárá alakult benne, viszont a friss gyümölcsnek ugye sava van.
1: Egy jó, de kár, hogy nem hoztál belőle egy kis kóstolót.
3: Van még benne ott. És ezek a srácok, akik ebből lettek, őket ilyen kék galéros srácok, fizikai munkások, vagy tehát egy műszaki arcok meg iszik. Nem volt meg bennük a vízió. Tudod, amikor ették a Nokedlivel.
1: Nem jöttek velem,
3: azt éreztem, figyelj, baj beszállt a rögést. Tehát olyan arc, mint hogyha nem túlzok, mint hogyha ízét tettem volna velük, nem tudom.
1: De ez egy rossz volt, tehát nem volt jó az íze, vagy ilyen?
3: Az volt, hogy amúgy a hús nagyon durván jó volt, mert nagyon jó volt a szaftja is, nagyon jó volt, csak ez a sav, ami a gyümölcs sav, ez kicsit legyen.
2: Összerántott a
3: szállat.
1: Jó ez az íz, jó, ezt még nem éreztem.
3: Igen,
1: ez az annyira nem passzol ide.
2: Jó, kimondott föl azóta.
3: Nem beszélnek velem, de sírtam a rögést. Sírtam a rögést, nagyon vicces volt.
1: Azt a mindenit. Na jó.
3: Ne hívjatok meg semmi rendezvényre, csak én szeretném
1: mondani. Vagy legalábbis ne főzzél.
3: De nagyon vicces volt, hogy Ferit automatikusan becsicskítóba tettem, és mondta, hogy nem érdekel, Feri, milyen magánéleti dolgaid vannak.
1: Most válasz.
3: Feri, most főzni fog.
2: De mondom, elkésett az összes válasz. Tehát rákérdez, és aztán megy a feje után.
1: Zseni, nagyon jó. Na jövő mindjárt. Egy perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után.
0: És Balázs azonnal visszatér.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind hamar.

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
4: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
5: Hát a 80-as maratonra.
4: 80 kilométer?
5: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
6: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között. Szerdától vasárnapig ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
7: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
8: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
11: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait, rövidebb ideig tart nyitva az északi temető. Fokozott figyelem szükséges az iskolák környékén. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Három elektromos hulladékgyűjtőjármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Berek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyíregyháza.hu. Eberhard Gábor, az EAK ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről. A kijelölt útvonalakon összegyűjtik, majd leűrítik a hulladékot, ezután visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatuk teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, írja nyíregyháza.hu. Szeptembertől egy órával rövidebb ideig látogatható a sírkert. Októbertől további egy órával csökken majd a nyitvatartási idő, novembertől márciusig pedig a téli nyitvatartás lesz majd érvényben. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Kedden országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. A következő időszakban az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiunknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
2: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben, kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
1: Burkolatcsüllyedés helyreállításán dolgoznak a Szent István utcán Nyíregyházán. A területen ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend, megállási tilalom van érvényben. Az autósokat arra kérik, a területen fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszortan gyenge esők kialakulhatnak a reggeli órákban, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Élénk marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 29-30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Változás holnap sem várható az időjárásunkban, elszortan lehetnek kisebb esők a megnövekvő gomoly felhőkből, de így is több órára kisüt majd a nap is. Marad a szeles időjárás 28-30 fok körüli csúcsokkal.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter! Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Vagyunk, 7 óra után 14 perc, egy kis tinglitang, de én szeretem ezt a dalt, nem tudom, talán az egyetlen Taylor Swift dal, amit kedvelek, de ennek valahogy így van hangulata, vagy úgy, nem tudom, bírom, mindegy. Itt vagyunk, jó reggelt.
2: Lötyögös.
1: Olyan kis lötyögös, igen. Nem hallottátok, mert reggeliztetek, tehát igazából mindegy.
2: De ott is szól a rádió, a persze.
1: Igen,
2: van
1: igen,
2: egy védelmi vonalunk, hogy tudjuk, hogy mikor van vége a reggelinek. Taylor Swift hangol, vagy ízé halkul, akkor jövünk.
1: Akkor jó, igen. Szia Balázs, mi van rajtad? Kérdezi Béla. És ma van a negyedik házassági évfordulónk, hallgass, mert cuki ez az SMS. Örülök, hogy felvállal még, mert én közben vágósúlyba léptem. Ő meg ugyanaz a topmodell. Jaj, de cuki, ez kedves ez az üzenet.
2: Kapd össze magad, haver.
1: Kis topmodell felesége, ott aztán ott van a negyedik házassági évfordulója. Ez még egy friss kapcsolat, hát ez nagyon...
3: De férfiaknak nem kell szépnek lennie, hát ezt mindig
1: ez
3: tudtuk,
1: igaz.
3: Nem?
1: Ez igaz.
3: Egy fokkal szebb az ördög, mert azt már jó van.
1: Jobb oda bújna, nagyobb húz.
3: Így van.
1: Mondja ezt, hogy szendítsel a kezébe.
2: Értjük az apukatestet, meg a nagymackóhoz is oda bújunkat, de azért, ha meg ilyen csudaszép feleséged van, nem akarod összekapni magad? Mondom ezt én.
1: Igen. Na mindegy, csak azért olvastam, mert ilyen kis kedvesen megírta, hogy azt így szeretné jelezni, de nem kérdezte, hogy hogy hívják, meg nem írta meg. Csak úgy egyszer ezt így kiírta. Kiírta magából. Szintén nagyon jó, a Bundás kenyeret csinálok című SMS. Kedvelem. Nem tudom miért.
3: Nem mered felolvasni, igaz?
1: Igen, ennyit írt. Bundás kenyeret csinálok. Kész, meg vagyunk.
3: Na gyerekek. Hiszem, van második része, amit nem mersz felolvasni.
1: Nem, ennyi. Ezt összeöszt így elküldt egy ebben a formában. Közlekedési hírünk is van. Hűlök, gyerekek. Hol szoktunk szint váltani? Itt ők összementek az M0-as Dunahídon az M1-M7 felé. Ha van erről friss, akkor küldjétek el. Jó, köszönjük szépen. És egyelőre a nyári szünetes SMS-ezőnkkel megállapodtunk abban, hogy... Hát, hogy valójában egy hónapban egyszer, vagy egy héten egyszer?
2: Egy héten egyszer, pénteken
1: küldi majd nekünk. Így van.
3: Jaj, de jó.
2: Olvasni.
1: De eltűnt. Szorongtál rajta, hogy lesz-e? Minden nap meg kell hallgatnod?
3: Én kivagyok ettől.
1: Ki vagy?
3: Ki vagyok.
1: Ettől a modoros jófejeskedéstől?
3: Nagyon durván kivagyok tőle. Viszont kaptunk újabb gasztrotippeket, mert például valaki írja, hogy nagyanyám parizert tesz a bolonyaiba.
1: Na! Parizer a bolonyaiba. Hát így ettük a menzán azért évekig. Ez
3: de az nem bolonyai volt, ez a milánói volt.
1: Ja, tényleg milánói volt.
3: Hát
1: igen.
3: Az azért volt, azért hívtak milánóinak, mert nem lehetett bolonyainak hívni. Mert az
2: nem,
3: volt
2: a milánói makaróni az attól volt, hogy volt egy rántott hús a tetején. Nem,
3: az a milánói
2: sertésborda.
3: Nekem van étterem, Feri.
1: Sertésborda.
2: De szerencsére nem árulunk ilyet, jó? Tehát, hogy ez nincs.
1: Nem árult a parizeres milánói.
3: Meg milánói sertésborda, nem árultok a korhelyre.
2: És akkor így milánói? Tehát ha parizer teszel bele, akkor milánói.
3: Szerintem ez az egyetlen racionális magyarázat.
1: Igen.
2: Hiszen Milánóban sok a parizer, ugye?
3: Igen. Igen. Valaki meg azt írja, hogy az ő barátja pedig másfél liter pálinkával öntötte fel a halászlevet, amiben is gyulladt.
1: Azt figyelj, megnéztem az áfonyás bográcsod képeidet, figyelj, az nagyon, tényleg nagyon kemény.
3: Kirakjam az internetekre?
1: A felfoghatatlanul szürreális, hogy ott van egy gyönyörű színű pörkölt, jól néz ki, jó a
3: textúra,
1: jó a
3: színe,
1: egész jó, és a végén ráborított egy fél kiló áfonyát. Szóval az felfoghatatlan.
3: Tehát ami egy ideig ilyen olivabogyóként lebegett, tehát én azt mondja, feladta az áfonya héja, és te eltűnt, és ilyen sötét színű lett a pörkölt, még vonzóbb volt, és ezért esett különösen rosszul a szarízelet.
1: Teljesen.
2: Más, fogalmazzunk más. Úgy, ne kezd el ostorozni magad,
3: más. Egy kis tejszívót kellett volna még a tetejére, és akkor
1: igen.
3: Meg is van.
1: Na gyerekek, gyorsan egy kis rövid hír, mert most kaptuk, és most még hallgatnak bennünket a gyerekek, akikre ez vonatkozik, hogy egy na. Kicsit azért, hogy mi is fiatalodjunk. A TikTokon terjed egy randis trend. És erről beszélj már egy kicsit, hogy tapasztalta ezt valaki a saját gyerekén, drága hallgatók, esetleg próbáljátok arra ösztönözni a saját gyereketeket, hogy ezt ne csinálja, vagy tényleg érvényben van ez a dolog. Különösen 10 éves fiúknál, fiatal férfiaknál terjed az a trend, és ez Magyarországon is terjed, írják, hogy arra buzdítják őket TikTok videókban, hogy hagyják el a tisztálkodást, a dezodorokat, és az illatszerek használatát a randevúk előtt, mert hogy abban a hitben élnek, hogy a testfelszíni baktériumok és a testszag felerősítése vonzóbbá teszi őket a fiatal lányok számára, és elindult egy őrület a közösségi médiában, miszerint fiatal fiúk oda dobják a higiéniát azért, hogy megfeleljenek ennek a TikTok trendnek. A Lux Maxin külső megjelenés maximalizálásából jön, ebből a szubkultúrából gyökerezik. A követők szerint az illatszerek és a gyakori zuhanyzás elnyomják az emberi feronomokat, és ha napokig nem fürd, ezt mondják a fiatalok, ők is érzik magukon, vagy akár izzadt pólót hordanak, hogy felszíre hozza, figyeld, a természetes pézsmájukat.
2: Aj, a pézsma!
1: Ne nézzük, kinek van a legtermészetesebb pézsmája.
3: Én egyszer beszálltam egy ilyen pézsma után a liftbe. Az igen, igazi pézsmaposzok volt, és az van, hogy nem gerjedtem be tőle.
1: Biológiailag ellenállhatatlanná teszi őket, és egyre több mindenkit arra buzdítanak a fiatalok közül, hogy ne fürdjél le, mert szeretik azt a lányok, ha egy-két napos, egy-két férfias, napos szagod.
2: Igazi férfias szagod lesz, azonnal elindítjuk a kihívást.
1: Igen, mostantól
2: jössz,
1: indul.
2: Végig?
3: I'm out.
1: Nem indulok el 16 éves TikTok trendek után.
2: Dehogy nem. Ma mikor tusoltál? Reggel tusoltál, vagy este részegem?
1: Hát most, ha nagyon őszinte vagyok, akkor
2: este.
1: Nem emlékszem utoljára.
2: Akkor már most belehiszem.
3: Ez már a Pézsma?
1: Én Lux Maximben vagyok. Én már követem ezt a trendet 4 héttel ezelőtt. Nem, tegnap zuhanyoztam, de olyan 6 óra körül.
2: Jó, tehát, az 6 óra körül, én egy kicsit később, tehát a körülbelül együtt vagyunk.
1: Mit rögsz?
2: Na, akkor péntek.
3: Én csak azt mondtam, hogy akár történik, én nem szagolom meg a Balázs Miskliért.
2: Jó, péntekig nincs fürdés.
1: Péntekig?
2: Péntekig nincs fürdés, edzés van, én is megyek ma.
1: Nem,
2: és pénteken a Pézsmát meg kell, hogy érezze a mamma.
1: Te leszel a Pézsma tesztelő.
2: Te leszel a Pézsma orr.
3: Nem, én a Pézsma ribi leszek. De az van, hogy attól fel, ha megbüdösödtek, akkor ez rám is hatással lesz.
2: Nem, akkor mérhetett,
3: hogy fogtok letépni magatokról? Ja. Hát ez az, hogy bejön ez a két jó átadott testszagú férfi, hogy nincs szagelszívás.
2: Az a baj, van ez a férfi szag, akkor nevezzük így, ez létezik.
1: De a kamaszoknál talán még nem annyira erős. Hát kamaszok csinálják leginkább.
2: A kamaszoknál a mirigyek akkor indulnak be, a hormonok. A legbüdösebb egy kamasz, ha nem fürdik. Tehát te már így 50 körül meg tudod úszni ezt egy viszonylag normál illattal. Te szagoltál már izzadt kamasz?
1: Hát igen, dolgoznak benne. Igen, dolgoznak benne.
2: Igen, mert
3: nekem van egy ismerősöm, olyan büdös kamasz volt, hogy a keresztneve után rögtön a büdös jött, és tehát, hogy ez így maradt.
1: Kovács Bütös Zoltán, igen.
3: Kovács Zoltán, igen, nem akarok neveket mondani, és az a lényeg, hogy mindenki csak így referált rá, hogyha róla volt szó, mert tudtuk, hogy mert nagyon gyakori volt a keresztneve, ezért így lehetett különbséget tenni a simák és közte. És,
2: hát
3: és,
2: nagy, jó.
3: Igen, és az van, hogy képzeljétek, hogy én azt gondolom, hogy ez kinövi, és nem nőtte ki időskorában, és az maradt.
1: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. 3 napos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul valami örülés, hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat.
3: Nem mondom, hogy melyik ismerősöm gondolja azt, hogy az edzős nadrágot nem kell kimosni, csak 5 alkalmanként, elég, ha megszárad.
1: Júj, de szeretném.
2: És más?
1: Na, és jön a Pézsma belőle?
3: Az a prémium Pézsma, srácok, az hozza.
1: Igen. Szóval akkor tulajdonképpen mondhatni, hogy nem annyira jó ez a Pézsma, ne jöjjön a Pézsma, nem? Inkább fürödjenek minden nap.
2: Nem tudhatjuk, hát most azért mondtam, hogy tesztet neki azt, hogyha be vannak csavarodva a csajaink, érted, jön Annácska is, itt péntek reggel nem bírom már
1: megakarni,
2: akkor működött a dolog.
3: Írják amúgy, ha hallgatok, és ez egy tök fontos dolog, hogy a 9 éves fiának olyan hónajszaga, mint egy pöcegödör. Na várjál, akkor...
1: Mi már, amikor valaki bemuszerolja a saját gyerekét, gyerek 9 éves,
3: és most ez pont ezt, ha már játszótéri beszélgetés, akkor erről volt ilyen diskurzus, hogy nagyon korán elkezdenek büdösödni a gyerekek manapság. Tehát, hogy most már nem az van, hogy 13 évesen lesz először egy valami.
1: Hát csak hamarabb érnek, nem? Hamarabb lépnek serdülőkorba, hamarabb érnek, igen. És emiatt.
3: Igen, szóval akkor ez a pézsmázás is lehetne kicsit ilyen életkorhoz kötött, hogy nagy az nagyon átcsúszunk valami másikba,
1: igen,
3: jó?
1: Igen, valami nagyon fiatalon kezdjük el, igen. Ó, hát ezt a nem fürdést a férjem és a 17 éves fiam évek óta csinálja. A 16 éves fiam meg piperkőc, mint régen a Balázs volt, Veronika küldte nekünk. Tanúsítom, kamionos vagyok, buknak rám a csajok, írja Jani. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Tehát nekem a kamasz gyerekem, meg a kisebbik is, az egyelőre nem állt be pézsmázni.
2: És a másik oldalra elindultak?
1: Egyelőre a csajokat szeretik.
2: Nem úgy. Ez gondol. Én is reménykedtem.
1: Mire gondolsz? Hogy
3: ez
1: még azért túl gyerekes.
2: Mert ugyanis van a másik divat, a túlszépítkezés, ez szintén...
1: Az a lux maxing, nem? Nem az, amikor kimaxolod.
3: Amit én képviselgem a stúdióban.
2: Jó, de neked jó lát.
3: Ebben tojás látod.
2: Hogy fiúk csinálják, szintén TikTok trend, 10 évesen, szempillaspiráltól kezdve, amit el tudsz képzelni, órák a tükör előtt, arckrémek, már 16 évesen érnek.
1: Ne csináld!
2: Van ez a másik oldal.
1: Hát de írja valaki, hogy ez a generáció ette meg a mosókapszulát egy TikTok hívás miatt. Tehát, hogy tényleg ne lepődjünk meg. Tehát, valami elindul, ebből trend lesz, akkor ezt elkezdik csinálni. De várjál, a fiúnak föl kell tenni szempillaspirált. Tehát ez a trend, hogy
3: akartam mondani nektek, hogy zavaróan eltűnnek a szempilláitok. Az összképet egy kicsit nekem rontja.
1: És ez ki belőle, hogy legyenek nőiesek?
2: Nem feltétlenül a nőiesség, hanem azt mondják, hogy ez a fajta ápoltság, amit a lányok megcsináltak, az megcsinálják
1: az jár egy fiúnak is.
2: És órákig tartó fürdőszobai rutinok vannak, de arckrémezéstől kezdve, amit csak el tudsz képzelni.
1: Elképesztő, mennyire be tudják magukat pörgetni ilyen trendekbe, nem? Tényleg?
3: Hogy a Clint Eastwoodnak, ha megnézze azt a képét, amit ugye először is, van-e férfiasabb Clint Eastwoodnál? Teszem fel a kérdést.
1: Hát így 93 évesen azért
3: nem a mostani, hanem
2: a régi. Igen,
1: amikor még ült a lovon.
2: A lovon fog piszkálja, az nem volt neki.
3: Nem, izéje volt, egy szivarka volt a szájában, és egy bőr cowboy kalap. Na, Clint Eastwood férfias,
1: okay, tudom,
3: nem?
1: Oké, tudom, megvan, így van, férfias.
3: Igen, tehát ő férfias. Na, tehát ha ránézek Clint Eastwoodra ezen a képen, ahol ugye szivarka van a szájában és izzadt az arca, soha nem azt képzelem, hogy büdös, hanem azt gondolom, hogy ez csak a... Hogy amúgy, ha most lejön a képernyőről, akkor jó illata lenne. Akkor ez miért van? Akkor miért, tehát az agyam miért azt gondolja a vonzó férfiról, hogy annak jó illata van, miért nem azt gondolja, hogy jó büdi?
1: És miért gondolod néhány emberről, hogy vizuálisan büdös? Na, ott mivel kapcsolja össze az agyat, hogy ránéz, jó. És azt gondolod, hogy ő büdös?
3: Igen, de vizuális... Na, menjünk amerikai színészeket, akik vizuálisan büdösek.
1: Hát most így nem tudok neked együtt mondani, magyar celebek közül tudnék.
3: Jó, akkor mondjuk magyarokat. Mégiscsak a saját piacunkra lövünk, úgyhogy akkor legyen. Vizuálisan büdösem. Igen, értem.
2: De azt gondolod, hogy ő egy ilyen nagyon jó illatos, visszatérve Clint Eastwoodra.
3: Szappanszagúnak látom őt.
2: Szappanszagúnak. Azt hittem, hogy csak egy ilyen jó férfi illatot érzel.
3: Nem, semmi sem vonzó, egy szappanszagú férfinál, és minden testtájékra ezt gondolom. Minden le legyen szappanszagú. Egy frissen mosott szappanszagú férfi.
1: Az egyébként az rendben
3: chef
1: van.
3: Choice.
1: Az rendben van, igen. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort, többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Ezt Tibi küldte nekünk. Az se rossz illat egyébként.
3: Nem a paprikás. Tudod, miért mondták?
1: Nem tudom, a paprikás. Van ilyen illatú ember?
3: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirket úgy kezded, hogy elkezded díszteli a hagymás.
1: Ne csináld!
3: De az a legrosszabb hónajszag.
1: Ilyen expertek vagytok illatokban? Tehát van a hagymás hónajszag, meg van a sima.
3: Nem, van az orfacsaros szúrós.
1: Igen.
3: Az már lekörözi a hagymásat.
2: De annak nincs köze
3: az ételhez. És a hagymás, az meg ilyen alattomos, mert először még azt is gondolhatnád, hogy tudod, hogy ez valami ételből jön, vagy valami kaja, tehát hogy valami történt valahol.
2: Hát ez aztán... az otthonosság illata, amikor azt mondják, hogy paprikás csirke illatú, akkor belépsz egy lakásba, képzeled,
1: ahol érzed a paprikás csirke.
2: Ahol készül a paprikás csirke, és finom lesz.
1: Igen. Ezzel ki kell, hogy ábrándítsalak.
3: Igen.
1: Amikor itt volt Magyarországon Keanu Reeves, bement egy üzletbe, ahol az ismerősöm eladó volt, és képzett büdös a pali, írja Tomcsika.
2: Na róla tudom képzelni.
3: Keanu Reeves-ről azért tudom elképzelni, mert ő annyira ilyen spirituális síkokon mozog, azok gyakran büdösek.
1: Kicsit néha a csávó.
3: Hát azok nem a golyós dezodor síkján mozog, mert azok a...
1: Kicsit a csávó néha úgy néz ki, mint a homeless lenne. Tehát nagyon furán viselkedik néha.
3: De milyen szaga volt? Sekszaga volt? Vagy üzletság?
1: Ezt így nem tudjuk ebben a formában. De szemét dolog, valaki egy magyar boltban rámondja, hogy Keanu Reeves büdös, és utána ez így elterjed róla. És lehet, hogy a csávó nem volt az. Tehát azért ezt nem tudjuk egyébként.
3: Honnan tudod? De hogy lehet, hogy csak fáradt ruhaszaga volt, az is nagyon ijesztő.
1: Igen. Igen. Sziasztok, ez full nem kamu, amiről beszéltek. A 90-es években ismertem egy lányt, aki...
3: elmondom irányelven.
1: Nem tudom beolvasni,
3: Laci,
1: gyerekek.
3: Laci, megint részeg vagy sajnos. De én szeretjük, hogy itt dolgozol, csak tudjuk beolvasni az üzeneteket.
1: Laci imádja beolvasatot, üzeneteket kijelölni, de nem tudom beolvasni.
3: Azt akarta Laci elmondani az üzenete, hogy egy hölgy a feromonját az alsó testtájékáról a nyaktájékára helyezte, és ezáltal rengeteg férfinek a
1: Ja, hogy beindította az illatanyagot, igen. Én sörillatút izzadok, ilyenkor folyton megkívánom magam, írja Krisz.
3: Egy perpétum mobile vagy amúgy.
1: Igen. A legrosszabb szerintem a romlott húsleves hónajszag, írja Betty. Ilyen különbségeket tudtok tenni így szag és szag között? Hát ezt hogy csináljátok? Nekem ez így ebben a formában ennyire cizelláltan nincs meg egyébként.
3: Hát valaki, de valaki már kirakott egy videót a szegényről, hogy zé. Ja, ez nem az udarító volt, az nem a kérdő szagára vonatkozik. Jó, bocsánat, visszajöttem.
1: Jó, gyerekek, akkor mondjuk el a gyerekeknek és a kamaszoknak, hogy ez nem egy menőtrend. Jó? Tehát, hogy menjetek el, zuhanyozatok, fürödjetek, vegyetek tiszta pólót, nem indul be a pézsma reakció, meg nem lesz itt jobb feromon, meg jobb illat. Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
3: Első randin uborka szagú volt a csaj, a haverom kell és meg uborka. De melyik uborka? Ne várj, de kígyó vagy kovászos?
2: A kovászos rosszabb.
3: Mert a kígyó uborkának szerintem tök jó szaga? Én azt nagyon szeretem a kígyó. Az ilyen friss zöld szag. De most azon vagy kovászos?
1: Hát ez egy jó kérdés, igen. De igen, de ide valaki közül, hogy valaki már itt is nagyon büdös a büszön. Biztos, hogy nem én vagyok, mert a 72 órás dezodorról még van 18,5 perc. Általában gyerekek, azért ez a higiéniai kérdés, ez azért sok szempontból Magyarországon azért hát mondhatjuk, hogy azért itt még vannak bajok.
3: Az ecet szagú emberek?
1: Ne léci!
3: Nincs meg.
1: Léci, most akartam reggelizni.
3: De az ecet szagú emberek azok cukorbetegek, nem?
1: Nem tudom, megmondom őszintén, de ha egyszer szagú vagyok, szóljatok ki, jó? Vagy ha magamon érzem, mi meg tudom nézni a cukrokat.
3: Köszönöm, hogy ezt mondod, Balázs, mert szeretnéd beszélni.
1: Itt lenne, az idő, hogy jobb szintén beszélgessünk egymással. Balázs, annyira egyszer szagod van, hogy megbolondulok, igen. Édesapám reggelire egy fej fokhagymát, fekete retket, káposztát fogyasztott tojáskrémes szendvicssel. Vajon őt az akkori korban
2: hova
1: sorolhatták?
3: Azt tudom elmondani, hogy az apám az nagyon szerette magát fokhagymával gyógyítani, és hárman voltak egy szinten az irodaházban a dolgozott, és ha az egyik elkezdte, akkor mind a kettő gyorsan felzárkózott. Már lépcső nem lehetett felmenni, olyan volt a szak, figyelj, hogy tudod, amikor az idős férfiak a dohányszak keveredik a fokhagymával,
1: Az kemény.
3: Az
1: kemény. Hányfajta illat van, te jó Isten. Na jövünk mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után. Ha van az M0-ról, az M0-as Dunahídról írfotok, akkor küldjetek, mert ott valami nagyon nagy baj van. Jó, itt vagyunk mindjárt.
0: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grand Evu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 50-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledel boltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
11: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
12: Doritricin szopogató tabletta. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsó paprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Reklámot hallottak.
16: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sikeres volt az első akvatlon, folytatódik az értékes esték, továbbra is zárva tart a színészet Máté Szalkán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A bújtosító újabb sporttörténetet írt. Itt rendezték meg az első akvatlon élménybajnokságot, ahol több mint 50 versenyző állt rajthoz. A célba érkezők mindegyike egyedi befutóérmet kapott, a legjobbakat pedig külön díjjal jutalmazták. Ezeket Győr Bélától, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárától vehették át a győztesek. Ő rádiónknak is nyilatkozott.
2: Nagy örömmel vettük ezt, azt is, hogy Nyíregyháza újra fölkerült a térképre, és köszöntem a rendezőknek azt, mert ugye itt voltunk a vándorgyűlésen is legutóbb, és annak is nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Azt, hogy ilyen aktívak, és azt, hogy ilyen sporteseményeket kezdeményeznek. Látszik, hogy itt családok is megjelentek, volt, ahol apukák, anyukák versenyeztek, volt, ahonnan a gyerekek. Ha már csak azt elértük, hogy jövőre ugye a családokból, akik most nem indultak, azok is indulnak, akkor azt hiszem, hogy elérte a célját ez a rendezvény is.
1: Folytatódik a Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság programsorozata. Az értékes esték következő alkalmát szeptember 22-én tartják, ezúttal a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerül a középpontba. A nemzeti értékként számon tartott együttes zeneművészeti és kultúra közvetítő tevékenységét Kóti Gergő, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Közhasznú Egyesület elnöke mutatja be. Az előadáson a zenekar is közreműködik. Az értékes esték célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a Nyíregyházához kötődő kulturális, művészeti és egyéb értékeket, írja a nyiregyháza.hu. A helyszín a Móri Zsigmond könyvtár, a program ingyenes. Továbbra is szünetel a szülészet, nőgyógyászati aktív fekvőbetegellátás és az ügyelet a Máté Szalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szentmár-Bereg vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Máté Szalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhesgondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvára követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint a hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszortan gyenge esők kialakulhatnak a reggeli órákban, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Élénk marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 29-30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Változás holnap sem várható az időjárásunkban, elszortan lehetnek kisebb esők a megnövekvő gomoly felhőkből, de így is több órára kisüt majd a nap is. Marad a szeles időjárás 28-30 fok körüli csúcsokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után pontosan 40 perccel, és már is folytatjuk, a Dabasi lehajtóig áll valami, 11 kilométeres a dugó. Úristen, nagyon durva, most jöttem szembe, köszi. A Dabasi lehajtóig áll, írjátok ezt többen, úgyhogy óvatosan, ott ugye történt egy ötös koccanás, és bedugult teljesen a nullás az M7-es irányában, úgyhogy arra senki ne is menjen. Na, és ugye hát egy visszatérő témánkkal foglalkozunk, mert hogy megint friss, és egyben nagyon szomorú aktualitása is van ennek a dolognak, de muszáj erről beszélni, mert hogy mi is nagyon sokat beszélünk arról, hogy miért nem vállalnak az emberek felelősséget azért, hogyha valami történik az utcán, miért nem mennek oda, miért nem...

0: próbálnak közbeszólni. Miért vagyunk ennyire közönösek, ugye? És miért érezzük azt, hogy nem a mi dolgunk, nem kell beleszólnunk, sajnos ez egy általános tendencia, ez a műsorban is egy visszatérő téma mindig, hogy oda menni, segíteni, nem segíteni, miért vagyunk ennyire közönösek. De aztán elolvas az ember egy-két hírt, jelen esetben ugye erről a debreceni hírről mesélek, vagy beszélek, mindjárt elmondom, hogy miről szól, és közben megérted, hogy a világ abba az irányba megy, hogy emberek egyre jobban félnek, nem akarnak beleszólni más bajába, nem segítünk a földön fekvő emberen, nem megyünk oda, mert hogy borzasztó dolgok történnek. Ugye mi történt Debrecenben, talán nem mindenki tudja. Két fiatal sétált valahol Debrecenben, és azt hallották, hogy egy férfi, mint később kiderült, hogy egy hajléktalan férfi, üvöltözik egy nővel. És itt kamaszokról, hát nem kamaszokról, felnőtt fiatal férfiakról van szó, 22 és 23 éves, két fiatal srác, egyébként barátok, úgy döntöttek, hogy ők oda mennek, és hát megvédik a nőt. Ugye, legalábbis szóban elmondják, hogy figyelj, ne bánts, ne verd meg, miért csináljátok, a segítségére sietnek. És amikor ezt hallod, akkor azt mondod, hogy ez egy milyen szép dolog, és hogy ezt így kellene csinálni. Igen ám, csak hogy ez a férfi aztán, ugye, mint kiderült, elővett ugye egy 15 cm-es pengéjű kést, és az egyik áldozatát ugye hason szúrta, a másikat meg szíven szúrta, itt két fiatal fiúról van szó. És hát a fiú, aki civen szúrtak, az másnap meghalt a kórházban, és most jött a hír, hogy letartóztatták a debreceni késelőt, kiderült, hogy hajléktalan volt, 15 cm-es pengével támadt a fiatalokra, önvédelemre hivatkozva, miközben a két kamasz odament hozzá, vagy most nem kamasz, hanem fiatal felnőtt, odament hozzá, hogy figyelj, ne verd meg, és ne üvöltöz ezzel a nővel. Az egyik sráchoz belehalt, a másikat hason szúrta, őt kiengedték a kórházból, és ő jól van, nyilván elvesztette a legjobb barátját. Szóval ilyenkor mit mondasz tényleg az állampolgároknak, a magyaroknak, a rádióműsorban, hogy igenis menjetek oda, igenis segítsetek, igenis dolgunk észrevenni, hogy mi történik az utcán, amikor teljesen ártatlan szituációból üvöltöznek egy nővel, oda megy két fiatalember, hogy figyelj, próbálok segíteni. Igen, dolgunk közbeszólni. Igen, ne hagyjuk, ott van egy ártatlan nő, akivel csúnyán bánnak. Kés kapott elő, és mind a kettőt megszúrta. Egyébként letartóztatták, azt mondják, hogy a bíróságon higgadt közönnyel, arcát a sajtó előtt is vállalva, magyarázta a történet az ügyvédjének, önvédelemre hivatkozik, visszaeső bűnözőként letartóztatásba Rádás. Került.
1: De előzőleg is késelt vajon?
0: Azt nem tudom, hogy nem mi volt, tudjuk, a, azt nem mi tudom, volt. Hogy mi volt az előző, hajléktalanként járta éppen a 13. kerületi utcákat, amikor őt megtalálták. Szóval, hogy kicsit érted ezt a jelenséget, és borzasztóan szomorú az ügy, és nagyon nehéz, de hogy miért félünk ettől egyre jobban, hogy beleavatkozzunk, hogy egy nővel, ha kiabálnak a villamoson, oda menjünk, hogy megvédjük, mert közben elolvasol egy ilyet, és azt olvasol, hogy azt gondolod, hogy atya úristen, milyen világ lett, hogy valaki ezért előkap egy 15 centis kést, és két fiatalt megszúr, hason szúrja, meg szíven szúrja. Hát azért ez nem ugyanaz a mérték, hogy oda mentek szólni, hogy engedd el, és ne verd meg ezt a nőt.
2: Figyelj, nem csukhatjuk be a szemünket, tehát hogy a világ akkor egyre rosszabb lesz, nem maradhatsz csendben, de egy ilyen eset után te is azt mondod a fiadnak, hogy figyelj,
1: ennyit nem ér.
2: Az igazság sem ér ennyit, semmi nem ér ennyit, hogy a temetőbe kell kijárjak hozzád. Ez egy nonsens dolog, hogy ideig jutottunk el, de még egyszer mondom, hogy az meg, hogy az egészet elenged, az se jó. Hogy talán fölvértezed a kellő óvatosságra, hogy ne menj közel, vagy hogy hívj rendőrt. Igazából most én is keresem a
0: hogy
2: megoldást.
0: Hogy mi a jó megoldás?
1: Az a megoldás, egyrészt, hogy azonnal rendőrt hívsz, ugye, ami miatt ez nem szokott sokszor megtörténni, mert ugye attól függ, hogy milyen diszpécsert kapsz ki. Ugye sokszor tapasztaltuk már azt, hogy igen, ez mi történik? Igen, jó, igen, akkor
2: nem
1: majd megy.
2: Igen.
1: És ugye ez már alapból nagyon régóta egy probléma nálunk, hogy nem reagálnak azzal amitudóval, amit vele mondjuk a bejelentő polgártársunk szeretné, hogy reagáljanak, és ebből szokott lenni a konfliktus, mert akkor úgy érzi, hogy akkor nekik kell ezt megtennie. Ugye hát ott vagy fiatal, tetre készen, és azt mondod, hogy hát akkor nyilván, akkor most segítek ennek a nőnek. De a másik, mert ugye nyilván nem lehet felkészíteni azt, hogy milyen mentális állapotban az illető, mert egy felhevült mentális állapotban lévő férfinak a reakciója sokkal durvább, mint valaki, aki valamiféle nyugalommal próbál tudod lecsendesíteni egy másikat. Tehát ez egy annyira más.
0: Teljesen más tudatában, de nem gondolod, hogy ennek az lehet a kimenetele, hogy kést rá. Nem is készülsz rá, mert hogy üvöltözik valaki egy köztére egy nővel, az lehet, hogy verekedni fog, lehet, hogy ellök, beleszól, hogy nem ott a dolgod, menj innen, de hogy azonnal kést ránt és szúr, azért ez.
1: Ugye, aki egy nővel ezt csinálja az utcán, arról már lehet szent sejteni, hogy ő nem az erősebb, tehát hogy ő nem az erősebbeket keresi, tehát ő valószínűleg egy teljesen gátlástalan, bomlott elme. Tehát, hogy azért nem, tehát nem, hányan ismerősöd van, akiről el tudod képzelni azt, hogy a nőnek neki menjen az utcán üvöltve.
0: Igen, hát persze, persze, igen, persze, nem természetes. Csak, igen. Csak hogy mi is azt mondjuk, meg te is gondolom a kamasz gyerekednek, hogy ott van, azért védd meg a gyengébet, igen, nem azt mondom, hogy szólj bele, meg nem a te dolgod. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, mivel vérteszed föl a kamasz gyereket, aki közlekedik, tömegközlekedésben vesz részt, edzés sem egy, jön megy, hát nem
1: hát találkozik ilyen szituációval. Hát ha túl erélyes vagy, akkor még te is vagy, utána még bele, tehát hogy mikor azon, oda mész, tegyük fel, leütöd, ugye ezzel megelőzöd hát minden.
0: Hát még abszolút bajba kerülsz. Rosszul esik el, beveri a fejét, nem ütött meg, te ütöttél először, hiába véded meg a nőt, ugye ez abban a pillanatban, ha te ütöttél, ráadásul valamilyen küzdősportot csinálsz, iszonyatos bajba vagy, bíróságra jársz, eljárásod ellened, kihallgatnak, szóval az...
1: Ami még egy nagyon érdekes szövődménye szokott lenni, amikor a nő átáll rögtön annak a pártjára, tudod, aki őt bántotta, igen, ilyen helyzetben, hogy Stockholm szindróma, hogy jó, na most jó, de hát nem úgy gondolta, és te ott maradsz egyedül.
2: Idegesítette magát.
0: Igen.
1: Most mondok egy kevésbé szakmai meglátást, de hogy én éltem 3 évig Debrecenben, és Debrecenben amúgy rettenetes a mentálhigiéniás állapot az utcákon. Tehát, hogy nem tudom pontosan, mióta bezárták ott a pszichiátriát, vagy mi újság van, de ott nagyon kemény arcok vannak az utcákon.
2: Ebből ez budapesti férfi volt, és átutazóban.
1: Figyelj, nem tudom, de nekem alapból van egy ilyen megélésem a Debrecen éjszakával kapcsolatban, hogy ez nem lehet.
0: Igen, de lehet, hogy van egy ilyen helyzet. Itt azt mondják, hogy 3 voltak, az egyiket szúrta szíven, a másikat hason szúrta, ő még el tudott menni egy dohányboltba, és a társaság 3. tagja, a sértetlenül megúszta a támadást, ő 2 kézzel próbálta megmenteni a barátját, a szúrt sebet próbálta valahogy megfogni a vérzést, amíg odaér a segítség. Érted? De ez is, hogy egyből szíven szúr. Tehát ez is durva, mert azért elővehetsz egy kést, és elkezdhetsz vele adonászni, de az, hogy előveszem, szúrok, hogy itt tényleg milyen állapotok vannak. És akkor ezek után ott állsz, hogy na, akkor most legyél okos, hogy bele kell ebbe szólnunk, nem kell beleszólnunk, milyen a közbiztonság, mi lett a morál, egyáltalán hova tart ez az egész, ahol ez történik, hogy figyelj, ne verd meg azt a nőt, előveszem a kést, és 2 gyereket leszúrok. Vagy 2 fiatalt. Azonnal leszúrok.
2: De a női bántalmazás meg nem nézhetett.
0: Azt meg nem nézhetett tétlenül. Igen.
2: Mindig minden erről szól, hogy akkor álljunk oda, és szóljunk, és lépjünk közbe. És az fog az eszedbe jutni ezentúl mindig, ha látsz egy ilyen szituációt, hogy járt a szerencsétlen 23 éves gyerek.
1: Igen,
2: érted? És ugyanezt fogod mondani a gyerekednek is.
0: Hogy maradj ki belőle.
2: Hogy fiam, értem, maradj ki. Maradj ki, mert te fogsz belehalni.
1: És ugye minden, tehát az egész egy teljesen ellentétes üzenet, mert nagyon nehéz embert nevelni. Tehát nagyon nehéz egy olyan embert nevelni, akinek van gerince, tartása, jó érzése, empátiája, közben pedig meg odáll a jó mellé, meg ilyesmi. És mindenki ilyen gyereket szeretne magának, nem aki tudod, azt mondod, hogy büszke leszel rá. És akkor nevelsz egy ilyen gyereket, és kiáll azért, amit fontosnak hisz, és ez történik.
2: Okay. Hogy, és másnap hogy, ez a gyerek nincs.
1: És másnap ez a gyerek nincs.
0: És figyelj, azért, mert oda ment segíteni egy ártatlannak. Vagy oda ment egy nőnek, egy gyengémnek, hogy figyelj, ne verd meg. Ebből ráadásul 3 vagyunk, ő egyedül, tehát tényleg nem feltételezed azt, hogy ebből ez kerekedik ki. Tehát a 3 srác ezt jól csinálta, mert 3 vagyunk, egyedül, hajléktalan, kinézetű, valahogy meg tudjuk magunkat védeni. Tehát más a felállás. Föl tudunk úgy lépni 3. Erre elővesz egy kis. Nincs jó megoldás. Tehát talán tényleg az a legjobb megoldás, hogy maradj ki belőle, de telefonálj, vedd elő a telefonod, az mindig lehet, hogy egy visszatartó erő, hogy kezd el felvenni, ami történik. De ez is olyan, hogy már lehet, hogy olaj a tűzre. Tehát, hogyha előveszed a 6-os villamoson a telefonot, és azt látod, hogy veri, akkor lehet, hogy abban a pillanatban a dolog az Geller kap, oda megy, és olyat lebombálsz, hogy összeesik a kamasz gyerek, vagy a fiatal.
2: Erre sincs jó megoldás,
0: nem,
2: erre
0: nem
2: a
0: telefonos tudom,
2: ügyére, mert pont most láttam egy ilyen videót, egy ilyen motoros, meg egy autós közötti összetűzésből a motoros elkezdett videózni, és akkor a észrevette az autós, és egy pillanat múlva, nem, kenyérre lehetett kenyér. Ja, veszel? Hát nem úgy gondoltam, testem.
0: Aha, na, ott akkor jól sült el a dolog.
2: Igen. Mert nem. Mi van, ha ennél a hülyénél, aki ezt most elkövette, akkor agresszivitást vált ki, hogy a 3-at is elkezdi megszurkálni. Érted? Tehát, hogy az a baj, hogy az egész kiszámíthatatlan, az egész sztori.
0: Igen. Nagyon kíváncsiuk, hogy mi lesz a büntetés. Tehát, hogy ő elővette egy kést és szúrt, és ott van a lányait megvédő apa a kis Nitzerrel, ugye kiment az egyik lányát megvédeni a vasútállomásra, és neki is úgy néz ki, hogy hát már zajlik az eljárás, és valószínűleg, hogy még az is lehet, hogy a végén leültetik, és a 2 ügyet egymás mellé teszed, akkor a 2 ítéletet majd azért érdemes lesz végrehajtani. Hogy nagyon abszurd világ, amiben élünk, hogy egy apa megmenti és Nitzerrel a lányát, és most ott tart, hogy nem tudom mi a. Hogy hogy úgy néz ki, hogy börtönbe kell vonulnia, és valójában le kell ülnie. És hogy ő mit fog itt kapni. Egyébként elkapták, meg előzetesbe került, tehát 2 órával utána meg lett valahol, vagy egy másnap, nem tudom, 13. kerületben, és előzetesbe is tették.
1: Mit
0: tehát valószínűleg
1: már?
0: Nem fog ki. Semmit,
1: tehát,
0: semmit.
1: Nyilván örülök neki, meg van, és rohadjon meg a börtönben, a halálnapjáig maradjon a börtönben, és vagy nem tudom. Tehát itt nyilván, de hogy annyira ez egy megmásítatatlan, ezt senki nem fogja ezzel kárpótolni. Tehát, és,
0: persze, tehát, hát senki nem adja vissza. A rendőrség egyébként kijön, ha jelentek egy ilyet? És azt mondom, hogy bocsánat, itt egy férfi ver egy nőt, vagy hangosan civakodnak, dulakodnak. Megvárják, amíg vér folyik, vagy ők erre elindulnak. Mi a tapasztalat? Ugye, nem volt a mi helyzetben.
2: Ez is egy tök érdekes helyzet, mert valószínűleg 5000-szer riasztották már ilyenhez, hogy egy nő és egy férfi veszekedett hangosan. És mire odaértek, az lett, amit az Eszter mondott, hogy a nő odaállt a férfi mellé, hogy ja, hát semmi, csak kicsit összeszólalkoztunk.
0: De akkor a 112-t se tudod kihívni, mert nem biztos, hogy elindult. Tehát a rendőr se biztos, hogy elindult. Mit lát?
1: Tehát az van, nem tudod megítélni, egyrészt ismerik-e egymást, vagy az ember oda ment az utcán tök idegen nőhöz, és akkor elkezdte bántalmazni. Ezt hogy mondod meg kívülről? Tehát, hogy a
2: fontos,
1: másik...
2: fontos, hogy idegen bántalmazol?
1: Hát szerintem az számít, mert ugye, tehát, hogy hogy mennyire eltervezett ez, hogy mennyire, hogy mi maga, tudod, a szándék, az indulat, mert most érted, a sokkal nagyobb pszichopátiás szitu, hogy sétál egy idegen ember az utcán, és elkezdesz vele úgy üvölte, mint te ismernéd, és úgy bántalmazni, mint te ismernéd. És ez nem, nincs jobb vagy rosszabb, nem, nem azt akarom mondani.
2: A bántalmazás szempontjából minden.
1: Nem a bántalmazást relativizálom, egyáltalán ez fel sem merült, hanem csak az, hogy magát a helyzetet, amit ott találod magad, hogy más a helyzet az, hogyha valaki rátámad egy idegenre, mint ha ismerné, mint az, hogyha egy ismerősére támad rá. Tehát ez egy másik dinamika. Máshogy avatkoznék bele a kettőbe. Érted?
0: Igen.
1: Tehát, hogy, mert igen. Az egyik... Tehát,
0: igen, itt valaki nagyon jól foglalja össze, hogy ha ártatlan ember bántanak, segíts neki. A segítség nem feltétlenül azt jelenti, hogy neki mész a támadónak. Hív segítséget, szerez felnőttet, hívd a rendőrséget, segíts az áldozatnak elmenekülni. Ha kés vagy fegyver van, az első szabály, maradj távol és maradj életben. Nagyjából erre trenírozod a gyerekeidet is, nem? Vagy beíratod küzdősportra, ha fiú gyereked van, vagy megpróbálod felvértezni, de lassan ott tartunk, hogy azt mondod a gyereknek, hogy figyelj, hát nem tudom, lehet, hogy jó lenne nálad valami, vagy mit tudom én, érted? Amivel meg tudod védeni magad, mert hogy ilyen világban élünk, hogy egy szóváltással előkerül egy kés, és szíven szúrnak két fiatal embert azért, hogy oda mentek, hogy figyelj, ne bántsd már ezt a nőt.
1: Mert mi van a gázsprével például? Hogy a gáz, ezek, tehát ezek a sprék, ezek most...
0: Tökéletes. Így, ez tökéletes.
1: Most, de hogy ez most legális, nem legális? Mi
0: ebben a helyzetben legyen nálad egy, nem? Aztán vagy annyira felnőtt, hogy eldöntöd, aztán jogos védelem alapján valahogy megáll, de mondjuk egy paprika spré szerintem a mai világban már nem ördögtől valahogy ott van nálad.
2: De látod, ebben legyen az esetben esélyese volt a srácnak ezt.
0: Ja, elővenni. Nem is tudta volna elővenni. Ha nincs a kezedben azonnal...
2: Ha csak nem úgy mész oda, hogy azonnal fúsz.
1: Mert nem feltétel ezt, hogy van nála fegyver.
0: Ne, szerintem nem.
1: Szerintem de... nincs ráírva, ugye senkire. És hogy másik meg azt, hogy tudod... Tehát az, hogy van ez a magabiztosság, hogy fiatal vagy, és este van, és itt vannak a barátaim, és mi hárman vagyunk, meg egyedül van.
0: Igen, tök más a dinamika. Én nem ezt feltételezed, igen. Nagyon szomorú ez a dolog egyébként, és nem is nincs is erre igazán jó tanács, vagy jó megoldás, vagy jó megoldóképlet, mert hogy mindennyiunknak van gyereke, mindenki félti a saját gyerekét közben, de közben azért próbálod tényleg arra nevelni, hogy védd meg a gyengébet. Igen, lehet egy ilyen helyzet. Hát itt írják, hogy a buszsofőrök már konkrétan egy csomó helyen ugye rettegnek, mert hogy állandóan fenyegetik őket. Ők se vehetnek elő se gázsprét, semmit. Hát milyen jó lenne náluk is, hogy nem?
2: Kész, lehet lefáradni.
0: Se jössz bumeránggal, nunchakúval, érted? Jó, oké, kapsz egy fújat, megvan. Nem tudok jobbat kitalálni. Hát valamit adjunk a kezükbe, amivel meg tudják védni magukat. Ha ilyen világ vagy, ott már állandóan pillangók később fenyegetik őket. Tényleg teljesen nonsense. Nem?
1: Hát az igazság, hogy én mióta volt egy ilyen erdőben sétálós szitu, én azóta, hogyha olyan helyre megyek, ahol nem tudok másnak szólni, vagy úgy, tehát én nem akarok belemenni nyilván egy verekedésbe.
0: Előve ott van a kezedbe?
1: Aha, igen. Nem a kezem, a zsebembe.
0: Arcon fújsz egyszer?
1: Hát igen.
0: Nekem
1: ilyen borspré van.
0: Borspré?
2: Azt még úgyse próbáltuk.
0: Azt még nem
1: volt. Jó, behozom nektek szívesen. De ezt meséltem talán nektek, nem? Ezt a kutyás témát.
0: Hogy?
1: Sétáltunk az erdőben, és a gyerekkel, ugye egy erdőben nem, tehát ezek ilyen kijelölt túraútvonalak meg ilyesmi. És akkor egyszer csak egy ilyen ivaros német dogot ránk engedett egy csávó, aki ott sétáltatta minden nélkül a kutyáját, és ez egy tök rossz viselkedésű kutya volt, aki olyan magas volt a marmagasság, mint a lányomnak.
0: Mert német dogok óriásiak, iszonyat magasak, persze.
1: Egy ilyen nagyon durva felhevő szituáció, hogy ránk rontott a kutya, és akkor ott a férjem végül is ezt megoldott, ezt a helyzetet. De hogy ez...
0: Hanyat fektettem, hogy összecsobozta a lábait, fölkötötte egy, fölhúzta egy fára.
1: De én is annyit tudtam csinálni, hogy így a kutya elé álltam a gyereket. Tehát hogy ennyi volt bennem, hogy oda tudtam így állni, de amúgy most mit csinálsz? Tehát mit csinálsz? És akkor semmi. Mondtam, hogy na, akkor most van az, hogy bevásárolok.
0: És tényleg? Valaki sereti külöttben ott van?
1: Én hogy nem megyek el most már olyan helyre, ahol ez megtörténhet, ne legyen nálam valami, mert nem. Mert nem.
0: Sziasztok, meg tudom, hogy az... Sziasztok, adsz egy autogramot! Nagyon szeret! Óriási volt, tehát...
1: Konkrétan. Vagy, hogy szeretlek, ha szimpatikus, akkor pedig a tejszíjabot veszem előnök.
0: Igen. Nem, csak próbálom oldani ezt a helyzetet. És szerintem egyébként tök igazad van. Legyen nálad. Miért ne lenne? Miért ne lenne
1: és
0: minden nő kezében?
1: És én erős ember vagyok. Tehát az hozzátenném, hogy én nem vagyok egy ilyen kis törékeny testalkatú senki se, hogy tudod, így összerezzenek a legkisebb dolgoktól is. De az a baj, hogy az én bőröm sem állja se a harapás, se a rúgás, se a szúrást, és hogy egyszerűen az van, hogy
0: meg tök megnyugtató, hogy ott van a kezedben, tudod? Paprikaspré, borspré. Nem, csak megnyugszol, hogy nem vagy teljesen nem kiszolgáltatva annak a sötét utcának, egy sötét sikátornak, egy hazamenetelnek, ahol nincs ott férfi. Ott van a kezedben, csak fogod. Tehát azért az ad egy biztonságot. Azért egy méterről arcon fújnak, az nem annyira jó.
1: Alapból szerintem a meglepetés ereje. Tehát az a fontos ebben, nem az, hogy most ez milyen hatásfokkal dolgozik, de most valakit arcon fújnak, az ott nem azon fog gondolkodni, hogy
0: még elvegye a pénztárcádat.
1: Igen.
0: Jó, gásprét minden nőnek.
1: Nem is tudom,
2: hogy olyan... Fiatalnak, akkor ez
0: van, amit legálisan tudsz venni egyébként, ha bemész ilyen boltba. Tehát van, ami lehet nálad. Effektívenek érdemes utána nézni, hogy ki mivel szereli föl magát.
1: Ez a dolog is működik, de hogy a...
0: ja, öngyújtót teszel elé.
1: Igen, tessék így van. De igen. Az, hogy annyira mélyen megrendítő ez, hogy ez meg tud történni, hogy tudod, bármit kitalálsz rá, meg ilyesmi, hogy egyszerűen nem oldja fel. Tehát semmi nem oldja fel. És igen. Tudod, egyetlen egy pszichopata ezt megcsinálja, és ez az egész társadalomba vetett hitedet megrengeti.
0: Persze, hát ezért durva ez az ügy, hogy ez szegény
2: család. Példamutató a viselkedésnek ez a vége.
0: Hogy ez a vége, hogy igen. Három tökös srác oda megy, és tulajdonképpen egy belehal egyet meg gyomron szúrnak. Tehát, hogy tényleg megbentő.
1: Lehetne, hogy ilyen protokoll, amúgy, ne haragudj, de aki ilyen bármilyen szinten bánt egy nőt az utcán, tehát tényleg azon, hogy egy férfi...
0: Azonnal lefújhatóvá válna.
1: Egyrészt másrészt meg, hogy akkor azonnal jön ki a rendőrség. Tehát, hogy az, hogy ne gondolkodjunk, ne relativizáljuk, hogyha utána megbánja, akkor se. Jöjjön ki, nem?
0: Igen.
1: Jöjjön ki.
0: Csináljanak valamit. Igen, nagyon szomorú a történet. Figyelni fogjuk egyébként, hogy hogy áll az ügy, vagy mit kap. Jövünk vissza mindjárt, 2 perc, pontosan 8 óra, ha van a nullásról híretek, küldjétek. Mi pedig itt vagyunk mindjárt.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind

0: egy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó, minden útra van.
6: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden McMenü Plus mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevue családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevue2026.hu-n.
12: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
13: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
15: Idén is vár a LEGO játékváros. Szeptember 5-én szombaton Nyíregyháza belvárosában. Rengeteg kreatív LEGO játék, inspiráló programok, művészeti projektek és színvonalas színpadi programok várnak kicsiket és nagyokat. 8:30-9:00. Belépődíj nincs. Részletek a játékváros.nh.hu oldalon. LEGO Játékváros. A nap, amikor Nyíregyháza játszik.
16: Csatlakozz a BMW-hez. A BMW Group debreceni gyárába olyan embereket keresünk, akik tudásukkal és hozzáállásukkal erősíthetik több mint 5000 fős csapatunkat. Hamarosan indul nálunk a harmadik műszak, ami számos izgalmas lehetőséget tartogat. Tudj meg minden részletet és járd be területeinket egy izgalmas virtuális gyártúrán szeptember 12-én szombaton és 13-án vasárnap a Korzó bevásárlóközpontban. További találkozási pontokért pedig keresd fel Facebook oldalunkat, ahol minden eseményünket megtalálod. BMW Group gyár Debrecen.
17: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: A rádió egy. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
2: Köszönjük!
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek, ismét leszerett róvéradás. Péntek esti futóprogram Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén, szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az extrém forró és száraz nyárra köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Vármegyei Katasztrófa Védelem szóvívője.
3: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll. Több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
2: Ismét retróvéradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat. Most szombaton országszerte 32 helyszínen. Köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják az önkéntes véradókat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retrózene és a sörvirsli menü teszik különlegessé. Vért bárki adhat, aki egészséges, 18 és 65 év közötti, testsúlya eléri az 50 kg-ot és megfelel a véradás egyéb feltételeinek is. Minden fontos részlet elérhető az ovs.hu oldalon. Pénteken ismét megrendezik a Veled Futok rendezvényt Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a mozgás örömét látványos fényekkel, zenével és közösségi élményekkel tegye emlékezetesebbé, között a Nyíregyházi Sportcentrum. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont az eseménynek, a résztvevők három különböző futótáv közül választhatnak, 400 méter, 1200 méter és 3000 méter. A futás mellett kísérő programokkal, tűz és led, zsonglőrökkel, fényfestéssel, rúdtánccal, arcfestéssel, zenés programokkal is várják az érdeklődőket. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszortan gyenge esők kialakulhatnak a reggeli órákban, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Élénk marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 29-30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Változás holnap sem várható az időjárásunkban, elszortan lehetnek kisebb esők a megnövekvő gomoly felhőkből, de így is több órára kisüt majd a nap is. Marad a szeles időjárás 28-30 fok körüli csúcsokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rásko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: 8 óra után vagyunk, 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, komoly lekeverés volt ide kis Szabó. Hát le kellett húzni, kornyikál, énekel, de hát nekünk itt komoly dolgaink vannak, úgyhogy egy kicsit engedtünk belőle, de aztán elhúztuk. És igen, itt még reagálunk mi is gyorsan egy tegnapi dologra, mert látjuk, hogy ifjabb Növényi Norbi kiírt egy hosszú posztot, amit elküldtetek nekünk, köszönjük szépen. Van azért az úgy, hogy egy szervezés nem jön össze, és mi tegnap azt mondtuk, hogy akkor eddig próbálkozunk, és nem tovább, de Norbi kitett egy egyébként nagyon normális, nagyon korrekt, és abszolút igaznak mondott posztot.
2: Igaznak mondott.
1: Ugye, hogy tehát valid, amit leírt.
2: Úgy tisztázott téged bárki, mint a Sebestyén Balázsuk.
1: Igen. Látom itt, hogy írogat mindenféle dolgot, nem tudom, hogy valóban így van, nem. Tök korrekt, amit kiírt. Mi azt mondtuk, hogy többször próbáltuk, akkor leteszünk Norbiról, mert hogy közben tényleg egy óriási dolgot hajt végre, de tök helyes posztban próbálja ő is tisztázni magát, meg a fogorvost, meg hogy ő esetleg máshogy jött le a műsorban, meg bocsánatot is kér, hogy nem értük el. Nagyon korrekt, nagyon normális posztot rakott ki, úgyhogy nem adjuk föl, próbálunk még vele egyeztetni, hát ha összejön ez az interjú, van úgy azért, hogy egy kereskedelmi műsorban reggeli készítés, műsorkészítés közben azért itt üldözzük kicsit a vendégeinket. Nem volt eddig túl szerencsés a Norbival a dolog, de drukkolunk neki, megy a UFC-be, mi azt mondtuk, hogy nem hívjuk többet, de teszünk még egy kísérletet, hát ha tudunk vele beszélni, mert amit közben meg végrehajt, az továbbra is azt gondoljuk, hogy óriási, zseniális, le a kalappal, és hogy tényleg eljut a UFC-be, az hatalmas dolog lesz, úgyhogy kicsit itt üldözgettük egymást, meg kerülgettük egymást, de akkor teszünk még egy kísérletet, jó? Adjátok át Norbinak, hogy fogjuk hívni, és megpróbáljuk, hát ha összejön ez az interjú, és tudunk vele beszélni, és továbbra is nagyon drukkolunk neki. Ezt éppként tegnap is elmondtuk, hogy óriási eredmény, amit végrehajt.
3: Így van, és a letört fogak miatt most csak pépeset.
1: Így van, csak pépeset, ugye leírta, hogy neki letört a foga az edzésen, és fogorvoshoz ment kedden. Mi meg közben hívtuk, üzenetrögzítőn volt, ki volt kapcsolva, nem értük el, nem tudtuk, hogy mi van.
2: Jó, tehát fókuszált, érted? Most máshol elfoglalva srácok. Van
1: igen,
2: ilyen.
1: Igen.
2: Van ilyen, hogy most ez fontosabb.
1: Abszolút, de
2: nehezen tudjuk ezt elfogadni, de igen, van ilyen.
1: Kicsit fáj, de mégis. Nem, megértettük, hogy fogorvostál volt, ki van kapcsolva, mindent tudunk, és az a lényeg, hogy akkor hívjuk még, és nem adjuk föl. Jó? Úgyhogy köszönjük ezt a korrekt posztot, mert nagyon normálisat írt ki, meg jól reagálta le, elegáns volt, és ez így azért. Klassz. Na, beszartatok, hogy elver, mi?
3: Egyébként egy kicsit, igen. Hogy találkozol vele, puf!
1: Látva az őt, meg az apját, azért, hogy lever egy csicskalángost, akkor azért utána egy hétig mi szívószára leszünk a dolgot. Nem, egy halál normális kedves srácról van szó, meg az apukájával is jóba vagyok, úgyhogy
2: Norbert,
1: nincs ezzel baj.
2: Norbert, sajnos kárpótolnod kell minket egy vacsorával, ahol lépsz, és csak azt a ruhát hozd el, amiben majd a verekedés lesz. Köszönöm.
1: Igen, úgyhogy őt hívjuk. Na, viszont nekünk elmaradt egy rovatunk, és itt gyerekek, hát itt komoly vegykonyhában Laci már főzi a számokat, ízdítja a telefonszámokat, és gondoltunk arra, hogy fél kilenckor ránézünk a magyarok állapotára, hogy ez a szeptember, az iskolakezdés, a nyaralás, a túlköltekezés, a Balaton, a mit tudom én, a külföld, mit vált ki a magyarokból, ki hogy van? Ugye ez a Hogy vagy magyar című rovatunk. Van, amikor működik. Van,
2: vándor
1: amikor...
2: rovat.
1: Vándor rovat, így van. Ez egy mozgó ünnep nálunk. Mint a húsvét. Jövünk, megyünk, valamikor mindig megcsináljuk. De elmaradt a héten, úgyhogy arra gondoltuk, hogy megnézzük. Ha jó hangulatban van a magyar, hívogatunk, ha nem veszi föl, nyugös, iskolakezdés van, ránk teszi, akkor félkor elengedjük. De gyors kis reprezentatív közvéleménykutatás, hogy milyen állapotban vannak országunk lakói. Jó?
3: Na, ki lesz az első?
1: Ki lesz az első? Laci.
3: Nő.
1: Laci, ezt honnan tudja. Nő, igen, most akkor te tippelsz.
2: Kérdezz meg.
3: Nő 50 fölött.
1: Jó. 50 fölötti nő. Hogy hívják?
3: Ja, Erzsébet.
1: 50 fölött csak Erzsébet lehet.
3: Lehet párja is.
1: Jó, 50-es nő Erzsé, igen.
2: Szerintem ifjabb Növényi Norbi lesz az.
1: A fogorvosnál.
2: A fogorvosnál.
1: Jó. Mondhatom neki kedves jó reggelt Erzsébet?
3: Próbálj
1: jó,
3: meg.
1: Jó, megpróbálom. Kezdek így. Zavarni. Jó, kezdek így, hogy jó reggelt Erzsébet.
3: Igen, de akkor leteszi, mert... Igen.
4: Haló.
1: Jó reggelt Erzsébet.
4: Milyen Erzsébet?
1: Bocsánat. Csak humorizálom.
2: Te minden fickó vagy, azt hallom. Jézusom, egy jó hangú, jó.
1: Igen, jó hangú minden fickó. Rádió egyből telefonálunk, Balázs, Eszter, Feri van itt, élő adásban vagy, és egy rövid kérdéssel zavarhatnánk-e téged? Hát, Nem, olyan jó arc volt.
2: Ígéretes volt.
1: Igen, bocsánat, hogy vagy Erzsébet, te feláldoztam a humorot.
2: Milyen Erzsébet?
3: Pedig ekkor beszélgetés lehetett volna, látod?
1: Milyen Erzsébet? De volt benne rendület.
2: Szerintem egy retrohallgató volt, az őszinte igazság.
1: Pedig ugye, hogy a hangja alapján szimpi volt. Én
2: szimpi volt, szóval jó, hát nem hívjuk vissza megkérdezni, hogy mégis... Miért gondolt azt, hogy ránk tehet a telefont?
1: Igen. Aztán hogy képzeled Erzsébet, hogy ránk tehet a telefont?
2: Bözsi!
1: Bözsi, kérj, ne szórakozzál itt. Nincs jól a magyar egyelőre. Tehát nem Erzsébet, és
2: sehogy
1: nincs
2: a magyar.
1: Őt vitt, megint őt hívott. Pervers vagy, Laci, nagyon
3: jó,
1: szeretem ezt benned.
3: Jó, és nem mondtad Erzsébet.
1: Pszichopata, nincs semmi. Ugyanúgy visszahívva, teljesen jó. Ez jött, tököm ki van veled, Erzsi, mondjál már valamit. Na, megnézzük. Aha, nem. Másodikra már nem veszi föl. Erzsi megsértődött. Bözsi? Bözsi? Bözsi, ne csináld.
2: Na jó, hát ezért.
1: Bözsi nem veszi fel. Jó, tehát egyelőre dolgozik a magyar, mert úgy tűnt, mintha dolgozna, és nem szereti, ha Erzsinek szólítják. Jó,
3: okay. De ennek nem örül.
1: Te jössz, Eszter, férfi vagy nő, és mi a neve?
2: Szerintem férfi lesz, és Károly.
1: Jó. De most, ha nő lesz, nem mondom, hogy jó reggelt, Károly, jó? Tehát nem mondtam be. Károly, nyilván Károly. Nyilván Károly. Teljesen valid. Károly.
2: Jó ez a
1: Károly. Károly, óriási név. Óriási név a Károly. Nem.
2: Bocsikám, megy a feltartalmat.
1: Hol a magyar? Hát szerintem vannak olyan férfi nevek, amik egészen ki fognak halni. Ilyen szerintem az Otto, ilyen a Károly. Károly. Senki nem adna.
3: Ferenc,
1: nem
3: adj... István.
1: Ferenc, a Ferenc ne. De a Károlynak, szerintem az vidéken menő.
2: A Károlynak és az Ottónak volt egy olyan arany időszaka, hogy kitaláltak egy közös nevet, az Ottokárt.
1: Az Ottokár, így van. Károly Otto 900-as években óriási név volt, de szerintem...
2: Nem tudok dönteni, mi legyen.
3: Ottokár.
1: Igen van. Jó, most mondom én.
4: Halló.
1: Halló, jó reggelt kívánunk, férfi.
2: Károly?
1: Halló.
4: Halló.
1: Jó reggelt kívánunk!
2: Sebestyén Balázs az, akinek a hangját hallott.
1: Így van,
2: és itt van Feri is különben.
3: Hello!
1: A Rádió 1-ből telefonálunk, és egy röpke közvélemény kutatást tartunk, hogy ki hogy van itt szeptember elején. Föltehetünk néhány kérdést, zavarhatunk?
4: Persze.
1: Hogy vagy ma reggel? Milyen a reggeled? Hogy hívnak? Segíts nekünk egy kicsit.
4: Gyula vagyok, és éjszaka dolgoztam.
1: Gyula! Szia, Gyula! Mit dolgoztál? Majdnem jó a Gyula. Mit dolgoztál, Gyula?
4: Egy raktárban.
1: Raktárban dolgoztál. Merre vagy helyileg? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy körülbelül be tudjunk.
4: Szentesen.
1: Hogy telt a nyár, milyen a szeptember, hogy érzed
4: várom,
1: magad?
4: Várom a szeptembert.
3: Már itt van, itt van, másodika van.
2: Az utalás hát miatt?
4: Utazás miatt.
1: Utazás vagy utalás?
4: Utazás.
1: Na, hova mész, Gyula?
4: Görögországba.
1: Ó, utazik a magyar, ez nagyon jó. Családi, baráti?
4: Családi.
1: Családi utazással mész Görögországba. Azon belül hova? Tengerpart vagy főváros, vagy merre mész?
4: Tengerpart, Szaltiba.
1: Hát így kell ezt csinálni.
2: Megvártam, hogy elmennek az amatőrök.
1: Igen,
3: így van. Akkor viszont nincs iskoláskorú gyereked.
4: Igen, megnőtt már.
3: Már megnőtt.
1: Mekkora nagyobbik, vagy mekkora nagy gyerek?
4: 20 éves.
1: És akkor családilag ő is jön, mondta, hogy apára jövök én is, azért ez jól hangzik.
4: Hát ő tanul már.
1: Tanul már, de nyaralni megy veled?
3: Nem.
4: Egyetemista.
1: Ja, egyetemista, nem is. Helyet nem is kell vinni. Hát ha egyszer kirepült, akkor
2: magának hadd köszönheti.
1: Most kezdte, milyen egyetemet kezdett, mit csinál?
4: Finországból jár autóegyetemre.
2: Apuka! Az igen. Az gratulálunk.
1: Ügyes a gyermek, gratulálunk.
3: És milyen az egyetem? Mi ez?
2: Altó? Azt mondta.
4: Igen.
1: Altó.
4: Altóegyetem.
1: Van a Feltó, meg az Altó.
3: Az
1: altóegyetem.
4: Ez az Altó.
2: Mit tanul az Altón?
4: Számítástechnikát.
1: Wow, Finországban nagyon messze.
2: Hát akkor a Commander az jó helyre ment annó akkor.
1: Norton Commander.
2: Az. Nem volt kidobott pénz.
1: Norton Commander. Jól van. Akkor jól vagy, nyaralni mész, és tulajdonképpen igen. Jó a hangulat, jó a kedv, jó volt a nyár. Aha.
4: Igen.
1: Oké, okay. Örülünk, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra, és akkor jó nyaralás neked.
4: Oké.
1: Ciao. Hello. Nyaral a magyar, jól van. Hát, és külföldi egyetemre jár a gyereken.
2: Okos fia van ennek a magyarnak. Okos fiú.
1: Hogy kikupálódott itt a magyar, te?
2: Ezzel oda volt figyelve erre a fiúra. Ezzel foglalkoztak.
1: Igen, nagyon ez ügyes. Igen. Jó, jön Ibolya. Ibolya.
3: Igen.
2: Ugye egyszer ez Ibolya.
1: Egyszer belenyúlnék egy Ibolyába. Már nem úgy, hanem, hogy azt mondja, hogy jó reggelt, kívánok Horváth Ibolya. Imádnám, úristen, azt mondja, Ibolya, te jó lenne. Ibolya nem.
2: Azt mondják még a hallgatók, hogy holnap a Torrent a 6. része is napvilágot lát, úgyhogy van még mit várnunk az életben.
1: Ibolya nincs gyerekek, jó? Oké. Okay.
2: Ibolya off.
1: Laci, te honnan hívod ezeket a számokat, vagy honnan generálod ezeket a számokat?
2: Férfi
1: nagyon random egyébként.
2: Ezek a számok.
3: Igen, olyan jól szokott ez menni.
1: A Blarvizetéri férfi écében fotózza őket. Nagyon szereti.
2: Ruf mich an.
1: Nagyon szereti ezeket a telefonszámokat. Jó, Ibi, most jön Ibi, érzem.
2: Ibi.
1: Ibike, vedd föl, keresünk. Te, serény a magyar szeptemberbe, azt kell, hogy mondjam.
3: Vagy dolgozik. Letette, hát vagy letette a gyereket az iskolába, és már otthon.
1: És óriási, óriási partiban van mindenki, gyerek óvodába, iskolába, otthon meg zajlik a házas élet. Hum van a magyar?
2: Mit csináltok? Nem szégyeljétek magatokat. Telefonálnak, illetlenség nem felvenni a telefon.
1: Tényleg, hát szól a telefon, és nem. Én felvenném. Én azonnal felvenném. Szébályos Zsibolya vagyok, hogy mondtad? Jó, tessék, most jön Tibor. Tibor. Tibor egy kicsit halkszavú, mély hangú, visszafogott, de nagyon kedves.
2: Láncdohányos.
1: Láncdohányos, uh-huh. Autószerelő. Haló? Haló?
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rádió 1-től telefonálunk.
4: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Rászko Eszter, Rákóczi Ferenc és Sebestyén Balázs. Mondasz egy keresztneved?
4: Kapitány Dániel.
1: Kapitány
2: Dániel!
1: Dani, de jó, hogy itt vagy. Hol értünk el, Dani? Merre vagy?
4: Heves megyében vagyok, Kiskörén.
1: Kiskörén vagy éppen.
3: Nézed a víztározót.
4: Igen.
1: És azonnal akcentusra váltott a fejéssel. Ha nézed a víztározót.
3: Otthon vagyok arra vele is.
1: Mit csinálsz arra, Dani? Mi a munkád? Megkérdezhetjük? Mivel foglalatos?
4: Mezőgazdaságban dolgozom.
1: Mezőgazdaságban dolgozol. Aha. Hogy telt a nyár? Milyen hangulatban vagy? Kicsit utána járunk néhány hallgatónk, vagy nem hallgatónk felhívásával, hogy érzi magát itt szeptemberben? Milyen nyarad volt? Mit tervez előszre?
4: Hát, egyébként egészen jó volt. Nyilván sokat dolgoztunk. Ennek még most sincs vége. Úgyhogy...
2: Mit termeltek?
4: Búzával is foglalkozunk, illetve most a napraforgó betakarítással. Hát próbálkoznánk, de hát a baj mindig utolér minket. Igen.
1: Szárosság, ez egy óriási küzdelem, nem?
2: És az a néhány igen, marihuána, amiről beszéltünk a múltkor, az a helyzet.
1: Túlélt a nyarat?
4: Szerencsére igen.
1: Igen. Tudod, amit ott balra mondtad, hogy kiskörei visszározó mellett forduljunk balra, ott van, mik az ültetvények?
4: Igen. Megvannak, jól vannak.
1: És mit tudtok csinálni? Hát locsolni nem nagyon tudod, vízkészlet nincsen, tehát nagyon küzdeni nem lehet, nem? Vagy tudtok valamit ott a mezőgazdaságban a szárasság ellen csinálni?
4: Itt csak az ima segít.
1: Ugye? Igen. Ezen gondolkozom. Milyen ősz lesz? Szintén mezőgazdaság? Szintén munka?
4: Tessék?
1: Milyen ősz lesz? Mezőgazdaság, munka, tervezel-e valamit?
4: Munka, vetés.
1: Vetés. Hát akkor ez
3: nem
1: komoly.
3: Adjátok föl.
1: Ezt nem adjátok, ez állandó. Ez egy állandó körforgás.
2: Nagyon fontos kérdésem van.
4: Igen.
2: Hogy azt egyszer egy kocsma megkérdezte tőlem egy férfi, hogy milyen irányba kell kapálni, szerintem. Hogy előrefele vagy hátrafele? Hogy ezt, ha most meg tudnád válaszolni 30 év távlatában, ez sokat segítene, mert még lehet, hogy tudnék jönni vele, ha jól válaszol. Előre fel kapálsz, vagy hátrafele?
4: Inkább hátrafele.
2: Akkor letaposod a palántot!
1: Egyébként tényleg hátrafele kapálsz, nem jó. Akkor lelé, igen.
3: Igen, így van, vagy állandóan hátra nézel, hát az sem megy.
4: Na most hogyha meg előre megyek, akkor meg összejárom azt, amit már megkapáltam.
3: Akkor ez egy logikai, föloldhatatlan csavar.
2: Ez egy ördög lakat.
1: Igen, ezért kérdezte valószínűleg.
2: Nincs jó válasz.
1: Jól van, Dani, örülünk, hogy beszéltünk. Köszi, hogy tartjátok a frontot a mezőgazdaságban. Jó munkát, üdvözöljük a csapatot. Nem egyedül csinálod, sokan vagytok, nem? Vagy egyedül vagy?
4: Nem, vagyunk egy páran. Mondjuk jelenleg csak négyen.
1: Négyen vagytok. Üdvözöljük a brigádot, és jó munkát nektek ott a...
4: Köszönjük szépen.
1: Harcmezőn a mezőgazdaságban. Köszi, hogy beszéltünk. Jó munkát.
4: Ciao.
1: Hello. Jani jó arc volt. Mezőgazdaságban dolgozik, kiskörös mellett.
2: Roppanós kandúr hangja volt. Én az ilyet szeretem.
1: Érdekes, ezt talán kevésbé detektáltam, de biztos igazad van.
2: Nem, ez egy fiatalság.
1: Igen, volt benne, meg olyan kis mosolygó. Szeretem a mosolygós hangú embereket, nem?
5: The number you have dialed is temporarily out of service.
1: Hoppá, látod, Laci nem csal. Ezt az oktogonról szerezte, ezt a telefonszámot. Már...
3: Ez egy régen fölírt számot.
1: Kikapcsolták. Igen. Jó.
2: Viszont több Ibolya is jelentkezett, hogy beléjük nyúlhat.
1: Gyere Ibolya, gyere rá, Ibolya, kell lesz. Gyere Ibolya, most Ibolya. Ibolya 48 kórházban dolgozik, ápoló.
6: Igen, tessék.
1: Haló, jó reggelt.
6: Jó reggelt.
1: Jó reggelt, zavarhatunk egy pillanatra, rádiódban telefonálunk, Rákóczi Feri, Rászko Eszter, Sebestyén Balázs.
3: Hello.
6: Sziasztok.
1: Hello,
6: sziasztok.
1: Mondasz egy nevet, hogy innen?
6: Tamás.
1: Tamás, szia Tamás, ciao. Hol értünk el, Tamás, merre vagy?
6: Uton vagyok Kiskunhalasra.
1: Kiskunhalas?
6: Orosházáról.
1: Orosháza, Kiskunhalas. Szállítasz valamit, viszel valamit, dolgozni, mész, mit csinálsz?
6: Hát munkaügybe megyek egy dokumentumért.
1: Egy dokumentumért. Aha. Munkaügybe kell menned. Igen. Aha. Jól telt a nyár, jó lesz az ősz, milyen volt a nyarad, mesélj egy kicsit.
6: Jó volt a nyár, minden rendben van. jól telt, nyaraltam, Görögországban voltam, Erdélyben voltam.
1: Azt a mindenit!
2: És melyik volt a jobb? Minden. Hol érezted jobban magad?
6: Görögország, nekem nagyon tetszett, Kefalóniában jártam.
1: Aha, családos, barátos?
6: Ilyen családi volt, igen, családos.
3: Még nem tudom, hogy szeretem őket.
1: Még nem tudom, kik voltak, hogy mellettem, akik jöttek, de...
3: Na, azt mondta ő az anyám, igen, menjünk. Igen, igen.
1: De hangulatilag úgy rendben vagy, azt halljuk, hogy jó a kedved, dolgozni mész, nyaraltál, úgy minden rendben van.
6: Igen, minden rendben van tényleg. Hallgattal a titeket az előbb, és nagyon meglepődtem, hogy engem hívtatok.
1: Igen, ez milyen durva lehet, amikor így egy rovatot hallasz, és közben egyszer csak megszólal a telefonod. Direkt nem az SMS falról hívunk, hanem Laci generál számokat, és a tiédet dobta ki. Jól van, jó munkát akkor neked, dolgozzál, és örülünk, hogy te is jól vagy. Általában úgy néz ki, hogy mindenki jól van. Köszi, vigyázz magadra!
6: Köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, ciao. Hello, hello, hello, hello. Serényen dolgozik a magyar, és jókedvű, utazik Görögországba, ugye? Kicsi Erdély utazott, a másik utazik, jókedvű, dolgozik.
3: Már rend van a világban, gyerek.
1: Csak Ibolya hiányzik most már nekem, komolyan mondom.
7: Szám nem elérhető. Na. Abban az Ibolya esetben, ha ő hozzájárult.
2: Csak tudtam, hogy őt hívjuk. Ország Ibolyái rezentek összetől feljelentéstől.
1: De abszolút destináció Görögország, ezt tudjuk. Tehát idén még azért nem annyira reprezentatív, de Görögországba megy a magyar.
2: Így van.
1: Na, most jön Ibolya, aki most jött haza Görögországból. Tessék?
2: De most már akkor Görögország jobb, mint Balaton?
1: Kell lesz Ibolya. Görögország jobb, mint Balaton.
2: Itt tartunk.
8: Halló, tessék.
1: Kezi csókolom, jó reggelt kívánunk, kezi csókolom. Zavarhatunk pillanatra, Rádió 1-ből telefonunk, Rácskó Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, csókolom.
3: Elijesztetted.
2: Elijesztetted?
1: A legnagyobb beszélgetés.
3: Pedig.
1: Itt tetszik lenni, halló.
2: Halló.
8: Igen.
1: Ó, csókolom, csókolom, zavarhatunk egy pillanatra?
8: Igen, igen, a lyukaiba megyek 10 órára.
3: Hova?
1: Hova tetszik menni?
8: Igen.
2: Hát jól van. Jól tetszik lenni, azt tessék megmondani. Minden rendben?
1: Elment a lyukasba. Kész. Kiszállt.
3: Lyukasba? De mit csinál a lyukasba?
1: Hát ez egy jó kérdés. Eltűnt. Eddig tartott. Kicsim. Ez utolsó bejelentkezés sem volt, hogy mondta a lyukasba egy tízre. Édes, imádom, pedig óriási karakter lett volna. Én
2: igen,
1: nagyon
2: én
1: szeretem.
2: Kicsit megkönnyebbültem, hogy vége lett ennek a telefonhívásnak, mert nem tudom, hogy hová jutottuk volna.
3: És nem
1: mondta a nevét, és benne volt, hogy ő Ibolya. Ő benne volt, mert az Ibolya azért... Ibolya! És nem így indítottam, hogy csókolom, hogy mi a
2: kereszt. Ibolya!
1: Mi a kereszt neve? Édesem. Pedig aranyosnak tűnt a néni.
2: Aranyos is volt.
1: Nagyon kedves kis beszélgetés lett volna.
2: 92-ben együtt voltunk szoláriumban.
1: Ibolya! Ibolya!
9: Tessék, Lőrinc Ákos.
1: Ákos, jó reggelt kívánunk. Ákos se rossz nekünk. Ákos, zavarhatunk egy pillanatra, a rádióiból telefonálunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs.
9: Hát az a helyzet, hogy dolgozok és oktatok, úgyhogy most sajnos nem...
2: Nyugodtan hangosíts ki minket. Szívesen felveszünk a ritmust az osztálya.
1: Kocsiban? Autós oktatás?
9: Így van, igen.
1: Autós oktatás. Jó,
3: sok sikert a vizsgára.
1: Sok sikert a vizsgához.
2: Csak balra.
1: Csak balra. Ja, ja. Köszönjük, jó munkát, jó munkát.
3: Hello.
2: Hello, hello.
1: Csak balra.
3: Miért? Az a nehezebb.
1: Ez milyen szűrás lett? Ülsz egy autóba, és megszól a telefon, és három hülye ott van a másik oldalon. Csak balra, csak balra. És így ülsz, hogy ezek nem normálisak. Ezek
3: igen, de meg közben magyarázod akkor, hogy csúsztatott kuplunk.
1: Ezek csőhülyék. Na az utolsó, tessék, gyere Ibolya. Gyere rá.
2: Valóban ezt gondolják rólunk, nem hiszem, hogy ez fel kell hívni őket.
1: Nem,
2: na jó, kinyomod. Ez
1: nem.
3: Megijedtek
1: nem.
3: Az Ibolyák.
1: Tessék?
3: Megijedtek az Ibolyák.
1: Nem, egy Ibolya lesz. Egy Ibolyát el kell, hogy kerítsünk. Nem fekszünk le úgy, hogy ma nincs meg egy Ibolya.
2: Nem fekszünk le, hogy nem fekszünk le, de jegyük.
1: Igen, kell.
2: Ibolya.
1: Jókaiba ment az öreg.
3: Jókaiba.
1: Jókaiba ment a hölgy. Igen, nagyon kedves kis néni volt. Megvan. 28 éves Ibolya.
3: Nagyon
8: valószínű.
1: Haló, jó reggelt.
8: Jó reggelt.
1: Jó reggelt. Kaphatunk egy keresztnevet?
8: Vajda Kriszta vagyok, jó
1: reggel. Kriszta, jó reggel.
2: Rásko, igen? Most azt hogy megkérdezem, Kriszta, hogy Rásko Eszter vagyok, hogy megfontolnád de 5000 forintért, hogy Ibolyára változtass a neved? Ezzel meg nagyon sok idős spórolná nekünk ez a reggel.
8: További szép napot kívánok.
1: Csókolom, köszönjük szépen. Nem, el kell mondani, hogy kik vagyunk, mert nem mondod, be kell mutatkozni.
3: Szegényre rátöröd az ajtót, hogy le Ibolyázom.
1: Azt mondtad, csókolom, hogy Rásko Eszter vagyok, el szeretnék mondani, hogy legyen Ibolya.
2: Hát de ne haragudjál meg. Hát,
3: haladjon a műsor.
2: Hát haladjon, szóval tempó.
1: Mit időt aztán elmondani, hogy miért telefonálunk? Kinek van erre már ideje elmondani százszor, hogy miért telefonálunk? Elvesztettük. Jó. Gyerekek, mit tudunk akkor, hogy tudunk összesíteni?
3: Dolgozik, munkás, ugye, vagy oktat, vagy mezőgazdász, Görögországba jár nyaralni, Ennyit.
1: És jól van.
3: És jó, viszonylag jól van.
1: És jó, és jól van. Én szeretem ezt a rovatot. Én nem
2: mi van,
1: tudom megunni.
2: Azért tette rám, mert hallotta a nevemet?
1: Nem.
2: Rásko, ezt ők. Na, további jó napot kívánok.
3: Csak a bödöcs.
2: Majd, hogyha a kormos Anett telefonál.
1: Majd a hatházi főhibákodik, a többi nem érdekes.
2: Így van.
1: Olyan alpári az összes.
2: Ez egy szakma?
1: Én magunk ebből élnek.
2: Na mindegy. Szóval
1: na, menjünk gyerekek. Jó, nem volt megibolya. Nem volt megibolya.
2: Feltettem a kérdést nagyon régóta.
1: Igen?
2: Most mi lesz?
1: Jövünk mindjárt. Fél 9-en pontosan itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
13: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
14: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
15: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
17: Anya, arra gondoltam,
18: rendet raksz a szobádban.
17: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
18: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
19: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
20: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
10: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Egy éven át tesztelte az EAC Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyoltak eredményesnek, számol be a nyiregyháza.hu. Eberhard Gábor, az EAC ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről. A kijelölt útvonalakon összegyűjtik, majd leűrítik a hulladékot, ezután visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatuk teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, írja nyiregyháza.hu. Szeptembertől egy órával rövidebb ideig látogatható a sírkert. Októbertől további egy órával csökken majd a nyitvatartási idő, novembertől márciusig pedig a téli nyitvatartás lesz majd érvényben. Elkezdődött az iskola, jobban kell figyelnünk az utakon. Kedden országszerte több százezer gyermek kezdte meg a tanévet. A következő időszakban az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra kell számítaniuk az autósoknak, mondta rádiunknak Dávid Mónika rendőr alezredes.
1: A tanév kezdetével az iskolák környékén jelentősen megnő a reggeli és a délutáni forgalom. Kérjük a járművezetőket, hogy csökkentsék a sebességet, vezetés közben ne használják a telefonjukat, és számítsanak a gyermekek olykor váratlan mozgására. A gyermeküket gépkocsival iskolába szállító szülők induljanak el időben. Kizárólag szabályos és biztonságos helyen álljanak meg, és ügyeljenek arra, hogy a kiszállással vagy az ajtónyitással másokat ne akadályozzanak, ne veszélyeztessenek.
0: Burkolatsüllyedés helyreállításán dolgoznak a Szent István utcán Nyíregyházán. A területen ideiglenesen megváltozott a forgalmi rend, megállási tilalom van érvényben. Az autósokat arra kérik, a területen fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszortan gyenge esők kialakulhatnak a reggeli órákban, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Élénk marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 29-30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Változás holnap sem várható az időjárásunkban, elszortan lehetnek kisebb esők a megnövekvő gomoly felhőkből, de így is több órára kisüt majd a nap is. Marad a szeles időjárás 28-30 fok körüli csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, 3.49 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók.
2: Cső.
1: Na hát már sok minden történt, itt új TikTok trendeket beszéltünk meg, aztán úgy átbeszéltük ezt a nagyon szomorú, nehéz és hát sajnos egyelőre megoldatlan debreceni ügyet, ugye a három fiatallal kapcsolatban, ami borzasztó. Aztán megnéztük, milyen állapotban a magyar. Jól van, nyaral, és hát ugye Görögországba megy előszeretettel. Ibolyát egyelőre nem találtunk. És ezek után akkor tovább kalandozunk itt a nagyvilág hírei között. Egyenesen Gyömrőre vinnélek el benneteket. Hogy érzitek Gyömrőt? Milyen telepés a Gyömrő?
2: Nekem egy név alapján is ugye egyből ilyen. Ugye, hogy Gyömrő.
3: Onnan jött a babettát, Feri.
1: Onnan érkezett.
2: Gyömrői, hát akkor ezért volt lélekben, én éreztem rögtön.
3: Így van. Ennyivel el kellett kiránduljunk oda.
2: Na és mi volt? Mit láttatok? Milyen benyomásaitok vannak Gyömrőről?
3: Sok kertes házak vannak, agglomeráció, nagy családos emberek mennek oda ki, hogy ott tudják élni a nagy családos életet, hosszú utak.
2: Tehát sok gyerek van,
3: sok gyerek.
2: Gyerekzsivaj, kacalászás.
1: Igen. Hát minden, amit hallottál, hogy sok gyerek és gyerekzsivaj, azok már nem csak sima gyerekzsivajok voltak, és kacalászások, hanem éhes gyerekek, éhes zsivajok. Mert hogy ezek a gyerekek ott Gyömrőn nagyon nevetnek, de fogy az erejük. És ezek a nevetések, amit ti hallottatok, amire elhoztatok a babetát, mert nem voltak annyira őszinte nevetések, inkább segélykiáltások, hogy éhesek. Ugyanis mi történt a gyömrői iskolában? Hát ugye vannak ezek az úgynevezett konyhás nénik, ugye? Szeretjük őket, tiszteljük őket, 56-os biceps, tornacipő.
3: Szóval keresztül félünk tőlük.
1: Félünk tőlük, kicsi bajusz, levernek egy csicskalángost, ott nem kérsz többet a kelkáposzta főzelékből, mert tudod, hogy nincs repet a takarodjál, aztán leültél, megetted és örülsz neki. Ugye mi történt? Őket mindig megvádolják azzal, hogy azért néha a régi időkben ők hazacsempésztek ételeket, de hát ma már ellenőrzik, meg nem lehet, meg máshogy vannak kiakadva.
3: Hogy ellenőrzik?
1: Tessék?
3: Hogy ellenőrzik?

0: kapunk el átmenni minden iskolába. A konyhás néni röntgen kapunk mennek át.
1: Úgy látom, hogy bécsi szelet formájú valójában a polója alatt.
0: Igen, jó lenne, Marika lenne, hogy kicsomagolná. Na hát kérek szépen, hogy a három vagy négy konyhás néni gyömrőn az iskolában, azok nem, hát holmit csak így hazavittek néhány megmaradt őszi barackot, és esetleg egy szelet trapista sajtot és némi vajat. Nagy üzemi módszerekkel csempészték haza a diákok ételeit és a gyerekek ételeit, és hát meglehetősen mohók voltak a tolvajok. Rajta kaptak négy nénit, vagy hát konyhás nénit, akik eljutték, és itt vannak az adagok, hogy ők mennyit osztottak ki a gyerekeknek, és mennyit vittek haza. Te éhes kis gyerekzsivajt hallottál arra felé gyömről.
1: Na mondja, mik a számok? Mik a számok?
0: Nagy üzemben csinálták. Hát a következőt kell, úgy kell, hogy ott van mondjuk 300 gyerek, 300 gyereknek pedig úgy gondolkoztak, hogy akkor valamit vigyünk haza, valamit pedig akkor adjunk a gyerekeknek. Mondom csak egy-két... Tessék?
1: Az három sör.
0: Begyűjtöm, igen. Hát most kis pistiken egyben már
1: megyünk.
0: Igen. Megállították őket, és rájöttek, hogy üzemszerű lopás van. Előkerültek egyébként szendvicsek, több tányér készétel, diétás menü is. A hűtőszekrényben tárolták őket, zacskóban tárolták őket, és hát írdatlan mennyiségben volt letárolva kaja, amit nyilván folyamatosan próbáltak hazacsempészni. A 6 kg sonka felvágottból a legutolsó ételosztásnál, amit csak akkor kaptak el rajtuk, 3,5 kilót loptak el, mindössze a több száz gyereknek 2,5 kg adtak oda a gyerekeknek. A 6 kg margarin felét 3 kg elloptak, és csak 3 kilót adtak a gyerekeknek. 3 kiló zöld paprika, 5 kiló őszi barac, nagy csomag levesgyöngyöt is elloptak, és ez csak egy adag volt. A 6 kiló reszelt sajtból, és itt jön a legjobb tétel, 5,1 kg-ot loptak el, és mindössze 0,9 kilót osztottak ki a több száz gyerek.
2: Konyhás néni, mi lesz ma az ebéd? Sajtos tészta van ezek. Sajtos tészta.
0: Konyhás néni, ezen nincsen annyi sajt. Takarodjál, üljél, aztán maradjál csöndbe. Több száz gyerek között 1 kiló sajt, 5,1 kilót elraktak. A fényképen látható, hogy mennyi sajtot tettek a gyerekeknek a zsemlébe, és mennyit loptak el. Érted már, hogy te éhes gyerek zsivajt
1: hallottál? Hát olyan, mint hogyha kis bajszos zsemle lenne.
0: Bajszos zsemle.
2: Ennyi sajt jutott rá.
0: Ez jutott a több száz gyereknek, 1 kiló sajt.
1: Ezeknek, Kati, ezeknek.
0: Micsoda?
1: Kára belükbe ennek a válogatós kókat.
0: Tedd el azt a trapista sajtot. Lerabolták, konkrétan lerabolták az iskolai menzát. A csomagokból előkerültek, felvágottak, gyümölcsök, mindent külön hűtőszekrényben, ládákban, zacskókban, tárolóban tartottak, miközben a gyerekek vajas zsömlét majszolgattak.
2: Mi az Isten csinálsz ennyi?
0: Hát ilyen négyen voltak, szervezetten csinálták.
2: Hát 1 kiló sajt. És de gondolom, hogy nem, de ez, hogy ezt nem egy hónapban
0: egy után, egyszer. Igen, minden nap, ha ekkora adagot hazacsempész egy idő után, azért megtelik a hűtőt.
1: És azért meggondolod a sajttól egy idő után.
0: Igen, azt gondolom, hogy azért ennyit trapista sajttól meg. De nem az volt, hogy megmaradt 1 kiló és 6-ot elosztottak. Nem az volt, hogy maradt 5 kiló gyümölcs, és abból nem tudom, 4-et odaadtak és 1-et elraktak.
1: De ez 4 felé van porciózva.
0: Igen, és azt, igen, 4 felé van, minden 4 felé osztottak. És dekára pontosan el volt osztva a trapista sajt is. A tészta is tök igazságosan elosztották, és ami a legszebb, a polgi kapta el őket.
2: A rendes polgármester.
1: Mert nem ment a saját szállítmánya.
0: Hát, hogy hazament a gyerek, és panaszkodott, hogy nem volt sonka a zsömléme. Felszólította a konyhai dolgozókat, hogy mutassák meg a lopott utcokat, szereljék le magukról a zacskókat, meg a szatyraikat, és utána pedig megmutatta nekik a hűtőszekrényeket, megmutatták a konyhás nénik, ahol ipari mennyiségű kaja volt letárolva. Felszólított, hogy hagyják el az iskola épületét, és elbocsátotta az elkövetőket.
2: De kemény.
1: De ezt el tudod képzelni, hogy ott éppen a Nokedlit a négy felé osztod magatokat.
0: És megjön a polgi.
1: Ez is megjön a polgármester. Jó munkát, jó szórakozást kívánok, akkor hadd lássam a hűtőket.
2: Elő a sebekkel.
0: Hát ezt gondold el, tehát ezt kiszámolod azért, hogy ez egy napi adag, az 5 kiló trapista sajt, a 3 kiló hús, az hat évek alatt csinálták, figyelj, az ipari mennyiség.
2: Már eladod, meg mit te rokonok
0: is. Na de hogy mennyi ételt hozol el, mennyi pénz?
2: A károkozás, igen, tehát, és a szerencsétlen gyerekek, akik állandóan panaszkodnak érted a menzára, hát nézzétek meg a képet, ott van az a zsemle félbevágva, egy ilyen késennyi margarin rákenve, és 3 sajt reszelik.
1: Hát akkor ezt gyakorlatilag kijelenthetjük, hogyha 1000 gyerek kellett volna ebből megetetni, vagy mennyi volt?
2: Ők meg tudták volna csinálni.
0: Több száz gyerek, igen.
1: Legyen mondjuk, akkor 500 gyereket kellett volna, akkor ők naponta elloptak, mondjuk 200 adag ételt.
0: Iszonyat mennyiségű ételt, igen. Még azt nem tudom egyébként, hogy Szabolcs a Polgi, ő mi alapján ment forró nyomon, bejelentés, éhes gyerek.
1: Kitottak egy büfét, amit ezért meg ilyen szüli mögé, és meleg szendvicset árultak meg, paprikás húst.
0: És mondták, hogy írdatlanul megy nekik a trapistás meleg szendvics, mert hogy a ő ment oda délután, és érte tetten a konyhás néniket, akik nagyipari mennyiségben megint éppen csempészték ki a sonkát meg a sajtot.
1: De múgy mutattak meg bánást?
0: Azt, hát ezt nem tudom. A mi időnkben ugye az volt, hogy ami megmaradt. Azt láttad, hogy a konyhás nénik mennek ki ilyen nagy zacskókkal, és tudtad, hogy a kaját viszik, de volt repeta, odaadták neked, tehát hogy szerintem ők maradékot vittek haza. Igen. Az nem
1: szerették,
0: baj.
1: Szerették, hogyha repetáztál, tehát rendesen ki volt, meg voltak becsülve azok, akik akarták enni a főztjüket. Nem az volt, hogy azért, hogy azt még, azt biztos ezt kéred, kéred még, azt biztos kéred, hanem az volt, hogy a tukmálták, szerették, hogy eszel.
2: Na jó, de legem igen, a maradékot hazavitted, mert akkor még lehetett ugye vele disznót etetni, ma már ezt nem szabad hivatalosan, de hát itt az alapanyag ellopása, ráadásul érted ilyen mennyiségben.
0: Igen, azt hírek, Feri, lebuktad a beszállítóit.
2: Tényleg a jó trapista meg a parizer, igen, sokra mennénk vele.
0: Nem vették be a polgit a bizniszbe, ezért lebuktatta őket. De miért a polgi fülesre ment, hát nem is csak úgy ellenőrizik konyhás
2: néniket. Gondolom, hogy egy csomó panasz jött, hogy rossz a kaja, a polgi megnézte, hogy gyakorlatilag mindenből rendelünk eleget, hogy van az, igen, hogy nem eszik a gyerek.
0: Icuka, a 80 literes ételhordó hova kell? Igen, de hát ez valószínűleg minden iskolában van.
1: De kicsit ezzel időzünk még azon, hogy a konyhában miért van sör? Tehát,
0: a fotokollát.
1: Igen, az általános iskolás konyhában, az a három sör, az kinek a sörre volt?
2: Munkavédelmi ital, mondom neked.
0: Iszonyat mennyiségű sonka letárolva, itt vannak a videófelvételek, kártedoros dobozban, a tészták letárolva, úristen, de kemény, de nagyon kemény.
1: Szerinted az a konyhás, aki főtésztából visz haza, tehát egy kártedoros dobozni főtésztát haza visz valaki, hogy...
0: Hát de figyelj, csinálsz egy tojásos tésztát a gyereknek, csinálsz egy pörkölt mellé, egy köretet, hát azért abból megvagy.
1: Akkor miért nem száraz tésztát visz, vagy azt már nem akartad otthon kifőzni?
0: Mert csinálják neked.
2: Az gáz, amivel fölforralod a vizet, víz, az pazarlás, hát ott van kifőve, hazavisszük, megmelegítjük, megszórjuk sajtal, az hajrá.
0: Igen.
2: A sajt jó volt hozzá, ugye? Mindenkinek.
1: De ezek bent tartották a kocsiukban nyáron.
0: Be, ezt a kocsiból szedik elő.
1: Szóval,
0: hát itt kaja maffia van. Igen.
1: Igen. Igen.
0: Igen. Több száz gyerekre egy kiló sajt, ez nem sajtosztás volt, hanem sajtkóstoló nagy családos verzióban. Egyébként tényleg így van. Az megvan, amikor ezeket a moslékokat összeöntötték? Emlékeztek még az illatára?
2: Persze.
0: Jött a moslékos kocsi, ugye, és ezeket így beöntötték így mindenhova, ami megmaradt a tányérok, és ezt így összeöntötték a káposztát, a paradicsomot.
2: Leveskével kezdtük, aztán arra pörkölt maradék, persze.
0: Igen. De ezeket a konyhás nénikről tudjuk, hogy ezt csinálják.
2: Na jó, de
0: nem?
2: Van egy határ, tehát ha a maradékot viszed el, arra biztos mindenki azt mondta volna, hogy oké. Na de a 80%-át...
1: Ez a dopaminról szól. Ez az volt, hogy először... ott voltak ezek a taknyos kölykök, a Nike cipőikben jöttek, mentek, lefikmálták a finom főszűket, és mondták, igen, karcsika, igen karcsika.
0: Na csak. Karcsika, akkor rohagyjál.
1: Igen, figyelj csak, gyere ide, Erzsé, gyere. ezt a jó kaját, ezt odaadjuk ezeknek. Na, hát nem, hát kell ezek. Na, csak egy sem az
0: egyenek üres tésztát.
1: Először csak 10 dekát. Tudod, hogy félreteszel magadat. Aztán rájössz, hogy neked ezeknek mindegy, nem?
0: Szerintem is van egy evolúciója. Mohó leszel, lassan elviszed a maradékot, aztán egyre többet, és aztán szép fokozatosan elviszel mindent, igen.
1: És akkor rájössz, hogy ezeknek teljesen minden, mert úgy se eszik meg, mert nem szúvidalt, marha fertő, ez nem sushi, ez nem milánói makaróni, hanem ezek másfajta ételek, nem kell ezeknek a...
0: Abszolút. Persze.
1: Válogatós kölyköknek.
0: Én emlékszem, általános iskolában álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ilyen ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, hogy valószínűleg ipari mennyiségben lopták ki a kaját ugyanúgy. És tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Megvan? 60-as biceps.
2: Csíkos szatyorban.
0: 48-as karral, érted? Megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
1: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
0: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy már hogy...
1: Tömegelt
0: a néni, arra gondolsz, hogy ezért tömegelő napja volt?
1: Hát inkább kárba, mint pocsaikba menj el.
0: Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
1: Jó, definiáld a maradékot. ajándékot.
0: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát
1: hát
0: ott
1: az marad, ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
2: Ők adtak ételt a gyerekeknek, hát láttad a ízét, a sajtos szendvicset, de, a többi megmaradt.
0: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
1: Hát ez egyfajta maradék. De amúgy alapból annak gyanúsnak kellett már lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
0: Igen.
1: Hát nem?
0: Hát mit tudom én? Hát mit tudom, mit tesznek? Hát feljöttek, mi menőztök ilyen
1: lapka sajtára, persze. Az a színészkor, mert miért a lapka sajtok nem tudod a közepét kilopni. Érted? Ezt nem tudod, hogy a közepét kivágod, a szélét meg beleteszed a zsemlébe, de ezzel lehetett játszani. Tehát lehet, hogy a húsban is inkább darált volt, mint sima szeletek, és pontosan ezért.
0: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. Na jó, én megmosolyogtató ez a történet. Szemét dolog, mert a gyerekektől elvenni szemét dolog. A Polgi egy hős, nem tudom, milyen zászló alatt utazik, vagy hogy. De a Polgi bekommandózott. A Polgit szeretjük. Én ezt kiszagolta oda, mert nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
2: És vajon volt álcázás az elején?
0: Ült egy lesötétített dácsiában?
2: Igen.
1: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
0: Tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
1: Milyen káposzta öcskös?
0: De hasonlít azt a polgármesteret. Nem én vagyok. Kaphatok meg egy kis tejvegrízt. Pista, gyere már ide, nézd már meg, ez nem a Polgi. És így kiszúrta, követte a konyhás néniket, majd kellő időben lecsapott rájuk. Felszámolta a gyömrői étel maffiát egyedül.
1: De azt veszem vissza az SMS-ekből, hogy ez egy igazi ilyen szopránó szituáció, mert ez ilyen nagyon-nagyon maffiás ez az egész ilyen konyhás biznisz.
0: Abszolút.
1: Írják például, hogy anyukám a Manci nénit megpofozta, mert nem adta oda az ebédet, amikor beteg voltam, és a tesóim az adagomat haza akarták hozni.
0: És az anyád bement és levert a konyhás nénit. Még a muter se gyenge azért.
2: Van lendület.
0: Van lendület a muter, hogy hazament, bement és lepofozta a konyhás nénit, mert nem kaptad meg az ezért piskolt a kockát.
1: Ezt a dimenzióváltást, ahogy még erre még jut idő három gyerek mellett, hogy Manci néni kapjon egyet.
0: Igen,
1: szóval szerintem ezek a dolgok, ezek okozták azt, hogy így lett ez az evolúciója, hogy felszívták magukat a konyhás nénik, és rájöttek, hogy nekik hatalmuk van, és igen, fizikai erejük.
0: Álltuk a Polgit, látták a suli előtt, újságból olvasott, amin volt két lyuk.
2: Heteket
0: ült egy padon állítólag egy régi Népszabadsággal a kezében, kettő darab lyuk volt kiégetve középen, abból figyelte a konyhás néniket. Igazi Al Capone van.
1: La konyha nostra.
0: Igen, la konyha nostra, igen. Egyik legjobb barátom anyukája konyhás néni volt, náluk voltam vasárnap, az volt a kaja, amit péntegen a
2: mencelettünk.
0: Érted? Megvárta a szombatot, azt lehozta ott palacsintával, de vasárnap már odaadta nekik a péntegét. Így nem feltűnő, hát egy nap alatt elfejtették a gyerekek, hogy mi volt a kaja.
1: Ennél túl szomorú benne gyerekkorod, mint hogy eljössz végül a súlyból, és eljössz a kajzét.
0: Ez milyen?
1: Finom főzeléket.
0: Ez milyen?
1: Darált húsra.
0: És a szegény gyerek valószínűleg másnap mindig azt tette, amit előző nap a menzán. Azért azt gondold el, 6-szor elszel rakott krumplit azon a héten, mert az volt a menzán. Azért az egy szomorú gyerekkor. Igen.
1: Azt írják, hogy maradékot annó alukannában vitték el utánfutóval, és ez volt a béren kívüli juttatás.
0: Micsoda, hogy mit?
1: Hogy régen a menzáról a kaját mi az? Alukannában vitték el, utánfutóval, mert ez volt a béren kívüli
2: jutatás.
1: Igen, de az
2: maradék, tehát a moslékot. Igen,
0: az alukanna, emlékszem, ezeknek a hangjára, hogy ezeket összeöntik. Voltak ilyen alukannák, és abba töltötték a moslékot. Ilyen, úgy nézett, mint egy gázpalac tulajdonképpen.
2: Van egy nagy szája volt.
0: Nagy széles szája
2: volt.
0: Csatos volt, és leraktad, és akkor mindenki abba töltötte bele a maradékot, igen.
1: De nem hívjuk fel polgármestert megkérdezni, hogy volt az akció?
0: De holnap meg kéne kérdeznünk. Ma meséljen már el tényleg, hogy göngyölítette fel ezt a borzasztó durva gyömrői ügyet.
2: Honnan jött a füles?
0: Igen. A sör azért volt, mert aznap fogas lett volna Orli módra.
1: Főzősör volt. Többen írták, hogy ez nem is a sör, hanem...
2: Nem kávé.
1: Ez de, az sör volt.
2: Nem, ez a hideg kávé volt.
1: Nem. Mondom, hogy olcsó sör volt.
0: Micsoda?
1: Menjünk vissza.
0: Hova, a fotón?
1: Ott. Igen.
2: Ne, még egy, igen.
0: Hát, az Ferivel vitatkozol alkoholról. Hát az öreg azért kiszúrja.
1: Az ott az a...
0: A messziről megmondja.
1: Hát. Dehogy is.
2: De nézd már meg! Nagyítsd már ki, Gyula.
1: Nagyíts bele.
2: Ott van.
0: Az
2: kávé, ott rá van írva szívem. Vitatkozhatunk a sör.
0: Elhozták a kávét, és mit vettek el a még a gyerekektől? A cigit is? Elhozták a kávét a gyerekektől. Hát milyen Isten, világ ez?
1: Figyelj, én olyat láttam a múltkor, annyira rögtem. Anyuka odaadta a bankkártyáját a gyereknek, hogy menjen el a sarki kínai boltba, vegyen neki egy presszó kávét tejszínhabból. Bement, és mikor kijött, a gyerek megvette, az 5 éves az a kislány. Kijött, és felhörpintette.
0: Továbbé
1: szép délután kívánok.
0: Honnan tudod, hogy az anyuka nem magára
1: gyerek. Ha figyelj, ott úgy üvöltött, hogy Azok ott megállt az ajtóba, kivettem azt a pálcákkanálát, amivel szokták így kavarni, és megitta.
0: Figyelj, ez a Ferencváros, ez egy kemény környezet. Gyere már Budára, játszott én, vagy összeszólalkozó, vagy 5 éves gyerekek kávéznak, elszívott egy staubot. Mi lesz még ez? Szivarozni fognak ott a játszótére.
1: Mi az a sokkolhatás szerintetek egy risztrettóra?
0: A gyerek aznap kicsit délután izi a foglalkozásokat, nagyon szerette, igen.
1: Elgondolkodom rajta.
0: Na jó van. Beszélünk, lehet a Polgit, megkeressük.
1: Hívjuk fel.
0: Mesélj el nekünk ezt az ügyet. 4 perc, pontosan 9 óra, és ha van friss hír, akkor küldjétek. Jó? Mi hazánkos a Polgi? Jó, hát most mindenkinek lehet egy bűne. Mindegy. Nem? Azért, tehát most...
2: De látod, hogy
0: jó ember. Hatékonyan dolgozik.
1: De ugye mi hazánkosok imádják a tolvajkergesztést. Nincsen fék ezen a vonaton.
0: Bement az iskolába, megfödörte bajuszát, itt is biztos van valami bűnügy, felderítjük, és lecsapott a konyhás nénike.
1: És háttérben milyen zene szólt, még ezt nézzük már meg, mert ez nagyon érdekelne.
0: Az előállításnál?
1: Igen.
0: Na jövünk mindjárt, 3 perc, 9 óra, itt vagyunk a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár, és ha már nyilván...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
3: És az autó első a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
4: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell kávét vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagy díj. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek shell.hu.
5: Shell. Go well.
6: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
7: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal, mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
12: Hát a 80-as maratonra.
11: 80 kilométer?
12: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
13: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak.
14: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Csatlakozz a BMW-hez. A BMW Group debreceni gyárába olyan embereket keresünk, akik tudásukkal és hozzáállásukkal erősíthetik több mint 5000 fős csapatunkat. Hamarosan indul nálunk a harmadik műszak, ami számos izgalmas lehetőséget tartogat. Tudj meg minden részletet és járd be területeinket egy izgalmas virtuális gyártórán szeptember 12-én szombaton és 13-án vasárnap a Korzó bevásárlóközpontban. További találkozási pontokért pedig keresd fel Facebook oldalunkat, ahol minden eseményünket megtalálod. BMW Group gyár Debrecen.
16: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény, értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
17: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió reklám Nyíregyház.
18: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
19: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
19: Ahol.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
2: Köszönjük!
1: Rádió 1! Reklámot hallottak.
0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Sikeres volt az első akvatlon, folytatódik az értékes esték, továbbra is zárva tart a színészet Máté Szalkán. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. A bújtosító újabb sporttörténetet írt. Itt rendezték meg az első akvatlon élménybajnokságot, ahol több mint 50 versenyző állt rajthoz. A célba érkezők mindegyike egyedi befutó érmet kapott, a legjobbakat pedig külön díjjal jutalmazták. Ezeket Győr Bélától, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkárától vehették át a győztesek. Ő rádiónknak is nyilatkozott.
4: Nagy örömmel vettük ezt, azt is, hogy Nyíregyháza újra fölkerült a térképre, és köszöntem a rendezőknek azt, mert ugye itt voltunk a vándorgyűlésen is legutóbb, és annak is nagyon-nagyon jó visszhangja volt. Azt, hogy ilyen aktívak, és azt, hogy ilyen sporteseményeket kezdeményeznek. Látszik, hogy itt családok is megjelentek, volt, ahol apukák, anyukák versenyeztek, volt, ahonnan a gyerekek. Ha már csak azt elértük, hogy jövőre ugye a családokból, akik most nem indultak, azok is indulnak, akkor azt hiszem, hogy elérte a célját ez a rendezvény is.
3: Folytatódik a Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság programsorozata. Az értékes esték következő alkalmát szeptember 22-én tartják, ezúttal a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerül a középpontba. A nemzeti értékként számon tartott együttes zeneművészeti és kultúra közvetítő tevékenységét Kóti Gergő, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar Közhasznú Egyesület elnöke mutatja be. Az előadáson a zenekar is közreműködik. Az értékes esték célja, hogy közelebb hozza a közönséghez a Nyíregyházához kötődő kulturális, művészeti és egyéb értékeket, írja a nyiregyhaza.hu. A helyszín a Móri Zsigmond könyvtár, a program ingyenes. Továbbra is szünetel a szülészet, nőgyógyászati aktív fekvőbetegellátás és az ügyelet a Máté Szalkaitak kórházban. A Szabolcs-Szentmár-Bereg vármegyei oktató kórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Máté Szalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint a hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszortan gyenge esők kialakulhatnak a reggeli órákban, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Élénk marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 29-30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Változás holnap sem várható az időjárásunkban, elszortan lehetnek kisebb esők a megnövekvő gomoly felhőkből, de így is több órára kisüt majd a nap is. Marad a szeles időjárás 28-30 fok körüli csúcsokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
5: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, a kinek szavait egy országi

0: Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, hát széles a spektrum. Széles a spektrum a mai napon, de még mindig megyünk tovább és nem állunk meg. Mert hogy egy kicsit körbenézünk, hogy mi a helyzet a kukák tájékán, gyerekek, itt aztán nagy háború van, mondhatni. Ugye a Mohu bejelentette, elvileg, vagy csak gondolkoznak rajta, nem tudom, hogy mi a helyzet, hogy ugye kivezetik a készpénz használatot a palac visszaváltókban, mert hogy egyre nagyobb a felháborodás, amit nyilván a Mohu hárít meg azt, hogy ez nem miattunk van, ugye, hogy itten aztán a kukák környékén, nem csak Budapesten, hanem szerte az országban elképesztő irdatlan állapotok uralkodnak, önkormányzati vezető polgármesterek posztolnak, hogy valamit találjanak ki, mert hogy maga a palac visszaváltás az egy jó dolog, viszont az, hogy elindultak hordák kukákat rabolni, ez teljes káoszt okoz sok helyen a fővárosban, vidéken, nagyvárosokban, mert ugye mi történik, föltúrják a kukákat, kiveszik ezeket a palackokat, hát nem teszik már vissza a szemetet, visszaviszik az 50 forintot, visszavisznek nem tudom 500 meg 1000 darab üveget iszonyatos mennyiségbe, sajnos ők sokszor hajléktalanok, sajnos ők sokszor ugye hát olyan állapotban lévő emberek, akik hát nyilván rá vannak szorulva, vagy kukázzanak, viszont maga a rendszer jó ötleten alapult, viszont egyre nagyobb a kosz, egyre nagyobb a káosz, és mindenki most már kongatja vészharangot, hogy valamit kell csinálni. A Mohu közben azt mondja nyilván, hogy a rendszer jól működik, rengetegen viszik vissza, a mélyszegénységről, a drogproblémákról, a hajléktalanságról nem ők tehetnek, miközben meg hát egyre nagyobb a felháborodás, hogy maga a palac visszaváltó rendszer miatt van itt most ennyi szemét és ekkora káosz, és azért ezt a fővárosban is lehet látni, hogy kipakolt kukák, kiömlött szemetek az utcára, turkáló ember, akiket értjük és tudjuk, hogy miért csinálják, és nagyon szomorú ez a jelenség, hogy van, de itt most két jelenség ért össze, egyrészt azok, akik ugye gyűjtik és visszaviszik és próbálnak egyet környezet tudatosan élni, és azok, akik kidobják, ezzel viszont magukra húzzák azokat az embereket, hát akik most már az sokszor ilyen tényleg a hordákba járva rabolják ki a kukákat, és csinálnak iszonyatosan nagy koszt szerte az országban meg városonként.
2: Csak egy kérdésem van, hogy ugye, ha nem adunk készpénzt ezért, hanem utalnak, tehát kell hozzá bankkártya, egyes verzió, vagy levásárolhatod a boltban.
1: Mind a kettőről szó van.
2: Mi fog változni? Mert akkor nem a készpénzt veszi ki, hanem azt mondja, hogy akkor levásárolom a boltba, veszem meg mondjuk a piát.
3: Hogy tovább fog görögni ez az egész ilyen cselekedelem?
1: Nem. Hagy mutassa meg a Mohu új sajtósát, Ponyicki,
4: nem? Nem, én független, magánzó vagyok. Én mindig független. Én magánzó vagyok. Ponyicki, Anna magánzó, azt mondja, háromféleképpen kaphattad vissza a palackot. Árát. Az egyik, hogy elutaló automatánál megnyomod azt a gombot, hogy átutalás, a másik kapsz egy bolti utalványt és levásárolod, a harmadik a pedig cash. Odamész az utalvány és a cash-t. Ők a cash-t szeretnék kivezetni. Jó, hogy az utalványért ne kapják cash-t.
1: Oké, okay, de ha
2: az utalványban, ha rászoruló vagy, ha megkapod az utalványt, akkor nem viszed el a cash-t, hanem a piát, mert vélhetőleg ugye akkor
4: nekik a cash kell. Nekik a cash kell. Hát mert túl sok palackot visz vissza, és nem akarja levásárolni, ennyi piát nem akar, 800, tehát nem tudod elképzelni, mi van az automatáknál. Én visszaviszem a palackot, becsületes, rendes, környezetvédő állampolgár vagyok, nem tudod elképzelni, hogy sokszor ez milyen energiát kíván egy családtól. Tehát, hogy azt a mocskot, azt a bűzt, amit ott kell állnod, olyan hajléktalanok egyebek között, magánzó vagyok, függetlenként mondom. Nem. Hát erre megoldást kell találni.
1: Igen, a rendszer önmagában jó, az ötlet jó, lehet, hogy egy kicsit fel kéne függeszteni, vagy lehet, hogy át kéne gondolni és újra kitalálni, mert az, hogy visszavisszük a palackot, és ezzel évente nem tudom, 6 milliárd vagy 5 milliárd, vagy összesen eddig mondjuk 6 milliárd palackot váltunk vissza, azért ezek közben nagyon kecsegtető számok. De közben a városok, önkormányzatok, települések meg küzdenek azzal, hogy irdatlan nagy a baj, meg irdatlan nagy a kosz. Oké, de ha utalványt kapok, nekem jó az cigira meg italra, és én nem akarom őket bántani.
2: A boltban nem tudsz cigit venni.
1: Ja, a boltban nem az eltok menni a dohányboltba, de ital tudok belőle venni.
2: Igen,
1: nem?
2: Ezt mondom én is.
3: De most amiért aggódtok, hogy elkezdek minőségi alkoholokat fogyasztani?
2: Nem, tudod, ne.
3: Hát igen, majd 25 ezer utalványom, akkor ezt, egy
2: gymbibet kell. A maga szétdobálás nem fog megszűnni. mert akkor...
4: Ez nem tud megszűnni sajnos.
2: Igen, ez az embereket kéne átállítani hozzá, hogy értem, hogy hajléktalan vagy, értem, hogy neked ez a pénz, ez az életed, csak pakolj magad után vissza. De hát ez,
1: de ki
2: ez
1: pakol nem... vissza?
2: Senki. Hát ezt mondom, hogy nem, ez nem pakolsz. Így működik. Igen.
1: Igen, és olyan közterületeken, ami Budapesten is egyébként szép, igen, ha mozogsz az éjszakában, vagy rollerezel, én azért sűrűn csináltam nyáron, megmentem, látsz olyan parkokat, amik zöldek voltak, jól néztek ki, figyelj, brutál, tényleg brutális állapotok vannak. Aztán jön a közterület, megpróbálja eltakarítani, de hogy itt elindult egy ilyen, bepakolom a szemetet, majd mi kipakoljuk, megkeressük, nem beresünk, meg hordjuk, rakjuk, visszük, valamit ki kell találni. De eddig gyerekek, 6 milliárdot vittek vissza az emberek, nem palackban. Azért az közben meg egy gyönyörű szám, hogy elindult valamiféle gondolkodás, környezettudatosság, egy kicsi spórolás is van, mert pénz kapsz érted, hogy ez egyébként maga az ötlet, az egy jó ötlet, és hát azt hiszem uniós szabályozás, tehát ezt kell csinálni.
4: 29-ig minden uniós tagállamnak ezt meg kell csinálnia, tehát Spanyolország, Olaszország, Franciaország még most zárkózik, igen, náluk még nincs ilyen rendszer, de igen, kötelező megcsinálni 29-ig.
1: Mi a jó megoldás? Tessék, javasoljunk mi valamit. Mit tudsz kitálni? Mi a jó megoldás? Ne szűnjön meg, mert az hülyeség lenne megszüntetni.
3: Szerintem kettő dologtól rohad jelen pillanatban a belváros, meg a világ, az egyik a rolleresek, ugye? A másik pedig a palackok. És igen, ez a kettő, szóval vagy egymással hatástanítjuk egymást, és akkor az, hogy vagy pedig felerősítjük. Tehát azt úgy csinálni, hogy a tárgyi ajándékokat kapjanak.
1: Tárgyi ajándékokat.
3: 500 palack, és akkor kapsz egy utánfutót.
1: Az például teljesen jó megoldás, igen.
3: Egy rádió magnót.
1: Igen, itt írják sokan, hogy nem feltétlenül itt arra kell a pénz. Nyilván ez benne van. Ebben benne van a mély szegénység, ebben benne van a kábítószer, ebben benne van egy csomó megoldatlan ügy, egy csomó szociális ügy. Tehát itt sok probléma adódik ebből össze. Ez ugye palack visszaváltás néven, de azért ez begyűrűzött a társadalom különböző szintjeire. Igen, itt van drog probléma, igen, itt tudjuk, hogy kábítószerre költik, azért túrják föl a kukát, hogy tudjanak belőle venni alkoholt, kábítószer. Tehát nagyon sok mindent kell egyszerre megoldani. Nem is tudom, hogy
3: a méltóságról is szól ez részben, akármilyen furcsán is hangzik, mert ugye nem emberektől kell kéregetni, hanem ugye tudsz valamit összeszedni, aminek értéke van.
1: Igen. És szerintem, egy kicsit dolgozol érte, vagy teszel érte.
3: Igen, meg az van, hogy ez könnyebb. Ez könnyebb, mint kéregetni. És ezzel tökre tudok menni, hogy ez egy olyan dolog, hogy akkor na, akkor kitűzöd magad a célt, hogy akkor ezt a területet most fel fogod térképezni, és akkor összegyűjtesz annyit, amennyire szükséged van. Én már láttam egy csószor is, hogy emberek kezébe adják a palackot, amikor látják, tehát nem dobja ki, hanem megvárja. Csak önmagában ugye az, amit ugye maguk után hagynak, meg ami lett ezzel egy agresszió körbeszőtte ezt az,
1: igen,
3: egész műfajt,
1: hogy már ott
3: ami...
1: látod, és úgy azt mondta, hogy ja, igen. Az nem jó, hogy csak élelmiszer? Tehát, hogy levásárolhatja, de csak élelmiszer. Nincs KP, semmi élelmiszer vagy utalás. Ebből azért kiszűröd azt, aki csak azért menne, hogy KP-ja legyen, hogy utána el tudja költeni drogra, alkoholra, nem tudom. Nem?
3: Akkor nem lehet vagy utalok, vagy élelmiszer. Ezeket az embereket? Tehát, hogy akiben van ennyi munkabírás, hogy palackokat szedeget ki kukákból, őket miért nem lehet például az FKF-be integrálni, és azt mondani,
1: hát nem tudom, azért sokan...
4: Talán azért, mert nem akarnak dolgozni.
1: Nem akar dolgozni, hajléktalan, sokan drogfüggők, tehát azért itt van egy...
4: Kérdezzetek
1: meg. Igen, itt van egy másik probléma, hogy ő azért nem feltétlen akar elmenni dolgozni, pont most ez nagyon élő.
3: De miben különbözik a szemétszedés a flakony...
2: Hát azt, hogy ott minden reggel 8-kor meg kell jelenni, vagy inkább 6-kor az FKF-nél, és le kell tölteni a 8 órát. A palackozás meg akkor... Így van, nem lehetsz berúgva, a palackozás meg akkor csinálod, amikor akarod. Ennyi.
4: Piásan, koszosan, ápolatlanul, meg egyebek. Meg hagyjuk ezt, hogy nincs módja, mindegy.
1: Na, mindjárt nem. Megkérdezzük Ozoli Gábort, a Mohu ZRT szóvivőjét. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Na, most a pozitív oldalakat tudjuk, csak azért mondom, hogy szóvivőként nyilván ilyenkor megindul benned egy olyan reflex, hogy most elsorold a Mohu pozitív oldalait, és ez rendben is van, ezt mi is elmondtuk, hogy 6 milliárd palack, nagyon sokan hozzák vissza, működik a rendszer. Itt azonban most már láthatóan van egy másik probléma, amiről nem ti tehettek, mert ugye az elmondtuk, hogy azért ez egy szociális probléma, a drog, kábítószer, szegénység, hajléktalanság, de mégis rávilágít egy csomó dologra. Mi lehet a megoldás? Vagy ti mind gondolkoztok most, hogy a rendszer is megmaradjon, de eltűnjön az a káosz, ami sokszor van az utcákon?
5: Ugye az, hogy a rendszer is megmaradjon, az egy nagyon egyértelmű feladat, hiszen a visszaváltási rendszer az uniós kötelezettség.
1: Igen,
5: tehát
1: meg kell
5: a cél a palackok 90%-ának a visszagyűjtése. És amit mondtál te is, hogy ez egy jelentős környezetvédelmi eredmény, azért erre vigyáznunk kell. A most látható problémák azért nem a visszaváltási rendszerrel kezdődtek, tehát ezek régóta létező társadalmi problémák. A belvárosi kerületekben, ahol sok turista van, ott ugye még, ami a probléma egyik kiinduló pontja, hogy sok palack még mindig a kukába vagy a közterületre kerül, az nagyon fontos lenne, hogy ezek egyből kerüljenek be a visszaváltási rendszerbe, hiszen ez vonza a gyűjtögetőket. De a hajléktalanságot, a mély szegénységet vagy a függőséget nem a visszaváltási rendszer okozta. A Mohu nyitott arra, hogy erről beszéljünk, és nézzük meg, hogy mi, mint üzemeltetők, mit tudunk ebbe segíteni, hiszen látjuk, ezt a jelenséget mi is, és ezért mi leültünk az önkormányzatokkal, hogy beszéljük át, milyen javaslatok vannak. Az önkormányzatoktól érkezett többek között egy olyan javaslat, hogy szűnjön meg a készpénzre váltás, mert ugye itt ez úgy működik, hogy bemegyek, visszaváltam az automatát, akkor vagy én megkapom az utalványt, vagy jótékony célra ajánlom, vagy pedig a saját számlámra utalom. Erre abszolút nyitottak vagyunk, annyi, hogy ez is egy jogszabályi kérdés. Hogyha közösen beadunk erre egy javaslatot, hogy ez szűnjön meg, hiszen például ugye a parkolóautomatáknál ott is megszűnt a készpénzforgalom, ez egy megoldás lehet, vagy legalábbis valamennyire csökkentheti ezt a problémát. Ugyanakkor, ahogy ti is beszéltétek, rengeteg javaslat van, rengeteg elképzelés. Az is az se annyira egyértelmű már, hogy ez egy hajléktalan kérdés, hiszen azért nagyon sokféle embert látunk gyűjtögetni, sőt, egyébként azt is lehet látni, hogy Bécsbe, ha kimész, ott is, ha van mondjuk egy, nem tudom, városnap, falunap, egy utcai fesztivál, utána összegyűjtik ezeket. Az, hogy ott a társadalom hogy reagál erre az egész gyűjtögetésre, és milyen eredményei lesznek, az egy másik kérdés.
1: Tudunk olyat, azért, hogy oldották meg? Tehát, hogy ahol be van vezetve, itt valaki azt írja, csak azért kérdezem, hogy a spanyolok például úgy oldották meg, hogy ők azt mondták, hogy oké, rendben, tudjuk, hogy ez egy probléma, és valahogy ledílelték a városokkal, hogy sűrűbben vigyék el a szemetet, és rájöttek, hogy nincs nagyon értelme feltúrni, mert hogy kicsi ráfordítással nem egyszer, két naponta, vagy három naponta, hanem napi háromszor, de elvitték a belvárosokban a szemetet, ezért nem volt mit feltúrni. Ez például nem egy rossz megoldás, nem?
5: Abszolút, és ezért nagyon fontos, hogy ebbe beszéljünk. Az önkormányzatokkal ugye múlt héten volt a főváros kezdeményezésére 6 kerületi önkormányzattal leültünk, ott nagyon sok javaslat elhangzott, és többek között például elhangzott ez is, hogy hogy lehet arra vigyázni, hogy mondjuk a kuka ne legyen olyan sokáig kint, hanem amikor kint van, akkor akkor a lehető legrövidebb ideig legyen kint, és minél hamarabb vigyék el a kukásokat. Nagyon fontos megoldás az is, hogy ne kerüljön bele a kukába ez a palack. Ugye ez egy fő kérdés a belvárosban, ahol többnyire turisták vannak, és szeretik, nem szeretik, hanem ők nem váltják vissza, hanem bedobják erre, és meg kell nézni, hogy milyen megoldás lehetséges. Több visszaváltópont, nem tudom, konténerek, ahova ezeket gyűjtik. Itt meg kell hallgatnunk mindenképpen az önkormányzatokat, hogy ők mit szeretnének, illetve még minden érintettet, aki ebbe érintett. Segélyszervezetek, hajléktalanokkal foglalkozó szervezetek, biztonsági szervezetek.
1: Olyat lehet, hogy például olyan kukák vannak, amiben nem tud benyúlni, vagy nem tudja kiszedni, tehát valahogy bedobja a szemetet, az is egy jó megoldás lehet. Nyilván pénz, nyilván ráfordítás, vagy mint régen voltak ezek a ruhás konténerek, hogy valahogy bedobom a szemetet, nyilván az túl nagy, mindenhol nem fér el, de nem tudok belenyúlni, nem billem vissza, nem tudok kivenni belőle semmit. Ez is lehet egy megoldás.
5: Abszolút, ez mindent meg kell vizsgálni, ugye erre is lennének olyan ellenérvek, hogy hát valahogy biztos megoldaná. Amit például látunk, hogy ugye a textil gyűjtögetésnél, vagy a textil konténereknél ott olyan magyar fejlesztésű konténereket csináltunk, amit már nem lehet feltörni. De ez egy nagyon komplex sztori. Van, ahol azt szeretnék, hogy például ne legyen ott egyáltalán visszaváltható palack. Ezt nem tudom, hogy lehet megoldani.
1: 6 milliárd az eddig összesen visszavitt palackok száma nagy megközelítőleg, itt tartunk, amióta van a rendszer?
5: Igen. Tehát például augusztus 20-a után megint egy rekordot döntöttünk, tehát augusztus 20-a után több mint 15 millió palackot gyűjtöttünk össze. Ezek a palackok, hát korábban ugye ezek ott kötöttek ki a kukában, vagy az árokparton, most pedig újra lehet hasznosítani az anyagát. Tehát most már megjelentek azok a palackok a boltokban, ahol, amin egy kicsit, hogyha ránézünk, akkor sötét a színe. Az már ezekből készült. Szóval ez azért egy nagyon fontos dolog, és egyébként bárhol, hogyha külföldre mész, és már elérik a 90%-os visszaváltást, az egy ilyen nagyon nagy társadalmi siker. És van gyűjtögetés máshol is, abszolút ez a társadalom jele, hogy erre hogy reagálunk.
1: A kék palack az már az újrahasznosított? Az ilyen sötét kék? Vagy
5: nem is tudom, hogy kéke, igen, amilyen sötét. Tehát vannak ezek az ilyen üdítősök, és akkor az, hogyha már megnézed, akkor ott már azt tudod, hogy ez viszont abból készült részben, ami bekerült az automatába.
1: De akkor te azt mondod, hogy ha van jogszabályi változás, akkor ti a készpénz kivizetés lehetőségét nyitottak vagytok megváltoztatni, ha erre a jogszabály lehetőséget ad.
5: Nyitottak vagyunk, sőt, beszéljük át. Tehát mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy ezek a belvárosi kerületek, ők hogy látják a dolgot, mit látnak ebben megoldásnak, és ebből mit tudunk mi megcsinálni. Mi vagyunk ugye az üzemeltetők, oké, nézzük meg, hogy mit lehet csinálni.
1: Uh-huh. Az, hogy esetleg több cég legyen, és ne csak a Mohu csinálja, ez nektek mennyire szimpatikus, őszintén?
5: Hát mi most ezt elkezdtük csinálni, ez egy kötelezettség, ez a mi feladatunk, mi a feladatunkat végezzük.
1: De hogy a monopól helyzetetek megszűnjön, és akkor mondjuk arról van szó, hogy több lerakó, több gyűjtőhely, több szolgáltató, aztán győzzön a Jobbik, a monopól helyzetből egy versenypiaci helyzetre ugrunk, és mondjuk többen vagytok, aztán aki jobban szolgáltat, tisztában tartja, gyorsabban vissza tudom váltani, azt tud a piacon maradni. Mit szólsz ez?
5: Ugye alapból több szereplő van, tehát azért van a visszaváltás, vannak a visszaváltó automaták, mi ugye elmegyünk, begyűjtjük ezeket az összegyűjtött palackokat, de egyébként maguk a boltoknál működnek ezek az automaták. A boltok kezelik őket, ők takarítják őket, arra egyébként nyitottak vagyunk, hogy például ne csak boltokban működjön ilyen.
1: Hanem, hogy több legyen. Ott a bolt felelőssége rendben tartani, tisztán tartani, akár egy kéztörlőt vagy kézfertőtlenítőt kirakni, az mindig a bolt felelőssége?
5: Igen, hát ugye ezek úgy működnek ezek az automaták, hogy ezt valakinek kezelnie kell. Tehát, hogy ez ott van, és ez ugye megtelik, akkor ezt ki kell takarítani, meg kell nézni, hogy tiszta-e, ki kell cserélni belőle az összegyűjtött palackokat, dobozokat, üvegeket. És ugye azért nagyon fontosak, mert van ez a évente több mint 3 milliárd palack, üveg, doboz, ami bekerül ezekbe az automatákba, ez az automata megszámolja, külön raktározza őket, és így évente, ugye jönnek ezek az adatok, egy iszonyú fontos adatbázis lesz az újrahasznosítható piac számára, hogy igen, augusztusban ennyi gyűlt össze. Nyáron jellemzően, amikor meleg van, akkor sokkal többet iszunk, üdítőt, stb. Jegestát, tehát több ilyen palack lesz, és utána ez mehet az újrahasznosítási iparnak. Szóval ez egy nagyon jó dolog, ahelyett, hogy egyébként a lerakóba kerüljön. Az igen, látszik, hogy egy ilyen társadalmi jelenség is van.
1: De egyébként az egy jó megoldás, hogy ezek az automaták a tiétek, de mégis a boltnak kell ezt rendben tartani. Hát ott van egy boltos néni, közben az rohangál, közben pénztárhoz áll, közben ez a gép eldugul, közben kirakja a nem működik táblát. Tehát az nem lehet, hogy a Mohu akkor ebből az árbevételből egy kicsit többet fordít rá, és automatánként egy embert ott hagy, és ti üzemeltetitek ezeket a boltokra rátolni, hát azért ez egy meglehetősen hálátlan feladat.
5: De nekik. Hát igen, Balázs, milyen árbevételről beszélünk. Tehát, hogyha ez benn van a boltban, akkor ugye hol tudja levásárolni a visszaváltási díjat a visszaváltó? A boltban. Tehát a boltnak a boltban költi el azt a pénzt. Ugye emellett még az is van, hogy kezelési díjat is kap a boltos. Tehát, hogy megkapják a boltok, a bolt hálózat, hogy mennyibe került, ezt leegyeztetük, mennyibe kerül ennek a kezelése.
3: Azt meg lehet tudni, hogy mennyi egy palacknak az ára, így a boltos számára, tehát mennyit keres rajta egy palack?
5: Hát ugye nem a boltos, ezt ugye a hálózatok kapják meg, a kereskedelmi hálózatok, és akkor a kereskedelmi hálózat dönti el, hogy egy adott boltos mennyit kap ebben. Nekünk nincsen beleszólásunk, mi a kereskedelmi hálózatokkal egyeztettünk arról, hogy mennyi legyen a kezelési
1: díj. De ki a plusz 50 forint, amit én kifizetek az italon felül az 50 forint, mint palack, amikor megveszem, nem amikor visszaadom, az kinek megy az 50 forint?
5: Az 50 forint az körbe megy a rendszeren, és utána, hogyha Balázs visszaviszi, akkor ezt megkapja a Balázs.
1: De ha hogyha nem vissza, akkor a rendszeren, az a
5: igen. Hogyha bennmarad a rendszeren, akkor kötelesség ezt a rendszer fejlesztésére fordítani.
1: Hát ugye ezért kérdeztem.
5: Másfél ország, igen. De ugye másfél év alatt elértünk egy olyan visszaváltási arányt, ami már közel 90%-os visszaváltási arány.
1: Tehát azért ezt a több ezer automatát... Gábor, hadd kérdezzük egy kicsit.
5: Igen.
1: A MOL-nak, a Mohu-nak abból bevétele van, ha én megveszem plusz 50 forintért, de nem viszem vissza. Ebből nektek van egy éves bevételetek. Ha visszaviszem, visszaadjátok. Ha nem viszem vissza, abból képződik egy nettó árbevétel. Rosszul mondom?
5: Hát ezt gondolj bele,
1: rosszul
5: hogy naponta 15 milliót, hát nem bevételnek nevezném, én ezt egy olyan pénznek nevezném, amit arra kell fordítani, hogy ezt az egész rendszert működtet.
1: Hát mégiscsak lesz egy éves nettó árbevételetek a Mohu-ból, amit elköltötök mondjuk 400 vagy 500 milliárd forint. Rosszul mondom ezt az összeget nagyságrendileg?
5: Hát a bevétel vagy a visszaváltásból nem lesz ekkora összeg. Az a lényeg, hogy abban gondoljatok bele, hogy mondjuk országosan több ezer ilyen automata működik. Ezeket naponta ki kell cserélni, ami ide bemegy.
1: Ez egy logisztikai rendszer, amit mennek. Ha ekkor árbevétel van, nem lenne egyszerűbb, ha a Mohu tartaná karban ezeket az automatákat, fölvenne még plusz embert, és nem a boltra hárítanátok, hanem ti biztosítanátok plusz supportot a boltoknak, és ti tartanátok karban ezeket az automatákat?
5: Hát a Mohu azért évente több, tehát azt meg lehet nézni az eredményeinket, az egész ország hulladék gazdálkodásának.
1: Gábor, a kérdés az volt, hogy a 400 milliárdos árbevételből nem lenne jobb, ha ti tartanátok karban ezeket az automatákat?
5: egyelőre ez a megállapodás is egyébként az automaták karbantartása, tehát hogyha valaki, de érted, Balázs Bügyó beszél, hogyha rossz egy automata, azt mi fogjuk karbantartani?
1: Nem a szerelésre gondoltam, hanem van ott ember, aki folyamatosan kezeli. Hát ebből az árbevételből erre jutna.
5: De hogyha baj van, akkor azt kezeli. Tehát hogyha fölhív minket a... Most azt lehet látni egyébként, Balázs, hogy arról szoktak beszélni, hogy az automaták hogy működnek. Nálunk abszolút arra van visszajelzés, hogy az automaták széles többsége az folyamatosan működik. Tehát, hogy ezt nem cseréli ki a boltos, akkor természetesen oda megyünk, de hogyha nálunk az a jelzés, hogy az automata teljesen oké és jól működik, akkor a megállapodás szerint működjük. Egyébként mindenhol a boltosok működtetik el.
1: Ez teljesen tiszta, igen.
3: Ez a problémánk, mert hogy azt érezzük, hogy ez lehetne jobban csinálni, és ugye ezért mi, hogy a boltosok valószínűleg ezt nem tudják megoldani, mert nekünk például olyan információnk van, hogy palackonként körülbelül 3 forintot keres rajta egy üzemben tartó, ami, hogyha kiszámolod 1000 palackkal mondjuk egy nap egy rosszabb helyen, azért az annyira nem éri meg, hát abban nem tudsz felvenni egy embert.
5: Igen, csak azt azért tisztázzuk el, hogy ez nem igaz, hogy ezen a mohú nagyon sokat keres, egyáltalán nem, nagyon drága ennek a működtetése, és mi mindent megteszünk azért, hogy ez működjön. Tehát nem az van, hogy nálunk hatalmas...
1: De
5: a boltok keresnek rajta, mi ezen nem. Tehát, hogy az, hogy ezt működtetni kell, az és ami bennmarad az 50 forintokból, azt ennek a működtetésre. Most gondolj bele, hogyha 15 millió palackot visszaváltanak egy nap alatt, azt mondjuk logisztikailag elszállítani, utána raktározni, az mennyibe kerül?
1: Ez tiszta, de hát igen, nyilván egy csomó megoldás van az asztalon, mi is azon gondolkozunk, hogy mit lehetne csinálni, amitől ez a dolog ez jobb lenne.
5: Ez egy nagyon komplex probléma, és ami most így fölmerült, de ebbe a mohú egy az, aki működteti ezt az egész dolgot.
2: Jó, mikor lesz meg az, hogy nem egyes évekkel bedobáljam a palackot, hanem beöntöm és megcsinálja?
5: Már van ilyen egyébként, Óbudán van ilyen.
2: Oké.
3: A telephelyünkön van, bemutató darab.
1: De hogy lesznek ilyenek? Ez már egy jó hír.
5: Ugye van pár ilyen, hát nagy mennyiségben nem lesznek ilyenek. Egyébként pont azt ezekből a számokból, hogy ez a 6 milliárdot már visszaváltottuk, 10-15, mondjuk kedden és csütörtökön akkor egyébként nem váltanak sokat vissza, tehát azok az ilyen alacsonyabb számok. Ebből az látszik, hogy egyébként a rendszer működik, és a visszaváltó automaták működnek. Tehát nagy számban azért nem lesz ilyen beöntős automata, vannak ilyenek fontos helyeken, már azt hiszem 6-8, talán 10 is van Magyarországon, de azért nagy számban nem lesznek. Egyébként
1: akkor.
5: Ezek is...
1: Igen, mennünk kell, rövid az idő, jó. Mennünk kell. Köszönjük szépen, beszélünk még, ezt mi napirenden tartjuk, kíváncsiak vagyunk, hogy mi a megoldás. De, hogy
5: jó,
1: konstruktívak vagytok, beszélünk még, hívunk, jó, mennünk kell. Köszönjük szépen!
5: Köszönjük
1: szépen az Zoli Gábornak, a Mohú ZRT szóvivőjének.
3: Ki van fizetve
2: a boltos? Nyugi!
3: Ki van fizetve a boltos, de az, hogy ez a fajta kommunikációs stratégia... Igen, de azt mondta szakadva, hogy ez szóval érettségi mennyire jön jól.
2: Ez a
3: Mátyás király,
2: tudás.
3: Azt nem tudom, de azt
2: nem mondom,
3: most már elutottam. Soha nem lehetek mohús képviselő.
1: Még? Meglátjuk, mi lesz a megoldás, gyerekek, dolgozunk rajta. 9:51, jövünk mindjárt a hírek után.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
13: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
15: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 34 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll. Több mint 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is.
1: Ismét retro véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat. Most szombaton országszerte 32 helyszínen. Köztük a Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják az önkéntes véradókat. A rendezvény célja a vérkészletek feltöltése. A véradást retro zene és a sörvirsli menü teszik különlegessé. Vért bárki adhat, aki egészséges, 18 és 65 év közötti, testsúlya eléri az 50 kg-ot és megfelel a véradás 1 év feltételeinek is. Minden fontos részlet elérhető az ovs.hu oldalon. Pénteken ismét megrendezik a Veled Futok rendezvényt Nyíregyházán. A szervezők célja, hogy a mozgás örömét látványos fényekkel, zenével és közösségi élményekkel tegye emlékezetesebbé, között a Nyíregyházi Sportcentrum. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont az eseménynek, a résztvevők 3 különböző futótáv közül választhatnak, 400 méter, 1200 méter és 3000 méter. A futás mellett kísérő programokkal, tűz és led, zsonglőrökkel, fényfestéssel, rúdtánccal, arcfestéssel, zenés programokkal is várják az érdeklődőket. A napsütést ma is többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, elszortan gyenge esők kialakulhatnak a reggeli órákban, számottevő csapadék azonban továbbra sem valószínű. Élénk marad a nyugatias szélét, Nyíregyházán 29-30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Változás holnap sem várható az időjárásunkban, elszortan lehetnek kisebb esők a megnövekvő gomoly felhőkből, de így is több órára kisüt majd a nap is. Marad a szeles időjárás 28-30 fok körüli csúcsokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1!
4: Na, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3:40 lesz pontosan 5 perc múlva.
5: Kicsit jó félek. Szóvivő az ilyen gyerekek.
4: Igen.
6: Ja, és mi lesz, hogyha úgy találják meg Balázst egyik reggel, hogy egy visszaváltós petpalac van a szájában,
5: és akkor még
6: a szájában is segítve nyomva egy palack.
4: Igen, egy 2 literes kólás üveg a seggemben.
5: Akkor tudod, hogy kiüzett haver.
4: Igen.
6: Luca Brazzi.
4: Ja, de egyébként én magát a rendszert azt szeretem, csak nyilván lesz itt valami megoldás, de közben látjuk a másik oldalt. Tehát erről beszéltünk, ezért ez még nincs teljesen kitalálva, de legalább elindultunk. Jó, amit mi most ismétlünk, az ugye korán reggel arról beszéltünk, hogy a tiniknél egy új TikTok trend indul, miszerint az van, hogy 3-4 napig ne fürdjenek le, mert akkor a pézsma illat előjön. Ezt megvitattuk és megbeszéltük, hogy mit csináljunk az ilyen tinikkel, akik bedőlnek különböző TikTok trendeknek, és hát felgöngyölítettük a gyömrői konyhásnéni ügyet.
6: Amúgy fi, kiúztuk a gyufát, mert több helyen is kiúztuk a gyufát, és nem vagyok nyugodt. Hogy fogunk így aludni?
4: Igen. Gyerekektől lopták az ételt a gyömrői iskola konyha dolgozói, megnéztük a képeket, és rájöttünk, hogy ipari mennyiségben lopták az ételt.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
4: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. 3 napos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy hát, elindul valami örülés, hogy oké, rendben van, akkor nem fürdünk 3 napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat.
6: Nem mondom, hogy melyik ismerősöm gondolja azt, hogy az edzős nadrágot nem kell kimosni, csak 5 alkalmanként, elég, ha megszárad.
4: Júj, de szeretnél
5: is más.
4: És jön a pézsma belőle?
6: Az a prémium pézsma, srácok, az hozza.
4: Igen. Szóval akkor tulajdonképpen mondhatni, hogy nem annyira jó ez a pézsma. Ne jöjjön a pézsma, nem? Inkább fürödjenek minden nap.
5: Nem tudhatjuk. Hát most azért mondtam, hogy tesztet neki azt, hogyha be vannak csavarodva a csajaink, érted, jön Annácska is itt péntek reggel, nem bírom már
4: megvakarni,
5: akkor működött a dolog.
6: Írják amúgy, ha hallgatok, és ez egy tök fontos dolog, hogy a 9 éves fiának olyan hónajszaga, mint egy pöcegödör. Hogy, na várjál. Akkor...
4: Mi már mondjuk, hogy valaki bemuszerolja se a gyerekét. Gyerek, 9 éves,
6: és most ez pont ezt, ha már játszótéri beszélgetés, akkor erről volt ilyen diskurzus, hogy nagyon korán elkezdenek büdösödni a gyerekek manapság. Tehát, hogy most már nem azzal, hogy 13 évesen lesz először egy

0: egy valami.
1: Hát valószínűleg hamarabb érnek, nem? Hamarabb lépnek serdülkorba, hamarabb érnek, igen. És emiatt.
0: Igen, szóval akkor ez a pézsmázás is lehetne kicsit ilyen életkorhoz kötött, hogy nagy, az nagyon átcsúszunk valami másikba,
1: igen, jó? Valami nagyon fiatalon kezdjük el, igen. Ó, hát ezt a nem fürdést a férjem és a 17 éves fiam évek óta csinálja. A 16 éves fiam meg piperkőc, mint régen a Balázs volt, Veronika küldte nekünk. Tanúsítom, kamionos vagyok, buknak rám a csajok, írja Jani. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort, többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Ezt Tibi küldte nekünk. Az se rossz illat egyébként.
0: Nem a paprikás, tudod miért mondták?
1: Nem tudom, milyen a paprikás, van ilyen illatú ember?
0: Van, ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded el, hogy elkezded dísztelni a hagymát.
1: Ne csináld!
0: De az a legrosszabb hónajszag.
1: És ti ilyen expertek vagytok illatokban? Tehát van a hagymás hónajszag, meg van a sima.
0: Igen, nem, van a orfacsaró szúrós.
1: Ezért ki kell, hogy ábrándítsalak.
0: Igen.
1: Amikor itt volt Magyarországon Keanu Reeves, bement egy üzletbe, ahol az ismerősöm eladó volt, és képzett büdös a pali, írja Tomcsika.
2: Na róla el tudom képzelni.
0: Keanu Reevesre azért tudom elképzelni, mert ő annyira ilyen spirituális síkokon mozog, azok gyakran büdösek.
1: Gyerekek, akkor mondjuk el a gyerekeknek és a kamaszoknak, hogy ez nem egy menőtrend. Jó? Tehát, hogy menjetek el, zuhanyozatok, fürödjetek, vegyetek tiszta pólót, nem indul be a pézsma reakció, meg nem lesz itt jobb feromon, meg jobb illat. Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
0: Első randin uborka szagú volt a csaj. A haverom kell fogni, mert uborka. De melyik uborka? Várj, de kígyó vagy kovászos?
2: A kovászos rosszabb.
1: De írja valaki közben, hogy valaki már itt is nagyon büdös a büszön. Biztos, hogy nem én vagyok, mert de 72 órás dezodorról még van 18,5 perc. Általában gyerekek azért ez a higiéniai kérdés, ez azért sok szempontból Magyarországon azért hát mondhatjuk, hogy azért itt még vannak bajok.
0: Az etet szagú emberek.
1: Ne légy itt.
0: Nincs meg.
1: Léci, most akartam reggelizni.
0: De az ecetszagú emberek, azok cukorbetegek, nem?
1: Nem tudom. Megmondom őszintén, de ha ecetszagú vagyok, szóljatok, Léci, jó? Vagy ha magamon érzem, meg kell nézni a cukromat.
0: Köszönöm, hogy ezt mondod, Balázs, mert szeretnéd beszélni.
1: Itt lenne, az idő, hogy őszintén beszélgessünk egymással. Balázs, annyira ecetszagod van, hogy megbolondulok, igen. Édesapám reggelire egy fej fokhagymát, fekete retket, káposztát fogyasztott tojáskrémes szendvicssel. Vajon őt az akkori korban
2: hova
1: sorolhatták?
0: Azt tudom elmondani, hogy az apám az nagyon szerette magát fokhagymával gyógyítani, és hárman voltak egy szinten az irodaházban, a dolgozott, és ha az egyik elkezdte, akkor mind a kettő gyorsan felzárkózott. Már lépcső nem lehetett felmenni, olyan volt a szak, figyelj, hogy tudod, az, amikor az idős férfiak a dohányszal keveredik a fokhagymával, az gyógyhatásuk.
1: Az kemény. Csinálsz egy tojásos tésztát a gyereknek, csinálsz egy pörkölt mellé, egy köretet, hát azért abból megvagy.
0: Akkor miért nem száraz tésztát viszel, vagy azt már nem akartad otthon kifőzni?
1: Nem, csinálják neked.
2: Az gáz, amivel fölforrad a vizet, víz, az pazarlás, hát ott van kifőve, hazavisszük, megmelegítjük, megszórjuk sajttal, az hajrá.
1: Igen.
2: A sajt jó volt hozzá, ugye? Mindenkinél.
0: Tehát ezek bent tartották a kocsiukban nyáron.
1: Be, ezt a kocsiból szedik elő.
0: Szóval,
1: hát itt kaja maffia van. Igen.
0: Igen. Igen. Igen. Igen.
1: Igen. Több száz gyerekre egy kiló sajt, ez nem sajtosztás volt, hanem sajtkóstoló nagycsaládos verzióban. Egyébként tényleg így van. Az megvan, mikor ezeket a moslékokat összeöntötték? Emlékeztek még az illatára?
2: Persze.
1: Jött a moslékos kocsi, ugye, és ezeket így beöntötték így mindenhova, ami megmaradt a tányérok, és ezt így összeöntötték a káposztát, a paradicsomot.
2: Leveskével kezdtük, aztán arra pörkölt maradék, persze.
1: Igen. Igen, igen, igen. De ezeket a konyhásnénikről tudjuk, hogy ezt csinálják.
2: Na jó, de
1: nem?
2: Van egy határ, tehát ha a maradékot viszed el, arra biztos mindenki azt mondta volna, hogy oké. Okay. Na de a 80%-át...
0: Nem, ez a dopaminról szól. Ez az volt, hogy először... ott voltak ezek a taknyos kölykök, a Nike cipőikben jöttek, mentek, lefitymálták a finom főszűket, és mondta, igen, karcsika.
1: Na csak. Karcsika, akkor rohadjál meg.
0: Igen, figyelj csak, gyere ide, Erzsi, gyere. ezt a jó kaját, ezt adjuk ezeknek, na. Hát nem, hát kell ezek... Na, csak egy sem az
1: egyenek üres tésztát.
0: Először csak 10 dekát. Tudod, hogy félreteszel magadat. Aztán rájössz, hogy neked ezeknek mindegy, nem?
1: Szerintem is van egy evolúciója. Mohó leszel lassan, elviszed a maradékot, aztán egyre többet, és aztán szép fokozatosan elviszel mindent, igen.
0: És akkor rájössz, hogy ezeknek teljesen minden, mert úgyse eszik meg, mert nem szúvidalt marha fertő, ez nem sushi, ez nem milánói makaróni, hanem ezek másfajta ételek, nem kell ezeknek a...
1: Abszolút. Persze.
0: Válogatós kölykök meg.
1: Én emlékszem, általános iskolában álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ilyen ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, négy szatyorra ment a néni. Már mondom, hogy az Isten, ezek innen. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, hogy valószínűleg ipari mennyiségben lopták ki a kaját ugyanúgy. És tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Megvan? 60-as biceps.
2: Csíkos szatyorban.
1: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
0: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
1: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy már hogy...
0: Tömegelt
1: a néni, arra gondolsz, hogy ezért tömegelő napja volt?
0: Hát inkább kárba, mint pocsaikba menj el, miről beszél?
1: Ha maradékot viszik el nekem, az a nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érnek, elviszi, megeszi.
0: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
1: Hát ami nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
0: az maradék, ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
2: Ők adtak ételt a gyerekeknek, hát láttad a sajtos szendvicset, a többi megmaradt.
1: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
0: Nem is egyfajta maradék, de amúgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez, mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
1: Igen.
0: Hát nem?
1: Mit tudom én, mit tesznek. Hát feljöttek, hogy menőztök ilyen
0: a sajtal, az a sünyeszkó, mert miért a lapka sajtak nem tudod a közepét kilopni. Érted, azt nem tudod, hogy a közepét kivágod, a szélét meg beleteszed a zsemlébe, de ezzel lehet egy játszani. Tehát lehet, hogy a húsban is inkább darált volt, mint sima szeletek, és pontosan ezért.
1: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. Na jó, megmosolyogtató ez a történet. Szemét dolog, mert a gyerekektől elvenni szemét dolog. A Polgi egy hős, nem tudom, milyen zászló alatt utazik, vagy hogy. De a Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Ez kiszagolta oda, mert nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
2: És vajon volt álcázás az elején?
1: Ült egy lesötétített dácsiában.
2: Igen.
0: Beragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
1: Tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad polgármester úr. Nem én vagyok, takarodjam.
3: A Rádió Egyen!
1: Na, itt vagyunk, és elköszönünk akkor, még gyorsan megpróbálunk egy nap hallgatóját hívni. Kíváncsiak, mi lesz a megoldás egyébként? Jó lenne, nem?
2: Mire?
1: Hát erre úgy, hogy ezt működtetni kell, tök jó rendszer, ja, csak hogy találjunk valami kompromisszumot. Az nekem azért abban a szempontból szimpi, hogy meghallgatják az önkormányzatokat, van valami társadalmi egyeztetés. Tehát valami elindult, a rendszer működik, még nem forta ki magát, de talán jó lesz. Szerintem a KP megszüntetése az már lehet, hogy egy jobb dolog lesz, és egy jó lépés lesz, igen. Azért, ha a következő pár napban én eltűnök, keressetek.
2: Fekete kukás.
1: Csak mondom, nem akartam öngyilkos lenni. Nem akartam kiugrani az ablakon. Nincsenek öngyilkos gondolataim, és szeretem a családomat, szeretlek benneteket, és élni akarok. Ha találok egy kézzel írott levelet, az nem igaz.
2: Nem én voltam.
1: Nem veszi fel a naphallgatója, megmutatjuk, hogy mit nyert.
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Ó, egy jó kis glamping. Úgyhogy mehet safarizni, majd elküldjük neki. Jól van!
2: A safarizni mész holnap, vagy ide gyűsz?
0: Én csak is kizárólag a munkára tudok koncentrálni.
1: Na, azok érde, mi lesz a rádióban?
0: Ősz van, és ilyenkor nagyon fontos, hogy az ember mindig ott legyen, ahol lennie kell.
2: Ahol szükség van. Azért az
1: van. Hatnapos wellness hétvégén a családban, úgyhogy jövő csütörtökön újra benézek hozzátok.
0: A részletben volna mondani, hogy van egy madagaszkári turném.
1: Három állomás, Szesső-szigetek, Madagaszkár, 5 foki szigetek. Na jó, akkor jössz holna?
0: Jövök, pénteken is.
2: Hullámozzunk.
1: Nehogy aztán itt aztán baj legyen.
0: Én is egy kicsit, nem sok ez?
1: Azért mondom, nehogy.
2: Rávült ez az egész.
0: Kicsit túl lettem terhelve.
1: Na jó van, gyerekek, akkor holnap 6 órakor érkezünk. Szép napot mindenkinek, sziasztok! Ciao.
3: Na,

0: hazai slágerek.
1: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Minden matracra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Fox Post. Csomagküldés a tozéig.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson.
6: Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Reklámot hallottak.
12: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
13: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e. Nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
14: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám Nyíregyháza.hu.

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalom 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: adásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

rendesen meg lesz tömbe nyereménnyel. Én magam nem tudhatom, hogy mi van benne, csak azt tudom, hogy idén is rendesen megpakoljuk majd. Az ajtaját egy kulcs nyitja, de hogy jövő héttől

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és örülök, mert látom, ma is dolgozik a hallgatók fantáziája, hogy idén mit rejthet a Rádió 1 konténer. Feri Érdről küldött most egy Vibert, att is ne tegyetek semmi mást idén a konténerbe, csak egy óriási pénzkupacot, hogy a kulccsal együtt egy lapátot is kaphassunk, amivel ki lehet majd hordani. Réka üzente, att is, én nagyon irigyeltem a tavalyi nyertestől a konyhai felszereléseket, úgyhogy ha tippelnem kell, egy álomkonyha idén is lesz benne. Lehet, hogy nem olyan izgalmas, mint egy kocsi, de ha valaki egyszer látná a villanyszámlámat, tudná, hogy kell nekem az a konyha. Jó, hát idővel kiderül minden, drága Rádió 1-esek. Hétfőn megérkezik a Rádió 1

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és egymást érik a megszakítás nélküli zenei órák. Indítom is a következőt. Csak egy pici szünet, egy-két darab reklám, és Loival kezdek. Mindjárt jön a Get Lucky.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mindfelett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
2: Úgy is tett.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
7: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás Pepper Jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Azt hiszem, holnap itthon maradok.
9: Na nem hiszem el, múlt héten a gyereknek fájt, most meg te kezded. Még szerencse, hogy kéznél van a Doritricin. A Doritricin hármas segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású.
10: Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Szeptember 11-12-13.
13: Csempei és kert, akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitál spa, jacuzzi, rócsó, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
12: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
13: Neked is ott a helyed.
14: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni.
15: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
16: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A vezetés mellé is jó utat kívánok, hangosítson mindenki a Rádió 1-en a dugóban, legalább a hangulat legyen jó. Az M5-ösön lehet például lassulgatni Budapest irányába a 43-as kilométertől, Újhartyánnál dolgoznak a szakik, és mögötte 10 kilométeres a sor, írta Dávid. István pedig az M1-esről SMS-ezett Hegyeshalom felé, baleset volt a 88-as kilométernél, 5 kilométeres a dugó.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Imádják, hogy a helyi törvényhozás hivatalosan is deklarálta május 18-a Martin Garrix nap. Tőle jön a Butterflies az infók után mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, én vagyok a Torkod. Tudod, akit reggel óta hanyagolsz? Kaparok, szúrok, segíts már!
3: A torokfájás nem fog magától elhallgatni, de segíthet a Doritricin. A Doritricin 3-as segítséget nyújt. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta, patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
9: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A 2027-es Coachella lehetséges fellépői között ott van Dua Lipa neve is. A világ egyik legismertebb és legbefolyásosabb zenei fesztiváljáról van szó. Ezen nagy preszt is fellépni, és Dua Lipa a csúcson van.

Hello, szia, Kriszti vagyok. Ti vagytok a legjobbak, hajrá, Rádió 1, csak ti vagytok. Puszi, sziasztok!

0: a folytatás is ilyen lesz, ígérem. Ma délután is itt zenélnek az ország legjobb DJ-i, 5-től Regál Lili, 8-től a Disco Shit, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior, 9-től a World Is Mine Radio Show-ban Yamina és Pure Beat. Most viszont a déli mixet indítjuk, hölgyeim és uraim, ráadásul nem akármilyen dallal. Érkezik Sam Felt és a Heart Like Mine mindjárt.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuap nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuapban.
2: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
3: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
2: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu.
4: Úgy is tett!
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
11: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tígdeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
12: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
13: Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ismételt róvéradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat most szombaton országszerte 32 helyszínen. A Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézetben is várják a véradókat. Változott az északi temető nyitva tartása szeptembertől, egy órával rövidebb ideig látogatható a nyíregyházi sírkert, októbertől pedig további egy órával csökken majd a nyitva tartási idő. 3 elektromos hulladékgyűjtőjármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Berek településein. Az IAK egy éven át tesztelte a kukás autókat, a tapasztalatok alapján a szelektív hulladékbegyűjtésben bizonyultak a legeredményesebbnek. Folytatódik az értékes esték a Nyíregyházi Könyvtárban. Szeptember 22-én tartják a következő alkalmat, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar kerül majd a középpontba. Napos felhős időszakok váltják ma egymást, itt Nyíregyházán 29 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most!
14: Rádió
11: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, 12 elmúlt, jó étvágyat az ebédhez. Hozzuk a desszertet is, a legfincsibb zenéket, és ezek ráadásul még csak nem is hízlalnak. Elindult a Daily Mix, jön Accent és a Don't Leave.

játszunk. A meccs pénteken este 19:30-tól lesz. Hogyha szeretnék elkísérni a csapatot, akkor a Spari honlapján egy csomó hasznos infót találnak ehhez. Hajrá Nyíregyháza, hajrá srácok! És közben pörög a Daily Mix a Rádió 1-en. A World is My Radio show egyik legnépszerűbb DJ-je jön. Itt van Regan Lily.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és ez itt a mai Daily Mix, és nagyon fontos közlekedési infót a következő időszakra, hogy hétfőn le fogják zárni a 36-os főút egy szakaszát. Talán, hogy mindenki tudni fogja, hogyha azt mondom, hogy a Valenta autó és a Salamon-Bokori út közötti részt teljes szélességében el fogják zárni az autósok elől, és csak egy hónap múlva, október elején fogják visszaadni a forgalomnak. Tehát ez már hétfő reggeltől érvényben lesz. A nyíregyháza.hu oldalon megtalálják a részleteket, és érdemes tájékozódni. Na de közben, igazi mai slágerek a Rádió 1-en, Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, sebességkorlátozást vezettek be a városban a Sarkantyú utcán. A Kossuth és a Dózsa-György utca közötti részre 30-as táblákat tettek ki néhány napja, nem egy szokásból vezessenek. A Rádió 1-en viszont padlógáz, jönnek az igazi mai slágerek. A Daily Mixben itt van a Hertz és Purple Disco Machine közös dala, a Vandor

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy. A mai Daily Mix ebben a pillanatban véget ért, de nem a chat hangjai fognak szólni ezután sem. 3, 2, 1, kezdődik Magyarország leghosszabb zenei órája.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Balog István Vilmossal. Csak igazi, ma is láger megy. 91.1.

91 Rádió 1 Nyíregyháza, csak igazi mai sláger megy, és egy fiatal német popstar Loi érkezik, aki nem bízta a véletlenre, és egy világhírű DJ-vel, David Puentes-zel közösen készített el a legújabb dalát. Ő tényleg nagy névnek számít, az elmúlt években dolgozott már együtt Drake-kel, Post Malone-nal, Tiestóval, Rita Urával, X-Fellel és Ingrosszóval is. Szóval Loi és David Puentes és a Golden Summer most a 91-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a Rádió 1, Nyíregyházan és környékén a 91-en csak igazi mai sláger megy, és ezen a hétvégén rendezik az idei nemzetközi ásványbőrzét és ékszerkiállítást Nyíregyházán. Ez már a 40. ilyen rendezvény lesz a városban. Szombaton és vasárnap várnak mindenkit a Váci Mihály Kulturális Központban. Jó szórakozást hozzá! És ha pedig már ásványok és drága kövek, akkor egy kis opál elfér nálunk itt a következő 3 percben. Taylor Swift és az Opalite.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

91 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és nyílt egy új kiállítás a városban. Nyíregyháza szlovákiai testvérvárosából, Eperjesről ismerhetjük meg Lubó Guman képzőművész alkotásait. 64. fej, ez a tárlat címe. Várják önöket egészen szeptember végéig a Váci Mihály Kulturális Központban. Jó szórakozást és tartalmas időtöltést hozzám. A Rádió 1-en pedig Kámrán Dalával várjuk önöket. Ez a Feel Live.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Sándor írta, dugó van az M5-ösön Budapest felé, dolgoznak az úton a 43-as kilométer után, nagyon nagy a dugó. Szele pedig azt írta, az M7-esen a Balcsi felé mozgó terelés, Kápolnás, Nyéknél a torlódás, 3 kilométeres.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: És ha bárki bármit lát még az utakon, 0620 311 111 a Rádió 1 forró drótja.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

egy csak igazi mai sláger megy, és az év sporthimnusza, a világ jelenleg legismertebb dala érkezik, a Die Die, attól a Shakirától, aki Madridban koncertezik majd most szeptemberben, és októberben többször is. Shakira pedig maga vált turisztikai vonzerővé, a madridi koncertsorozata körüli időszakban jelentősen megugrottak a Madridba tartó repülőfoglalások, csak egy példa, a Barcelona-Madrid járatok esetében 128%.

csak igazi mai slágermegy. Közben nézem az üzeneteket, és imádom olvasgatni, hogy miket képzelnek a hallgatók, hogy mi lesz a rádió egy konténerben. Ez nagyon jó. Szia, Ati, és szerintem lesz a konténerben egy nagy értékű, akár milliós napelem telepítési kupon, hogy lehessen mivel tölteni majd a konténerben lévő elektromos autót, az elektromos kerékpárt és az elektromos okos fűnyírót. Ez alatt pedig nézheti a nyertes az okos nagyképernyős tévéjét, írt a Suta. Nem rossz, nem rossz! Ha ezek mindben lesznek a rádió egy konténerben, akkor én akarom megnyerni. Hétfőtől, hölgyeim és uraim, indul a harc a rádió egy konténer kulcsaiért, az igazi mai slágerek között.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, nem végeztem. Van még a jó kedvből, a jó hangulatból, úgyhogy indítom azonnal az újabb zenei órát. Jön a Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
2: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
3: Forró hangulat tüzes áron. A Metro bajnok ajánlatában a 2,5 kg-os kiszerelésű arófaszén csomagja most csak bruttó 1299 forint szeptember 6-áig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmit 2 kg-os gépi mosogatógép sót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
7: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg kőrös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
2: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e nyárvégi akció. Lemezcentrum. Debreceni út 352. A régi négyesen.
11: Csatlakozz a BMW-hez. A BMW Group Debreceni gyárába olyan embereket keresünk, akik tudásukkal és hozzáállásukkal erősíthetik több mint 5000 fős csapatunkat. Hamarosan indul nálunk a harmadik műszak, ami számos izgalmas lehetőséget tartogat. Tudj meg minden részletet, és járd be területeinket egy izgalmas, virtuális gyártúrán szeptember 12-én szombaton és 13-án vasárnap a Korzó bevásárlóközpontban. További találkozási pontokért pedig keresd fel Facebook oldalunkat, ahol minden eseményünket megtalálod. BMW Group gyárt Debrecen.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
12: Köszönjük!
2: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
13: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
13: Ahol!

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Itt a rádió egyen csak igazi mai slágermegy, és az általam előbb emlegetett Regál Lili hamarosan élőben mixel majd itt a stúdióban 5 órától a live mixben. Én Györke Attila vagyok, aki még a következő óráért felel, és ezzel a dallal indítok mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer?

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Torokfájás szezon. A Doritricin most gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható.
3: Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
0: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint, az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Álláshirdetés ingyen? Ha? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
9: Csatlakozz a BMW-hez. A BMW Group Debreceni gyárába olyan embereket keresünk, akik tudásukkal és hozzáállásukkal erősíthetik több mint 5000 fős csapatunkat. Hamarosan indul nálunk a harmadik műszak, ami számos izgalmas lehetőséget tartogat. Tudj meg minden részletet, és járd be területeinket egy izgalmas virtuális gyártúrán szeptember 12-én szombaton és 13-án vasárnap a Korzó bevásárlóközpontban. További találkozási pontokért pedig keresd fel Facebook oldalunkat, ahol minden eseményünket megtalálod. BMW Group gyár Debrecen.
10: Szeptember 11, 12, 13.
11: Csempei és kert, akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi, rócsó, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
10: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
11: Neked is ott a helyed.
12: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is! Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: De hogy van az, hogy elindul egy ilyen trend, és ennek bedőlnek? És azt gondolják, hogy oké, menő nem fürdeni. Háromnapos pólót hordunk. Igen, ez most egy TikTok trend, mert hogy akkor jönnek a feromonok. Érted? Hogy mennyire meg tudnak ettől bolondulni? Hogy elindul valami. Oké, rendben van, akkor nem fürdünk három napig. Ez az új trend, ez előhozza a pézsmánkat. Én nem vettem észre a gyerekeken ezt a trendet, hál' Isten. Amikor elkezdtem középsulba járni, még nem használtam semmilyen dezodort. Többször szóltak az osztálytársak, hogy paprikás csirke szagom van, és kezdjek magammal valamit. Ezek után kezdtem el dezodort használni. Tibi küldte nekünk. Van ilyen illatú ember?
2: Van. Ez a hagymás hónajszag. Mert a paprikás csirkét úgy kezded, hogy elkezded dísztelni a hagymás.
1: Ne csináld!
2: De az a legrosszabb hónajszag.
1: Ez nem egy szerencsés TikTok trend. Jó?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: ez a Rádió 1, 3 perccel múlt 4 óra, közlekedési infók. 5 kilométeres a sor az M1-esen Tatánál. Több autó ütközött a 66-os kilométernél a Budapest felé haladva, írt a PC. Susu pedig jelezte az M5-ösön. A fővárosi bevezetőn csúnya baleset volt a 17-es kilométernél, és ott most mindenki áll. Úgyhogy aki teheti, az M5-ös fővárosi bevezetőjét az M0-áson kerülje el, ha tudja.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A forró drótunk 20-as 311-111, ide jöhetnek az utak további hírei. Autós barátaimnak pedig most Taylor Swift énekel.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Figyelem, egy friss kedvencünket indítom most. Golden Summer érkezik Loi, és az a David Puentes, aki eredetileg hip-hop DJ-ként kezdte a pályafutását, csak később fordult az elektronikus dance zene felé. Ma már több százmillió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Ebben az új dalban Loival dolgozott.
1: Hey Hungary, it's Loi
2: and David Quintus
1: and this is our new single
2: Golden Summer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
2: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
6: Anya, arra gondoltam,
7: rendet raksz a szobádban,
6: hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
7: Ezt bízd csak rám, már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
8: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
9: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
10: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fan VIP visszatért. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
0: Reklámot hallottak.
11: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

itt a Rádió 1, 16 óra 35 perc, közlekedési hírek. Mindenki az M0-ásról és az M1-esről ír, rengeteg az üzenet. Ugye az M1-esen Budapestnél Tatánál baleset volt jelen pillanatban, 8 kilométeres a sor. Az M5-ös fővárosi bevezetőjén is volt egy csúnya baleset a 17-es kilométernél, ott áll mindenki. Úgyhogy már az M0-ás csomópontnál terelnek is le mindenkit a pályáról. 0623111111 a forrodrót, SMS, telefon, Viber. Kérem a további híreket az utakról.

0: Itt a Rádió 1-en Király Tamással és Regán Lilivel azonnal indítjuk a Live Mixet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió 1 konténer? Ez mind hamar.

0: nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
4: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
5: És az autó elsuhan a konyhaasztal mellett? Hihetetlen előzés a kanapénál! És megcsinálta!
6: Nálatok ki a jobb pilóta? Tankolj legalább 25 liter üzemanyagot, vagy vásárolj Shell Café kávét, vagy hotdogot, használd Club Smart kártyád, és gyűjtsd a digitális pecséteket a Shell labban. Szerezd meg a Shell versenyautókat, és indulhat a családi nagydíj! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Shell.hu.
7: Shell. Go well.
8: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
9: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
10: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
11: Igen.
10: És ez?
11: Igen.
12: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Zanfton Ziher Classic 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassza Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
14: Az ősz most veled kezdődik a Hádában. Szeptember 2-a és 7-e között teljesen új őszi árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találj rá a stílusos, egyedi ruhákra és kiegészítőkre, melyek csak arra várnak, hogy folytathassák az útjukat veled. Shoppingolásra fel, irány a Háda!
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
16: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
17: Szeptember 11, 12, 13.
18: Csempei és kert, akciós és családi napok Nyíregyházán. Vital Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
17: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
18: Neked is ott a helyed.
19: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
20: Helyi rádiókban.
19: Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
2: Na kezdjünk bele, szép délután mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Geri Szabin van, Lili viszont, ahogy hallottuk, itt van, ciao!
3: Magam.
2: Most már igen.
3: Sziasztok, megérkeztem én is.
2: Rettentő sokat segít, ha bekapcsolom a mikrofonodat, szóval
3: az lehet.
2: Picit előrébb vagyunk. Na, de a zenében nem hibázunk, veled is mekkorát mentünk a színen.
3: Fú, annyira jó volt ez a buli. Egyébként én raktam is fel videót, ha valaki nem volt ott, akkor tudja csekkolni az oldalaimon.
2: És hát azóta már hány buliban voltál? Nem is tudom megszámolni, néztem a sztoriaidat, rengeteg fellépésed volt a hétvégén.
3: Igen, hála Istennek. Hát augusztusban azt hiszem 28 vagy 29 fellépésem volt, úgyhogy nem volt idő unatkozni.
2: Azt a mindenit. Na de itt az ősz, itt a szeptember, és szeptemberben is pörögnek az igazi mai slágerek. Indul a két órás Live Mix Regál Lilivel, és...
3: Csapjunk bele, érkezik elsőként Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: Ez a Rádió 1, az igazi mai slágerek pedig mixben pörögnek egészen 19 óráig, és aki néz minket live-on, és mert hogy be vannak kapcsolva a kameráink, az láthatta, hogy az előbb én Lili telefonját néztem, tehát hogy mutatott nekem egy videót egy nagyon tehetséges bűvészről, Kisfél Balázsról, amit vele csinált meg, hát valami elképesztő.
1: Tényleg, nem tudom, hogy hallja-e, amit most mondok, de már egy párszor mondtam neki, hogy tényleg elképesztően ügyes. Nagyon nagy élmény volt ezt átélni élőben, és most rakta ki a videót, én azóta sem térek napirendre.
0: Igen, ez még ugye a strandon volt, talán a strandfesztiválon?
1: Így van.
0: És ott, hát nagyon röviden ugye az a lényeg, hogy neked gondolod kellett egy településre, amit ő felírt, és az a település volt, és egy nagyon valószerűtlen település találták ki, mert hogy készültél rá, mi volt ez?
1: Sajtoskál.
0: Igen.
1: Nem egy ismert település.
0: Igen, tehát azért mégse Budaörs. És hogy az a helyzet, hogy ez volt alapon, na, aki megnézni a videót, ezt tényleg jó szívvel ajánljuk, mert nagyon vagány, és nyilván be is vagy te jelölve rajta, szóval keressétek, Kisfél Balázs megéri. Mi pedig pörögünk tovább a Live Mix-ben.
1: Így van, itt vagyok veletek egészen 7 óráig, ami most érkezik, az a Dracula itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mix-ben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert két órás a live mix továbbra is, szóval még másfél óránk van belőle. A lemezjátok mögött pedig Regál Lili, aki pedig figyeli az élőnket, mert hogy természetesen be vannak kapcsolva a kamerák is. Az látható, hogy most óriási győzködés van. Többen állnak egyébként itt kamera látóhatáron kívül is, mert mindenki azt próbálja megtudni, hogy mit jelent ez be holnap, hol fogsz fellépni? Azt tudjuk, hogy... Azt mondhatom, hogy mit tudunk, hogy hol nem?
1: Hát ez is csak egy tipp igazából, ugye még egyelőre nem árultam el semmit, csak annyit, hogy holnap lesz egy bejelentés az oldalaimon, ugyanis egy másik országban fogok fellépni, ami egy hatalmas dolog számomra, úgyhogy most már nem sokára kiderül.
0: Igen, ugye legutóbbi Ibizán lehetett veled találkozni külföldi országból, és akkor most jön egy újabb desztináció, egy újabb helyszín.
1: Így van.
0: És egy nyilván valami vagány lesz, és tényleg itt többen állnak az ajtó előtt, azt nem látjátok, de hogy próbálták, hogy csak nekünk mondd el, hogy holnap délután 5 óra. Jó, holnap délután.
1: Szóval igen, igen.
0: Azt azért elmondod, hogy mivel megyünk tovább?
1: Hát legalább. Persze, remélem páram már megismerték. Ugyanis egy saját dal érkezik Chris Willis-szel közösen, ez nem más, mint a Blue Heart. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig természetesen folytatódik Regál Lilivel, az üzenetek pedig folyamatosan jönnek. Már nagyon vártam, hogy Regál Lili legyen a DJ, ő a kedvencem, jó szitól jött.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves tőled.
0: Sziasztok, visszatértem a Szabiről, na, hogy közben is titeket hallgatlak. Zseni a mai mix, segít visszatérni a lazaságba. Vidámságban ölel is nektek, ez pedig Lúci mester üzenete.
1: Köszönöm, hát igyekeztem egyébként sok-sok vidám dalt pakolni a mai mixbe, és itt leszek veletek még egy órán keresztül.
0: Így igaz, hiszen ez még csak az első óra volt. Nem sokára indítjuk a következőt, addig pedig jöhetnek az üzenetek még egyszer 0620-311-111, és tanálj, hogy a következő órában is a lemezjátszók mögött. Regál Lili!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a rádió egy konténer? Ez mind

0: konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mit szólnál egy új Peugeot 2008-hoz? Most a Benuapp nyereményjátékában megnyerheted. Töltsd le az appot, csatlakozz a prémium programhoz, és hívd meg ismerőseid. Minél többen regisztrálnak a kódoddal, annál nagyobb az esélyed. Játsz szeptember 30-ig. Részletek a Benuappban.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
3: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!

0: kosárlabdázásra és fekvőbetétre, valamint 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: És már be is állt a boxba! Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk, és tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
2: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank. Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagysz, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Temperamentumos trónörökös a Burger Kingben. Megérkezett a King's Loco Chipotle tüzöngrillezett marhahússal, chili paprikás pepper jack sajttal, friss zöldségekkel és pikáns chipotle szósszal. A következő megálló egy tengeren túli ízvilág. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
6: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
7: Hát a 80-as maratonra.
6: 80 kilométer?
7: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
8: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
11: Az Aldiban az idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük. És ez nem minden. Még több megújuló akcióval várunk. Szeptember 3-ától 6-áig 400 g frankfurti virsli 31% kedvezménnyel csak 855, 1 kg körös sajtkorong 24% kedvezménnyel csak 1699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
13: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
14: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
15: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
16: Önnek a Protexin kell.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a 200 g-os Snack Day Tortilla Chips 33% kedvezménnyel csak 329 forint. Az 1 literes Solevita őszi barack nektár 31% kedvezménnyel pedig csak 319 forint. Lidl. Igazán megéri.
19: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
19: Társadalmi célú reklám hangzott el.
4: 91 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
20: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi négyesen.
21: Szeptember 11-12-13.
22: Csempei és kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitalspa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
21: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
22: Neked is ott a helyed.
23: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
24: Rádióreklám.nyíregyháza.hu.
25: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: A lemezjátoknál pedig továbbra is reggel Lili a mikrofonnál, Király Tamás, nincs megállás, nincs felesleges duma. A Live Mix második órája indul. Szia Lili újra!
1: Szia, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Mennyire lesz punnyadt ez az egy óra?
1: Hát én igyekszem még jobban rálépni a gázra az előző órához képest.
0: Csináljuk meg!
1: Úgyhogy akkor kezdjük is el a második órát. Elsőként érkezik a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig a live mix. Szeptember 2-án az első olyan igazi napon, amikor elindult az iskola. Neked, hogyha azt mondom, hogy Csuli, akkor mi ugrik be? Milyen élmény, milyen érzés ugrik be róla?
1: Hát, mintha most lett volna. Egyébként jó, azért nem volt annyira régen, ugye? Jó, hát 27 Vittelek, éves vagyok persze. Most.
0: De úgy jó élmény neked, jó emlék a suli, vagy ilyen kis gyomorgörcs, kis legyünk már túl rajta, melyik volt inkább?
1: Én imádtam. Nagyon jó volt a társaság, jó barátok vettek körül, úgyhogy én egyébként így vissza teleportálnám magam egy napra.
0: Középsuliba már én is egyébként az általános tényleg nem éltem, de középiskolától imádtam az egészet.
1: Hát igen.
0: Na hát kitartás mindenkinek, aki elkezdte a sulit, szülőknek, gyerekeknek, mindenkinek, remélem minden füzet becsomagolva, és most már tényleg egy dolgunk van, élvezni a live mixet és az igazi mai slágereket, ami továbbra is 2 órás, és jön az újabb nagy kedvenc benne.
1: Egyébként ráéreztél, hogy pont most szólaljunk meg az utolsó pillanatban, ugyanis az első saját feldolgozásom érkezik, amit Ponecker Virág barátnőm énekel, ez nem más, mint a Happiness, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a live mixben.

0: Nagyon nagy kedvencek szólnak itt a Live Mixben. Regál Lili pörgeti az igazi mai slágereket, még fél órán keresztül viszont nagyon sok közlekedési infót is kapunk. A fővárosban sokan írják, hogy erős a forgalom a Hungárián, főleg a stadionok környékén, az M1-esen pedig a Budapest felé vezető oldalon, Tatabányától a képített terelésben továbbra is elég komoly lassulásra kell számítani. Annak, aki személyautóval van és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választani, ezt is többen írták. Köszönjük a közlekedési infókat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Lili pedig felkészül a következő 30 percre, mert hogy mindjárt folytatjuk. Készen állsz? Ugye az a mikrofon már megint?
2: Megérkeztem. Igen, és elképesztő, hogy repül az idő, úgyhogy nem sokára jövünk vissza, és folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix egészen 7 óráig. Lili, néhány üzenet jöhet?
1: Na, figyelek.
0: Nagyon sokat kapunk, sziasztok! A kisfiamnak, Emilynek ma van a születésnapja, 13 éves lett, szeretnék neki küldeni egy igazi mai slágert, nagyon szépen megköszönném, ha segítetek. Nagyon szeretem, büszke vagyok rá, mert remekül tanul és kajakkozik, hát kap egy nagy tapsot.
1: Édes, de cukját, én nagyon boldog születésnapot kívánok akkor elsősorban.
0: Ennél jobbat, hogy Lili felköszönti, meg megkapja a következő kedvencet is, de van itt egy másik születésnaposunk. Sziasztok, a férjemnek, Márknak szeretnék küldeni egy jó kis igazi mai slágert, ő 30 éves lehet, hát neki is nagy taps. Üzenem neki, hogy boldog születésnapot, és nagyon szeretjük őt, a felesége Berni és a két gyerek, Nimród és Noel. Hát egy kis család.
1: Neki is nagyon boldog szülinapot, remélem, hogy mindenki hallotta a felköszöntést és az SMS-t.
0: Hát meg a 30-at azt úgy tényleg meg kell pörgetni. Az azért egy szép kis kerekévforduló.
1: Abszolút.
0: Sok boldogságot. Na hát akkor a születésnaposoknak most itt a következő igazi mai sláger a Live Mixben Lilitől.
1: Szóljon akkor nekik, ezt azért készítettem be, mert nagyon szeretem, amikor egy dal jó emlékeket tud felidézni, és biztos vagyok benne, hogy a következő dal rengeteg hallgatónak ilyen lesz, ez nem más, mint a Tokáz Mérikől egy új verzióban itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix, és most én fogok egy pici segítséget kérni, mert pont arról beszélgetünk, Lili mutatott egy brutál jó süti receptet, amit mondta, hogy megcsinálna, bár nem tudja, hogy van-e kedve hozzá, mondom, hogy de csináld.
1: Igen, Tamás próbál motiválni.
0: Próbálom motiválni, egyetlen egy apró problémával ütközött, hogy kéne hozzá szilva, de olyan, amit ti lehet szállítatni. Ki az, aki tud? Honnan kell most rendelni szilvát? Segítsetek nekünk. Lilinek az Instagramjára, Facebookjára, bárhol írjátok meg, hogy honnan tud most rendelni szilvát, mert ezen múlik, hogy lesz-e süti.
1: Tuti, megoldom.
0: Na, és aztán várjuk a képet a posztot róla, hogy milyen lett.
1: Aj, de akkor tényleg meg kell csinálnod.
0: Most
1: direkt
0: már meg.
1: Csinálod.
0: Igen, itt konkrétan direkt csinálom. Most már meg kell csinálnod. Jó, és ha jó, akkor amikor legközelebb helyettesítem Gerit veled, akkor az se baj, ha hozol egy ilyet.
1: De ha nem jó, akkor is hozok.
0: Jó.
1: Mert ez a te hibád.
0: Meg fogom kóstolni. Jó van, Lili, nagyon köszi ezt a két órát, szenzációs volt. Óriási taps neked. Hogy néz ki a hét? Gondolom, hogy továbbra is tele melóval.
1: Igen, igen, a szeptember is nagyon pörgős lesz. Minden fellépést megtaláltok a social media oldalaimon. Most hirtelen nem is tudom fejből. Tegnap is volt egyébként fellépésem, ugye jönnek az egyetemi bulik, céges rendezvények, úgyhogy tényleg nagy lesz a pörgés, és remélem, hogy találkozom a hallgatókkal.
0: Jó sütés neked, legfőképpen.
1: Köszi!
0: Mi pedig folytatjuk. Martin Garrix és a Butterflies a következő zenéjórát, és egyben a kívánság műsort ez indítja. Várom a kéréseket. 0623-111-111 Lilinek megküldjetek, hogy honnan rendeljen szilvát.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Talán egy autó, talán egy konyha, talán egy utazás. Vajon mit rejt idén a Rádió egy konténer? Ez mind hamarosan.

0: nagy konténert. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát. A helyszíne. Jövő héten újraindul Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. 2026-ban is egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ideje újra behúzódni a falak közé? Az évszakok változása jó alkalmat kínál arra, hogy megújíts otthonodat, és felkészítsd a barátokkal és családdal való összejövetelekre. Látogass el a legközelebbi JYSK áruházba, vagy a jysk.hu honlapra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
4: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió 3 hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az 1 és 2 cikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
5: Visszatértek a Mekibe a legendák. Új köntösben, de régi vonzerővel. Most minden Mekmenü Plusz mellé ajándék Coca-Cola poharat adunk. Ez nem az a sorozat, amit félbehagy, mert a Mekiben nem kell sok az értékes pillanatokhoz. További részletek a mcdonalds.com oldalon és az éttermekben.
6: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n augusztus 25 és szeptember 7 között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj el!
8: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a 1,5 kilogrammos magyar lecsópaprika csomagja csak 899 forint, a fehér szőlő kilója pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Nyárvégi akció a Lemezcentrumnál. Szeptember 5-én szombaton reggel 8 és 12 óra között. Raktáron lévő kerítéselemekre akár 40% kedvezmény. Értékcsökkentett trapézlemezre és cserepeslemezre 20% kedvezmény. Csak a készlet erejéig. Szeptember 5-e, nyárvégi akció. Lemezcentrum, Debreceni út 352, a régi 4-esen.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
12: Köszönjük!
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is!
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: adásban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az élő kívánság műsor elindult. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Sziasztok, én Nyuszi vagyok. Pandinak szeretnék kérni egy pörgőzenét Kukitól, és üzenem neki, hogy óvatosan kormányozzon hazafelé, és nagyon szeretem. Nektek pedig szép estét. Köszönjük, én pedig hozom már is a kezdésben Kukitól a legújabbat, Kárnerrel ez a Fire, és várom továbbra is a kéréseket. Itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az utakon óvatosan érződik, hogy elindult a szeptember. A fővárosban sajnos baleset van a Ferenc körúton, az Üllői út előtt, az M7-esen pedig a Letenye felé vezető oldalon Fonyod elkerülő szakaszán lerobbant egy autóbusz. A 153-as kilométernél a külső sávot lezárták. Óvatosan, oké?
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: A közlekedési infók után pedig vissza a kérésekhez. Csabi várakozik türelmesen. Szia!
2: Szeretnék kérni egy számot.
0: Honnan csörögtél?
2: Budapestről.
0: És mit szeretnél kérni?
2: A Golden Summer lehet.
0: Na ná, hogy lehet. Golden Summer egyébként a teljes címe. Louis és David Puente az újdonságának. Ez jön már is. Nagyon köszi, hogy csörögtél.

0: Jazz Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az élő kívánság műsor telefonszáma 0620-311-111. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Kívánság műsor.
0: Remény. Az bizony. Hogy hívnak?
1: Dávid.
0: Mit csinálsz?
1: Kint ülök.
0: Ja, azt hittem még valami jön ezután, de oké, kint ülsz. Az is egy szép kerek dolog. Jó idő van, gondolom.
1: Igen.
0: Jó, mit szeretnél?
1: Kámándok.
0: Kámrádot, oké, kinek küldjük?
1: Anyukámnak.
0: Mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Oké, hát jó üldögélést, jó zenehallgatást az igazi mai slágerekkel.
1: Jó, köszönöm.
0: Szia!
1: Viszont.
0: Kámrád és a Be Mine itt a Rádió 1-en az élő kívánság műsorban.

millió ilyen évet kívánok együtt boldogan. Köszönöm nektek, és kívánok kellemes estét mindenkinek, aki a Rádió Egyet hallgatja. Rudolf küldte. Hát, nektek is, meg sok ilyen évet, és sok ilyen nagy kedvencet, mint ez, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat itt a Rádió Egyen.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A kívánság műsor pedig Sabrina Carpenter és az Espresso zárja. Kinek küldjük? Szia!
1: A barátomnak, Zahár Gáspárnak.
0: És mit csináltuk most így? Milyen nap van? Szerda? Szerda este.
1: Most jövünk haza edzésről, nagy a fáradtság, és azt a barátomnak küldtem, hogy vidám legyen.
0: És mi az edzés?
1: Foci edzésről jövünk.
0: Szuper! Köszi, hogy csörögtetek! Szia!
1: Hello!
0: Jön a dal, aztán pedig jön a diszkós, itt mert a nyolc ők folytatják. Király Tamást hallottátok. További szép estét és jó rádiózást a Rádió 1-gyel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: emberül. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco!
2: Disco! Disco!
1: A rádió egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
3: Ladies and gentlemen, madame, herre, madame, messzű, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, mélyen tisztelt, nagy érdemű publikum. Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, Bárány Attila és DJ Junior nélkül, de velem, Hanvai PG-vel, és hát elnézést kell kérnem, súlyos hibát követtem el az elmúlt élő adásban hétfőn. Elnézést kérek, és eszkuzálnom kell magamat egy 4 éves kisasszony hölgy előtt. Julcsi, rólad még beszélünk, de még mielőtt visszatérnénk, és elnézést is kérek egyben, jön Szemfeld, és az ő lemezével kívánok kellemes rádiózást ma estére.

és legalább akkora sikereket kívánok neked, Gyulcsi, mint ami siker benne van ebben a dalban. És remélem nem csak most 4 évesen hallgatsz minket és engem, hanem majd

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, sőt új előadókat is. Ebben ma az első két órában Jamina segít. Hello Jami, kezdjük el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Switch Disco és Samfeld közöse, ez pedig a Smith.

Record is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sophie közöse ez a hologram, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

0: Ez a World is Mine Radio Show.
1: A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon.
0: Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: Dance Castles feldolgozása Jamina is előszeretettel pörgeti ilyenkor szerdánként a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Maradjatok, most kezdünk csak belelendülni. Jövünk vissza azonnal.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 91.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: kívánom mindenkinek, szeptemberben és ősszel is itt vagyunk veletek természetesen minden este a legjobb magyar DJ-kkel, még egy órán át Jamina a lemezjátszóknál. Hello Jami, menjünk tovább!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Jamina!

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Jamila a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regál Lili, Pool Max vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamila közöse, a Feel the Fire.

0: Tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió adja.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Jamina a lemezjátszói mögött, és ilyenkor szeptember elején nagyon-nagyon jó visszatekinteni egy kicsit az idei nyárra. Születtek óriási nagy nyári slágerek 2026-ban. Hát ezek közül is itt van az egyik legjobb, méghozzá Alex Kenji-től.
1: Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji és a Bambolé itt a

0: Anima és a Beautiful, Jamina záró trackje, ez volt ma a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en, és természetesen nincs még vége a mai műsornak. Maradjatok, jön Pure Beat!
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, szokás szerint Pure Beat vizinálunk tovább a szerda estét. Szevasz Pure Beat, induljunk el!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Mester 3-assal indulunk, Switch Disco, Sam Feld és a Rehab közöse. Ez nem más, mint a Sleep Tonight, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek egy csomó friss megjelenést. Norvégiából jön most egy zseniális új zene.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább, The Bauside Norvég Dance elektronikus projekt, amelynek a zenéjében erősen jelen van a house hangzás. Egyébként sokat nem tudunk még a formációról. Próbáltam egy picit utána járni. Amit megtaláltam, az biztos, hogy Spotify-on jelenleg közel 10 millió havi hallgatottságot jelent, szóval egyébként beindultak a srácok, és ez a dal, amit elhoztam nektek, a Magnetic címet viseli, hivatalosan egyébként ez a dal február 27-én jelent meg. Ez a zene, ami egyszerűen, mondhatjuk úgy, hogy oda vonz magához, ez egy olyan dal, ami kicsit lüktető, de közben mégis nagyon könnyű, pont ettől működik, pont ettől ennyire jó, úgyhogy ha ma este te is hagynád magad, hogy egy kicsit sodrodj, akkor válaszd ezt a dalt, érkezik Bausa és a Magnetic, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szerda este. Üdv a most érkezőknek, szevasz Pure Beat neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Na mivel megyünk tovább?
1: Most pedig egy igazi különlegesség következik. Major Lazer Get Free című dala, hát ez a vokál, ami abban a dalban található, valami fantasztikus. Ugye a Major Lazer egy amerikai elektronikus zenei formáció, amelyet 2008-ban Diplo és Switch alapított. A csapat dancehall, reggae, dub, hip-hop és hát elektronikus klubzenei vonalon mozog, szóval azt mondhatjuk, hogy mindent összemostak. És hát a Get Free című track 2012-ben jelent meg, a dal komoly nemzetközi sikereket ért el, és ami igazán érdekes, egyből rengeteg remix és átirat készült a dalra, viszont én most egy vadi új remixet hoztam belőle, ami 2026-ban készült el, méghozzá Confused verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Pure Beat a lemezjátszóknál, és most jön egy friss zene innen hazúról.
1: Így van, egy igazi klub klasszikus következik, ami több mint egy évtized után is megállja a helyét. A tánctéren Yves La Rock de Zoo című felvételéről van szó, amit a világ és hát legfőképp a magyar közönség ugye a Mozaik remixben ismerhette meg, úgy igazán ez a verzió ugye 2011-ben jelent meg, és azonnal igazi, hát hogy is mondjam, klubfegyverré vált, és hát nagyon időtálló lett az a verzió, ugyanis én a mai napig szoktam játszani az eredeti verziót, de most 2020

0: Gordo, Loco Loco, ez Pure Beach saját remixe volt belőle a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Köszi neked ezt az elmúlt egy órát, Jenny volt.
1: Köszönöm, hogy itt lehetem, jövő héten találkozunk, csak is sziasztok.
0: Mára tehát ennyi, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi

0: 1, csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Lady Gaga, akiről most hétvégén kiderül, hogy kap-e Emmy díjat, nem a filmes fő kategóriában, mert a Primetime Emmy gálát azt szeptember 14-én rendezik, hanem ez a művészeti technikai kategória szeptember 5-6 a díjátadó ceremónia dátuma, és hát Lady Gaga a Wednesday sorozathoz írt The Dead Dance című dalával esélyes. Ez pedig egy olyan Rádió 1-es kedvenc, amivel a top 500-as listánkat nyerte meg legutóbb. Abrakadabra, hozom!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, Shakira, Burn Up Boy, Die Die, ezt készítettem be a folytatásban, és hogy egy kicsit szemléltessem Shakira nagyságát így 2026-ban, szeptember 18 és október 11-e között egy különleges 12 állomásos koncertsorozatot ad Spanyolország fővárosában, Madridban, rezidenciát mondhatni, kifejezetten erre a célra építettek egy stadiont, nagyon durva, ez stádió, Shakira, ez a neve. Szóval amikor bejelentették ezt a 12 állomásos koncertsorozatot, a bejelentés hatására a Madridba irányuló repülőjegyfoglalások száma 72.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy nem várt kollaboráció, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, vagy mégiscsak nagyon várt kollaboráció? Hát aki Martin Garrix DJ szetteken volt már, az ennek a dalnak az eredeti demo verzióját ismeri, de mondjuk a csak Ed Sheeran rajongók nem biztos, hogy tudták, hogy lesz egy közös munkájuk, pedig 2015-ben elkezdte játszani a DJ szettjeiben Martin Garrix ezt a dalt, aztán 2026-ban hivatalosan is megjelentették. Ed Sheeran jelenleg gőzerővel turnézik az USA-ban, aztán pedig egy hosszabb szünetre vonul, hogy a családjával tölthesse minőségi időt. Hát mégiscsak egy két gyerekes apukáról van már szó. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, ezt azom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Kis

Ray Daltont hozom most, és a Düregent azoknak, akik ilyenkor is dolgoznak. Például Zola, az 55 éves kamionsofőr, Majoros Zoltán. Állandóan éjszaka dolgozom, írt egy üzenetet, úgyhogy minden este hallgatlak titeket. Köszi Zola, gondolom a haverok hívnak így. Ray Daltont hozom, akit a haverok, fogalmam sincs, hogy hívnak. Hát lehet, hogy Ray, lehet, hogy Dalton, vagy nem becézgetik se, hogy jön a jó kis Düregent, és parádés társaság gyűlt össze erre az órára is, úgyhogy mi leszünk a tökéletes választás az éjszakai órákban is. Ez a Rádió 1.

Rádió S, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Német DJ-k, Topic és A7S után pedig egy német DJ a folytatásban, Robin Schulz, Barbza közös Better Times-t hozom, és hát egy brazil DJ is zenél még ebben az órában, az Eva Max-el közös Car Keys is itt lesz Aloktól. Better Times, hangot rá, Robin Schulz a Rádió 1-en.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, szeptember elején is. Csúcson van most a szarvasbőgés időszak, és hát ennek apropóján nagyon sok tematikus szarvasbőgés megfigyelő túrát szerveznek az ország számos pontján, például a Pilisi parkerdő területein, a Pörbölyön, Kasztói állami erdei vasút, Dunadráva nemzeti park, és a többi, és a többi. Ja, Gemencet kire hagyjuk. De ha nem annyira vagyunk fogékonyak az ilyesmire, hát akkor is érinthet a dolog, nagyon-nagyon vigyázzunk. Például sötétedéskor, alkonyatkor, pirkadatkor, mezőgazdasági területek mellett, erdős területek mellett, mert hát teljesen meg vannak ilyenkor kergülve. A gímszarvasok keressik a párjukat. Most még tart ez az időszak, úgyhogy legyünk nagyon résen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak